0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Filippi beliekhez írt levél második fejezetét veszük sorra.
1: Krisztus példája, engedelmessége a kereszt halálig.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel.
2: Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
1: Timóteus és Epafroditosz elküldése.
2: Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen, mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.
0: A fejezet első négy verse a következőképpen hangzik. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az annak okáért szó lényege az, hogy a második fejezet imént idézett verseiben levő gondolatok hozzá kapcsolódnak az első fejezetnek a 27-től a 30-ig terjedő verseiben levő üzenethez. Pál apostol felhívja eme levelének a címzetjeit, hogy éljenek a Jézus Krisztus evangéliumához méltó életet. Az annak okáért szót a ha szócska előzi meg. Ez a szó nem valami kérdést vezet be. Pál nem azt kérdezi, hogy van-e helye az intésnek, ellenkezőleg megállapítja, hogy szükség van rá, hozzátartozik a keresztény gyülekezet életéhez. Az intés szelidebb formája a figyelmeztetés, de a szükséges, dorgálás is lehet az adott eset súlyosságához képest. Az intés Krisztusban megy végbe, és ugyancsak ő benne, tehát az ő tanításai és életpéldája szerint kell gyakorolniuk a hívőknek a könyörületességet, és ugyancsak krisztusi lelkületben kell megvigasztalni a megszomorodottakat. A továbbiakban arra kéri az apostol hittestvéreit, szerezzenek neki örömöt azzal is, hogy éljenek egységben, ugyanazzal a szeretettel viseltessenek egymás iránt. Ez akkor valósul meg, ha valamennyiükben a Szentlélek lakozik, és így a Szentlélek által vezetett lélekben megvan a testvéri szeretet. A hívők nem egymástól elkülönülve egyértelműek. Együtt haladnak előre a hitben, egyetlen közösségben, egymáshoz kapcsolódva és tartozva, és Jézushoz igazodva. Külön figyelmet érdemel az ugyanazon szeretet fogalma. Ez azt jelenti, hogy Krisztus szeretetekkel meghatározza a keresztények magatartását, az agápé, amely az önzetlen, megmagyarázhatatlan, indokolatlan, érdek nélküli, önmagát feláldozó szeretet. Ahol ez jelen van, onnan hiányzik a versengés. A versengés helyett mondhatnánk önzést, a hiába való dicsőség helyett pedig hiú dicsőség vágyat. Bármilyen csoport látszatra egységesnek tűnhet, sőt hozhatnak olyan döntéseket, amelyekkel kapcsolatban minden jel az egységre utal, de az egység több, mint a nyilvánosság előtt mutatott közös megegyezés. Ha egy gyülekezet vagy bármilyen csoport egyet akarva ugyanarra törekszik, tagjait nem önző ambícióik vagy az egymás közti küzdelem hajtja, csak azért, hogy ők legyenek az elsők. Az önző ambíció és az önteltség választja ki azt a savat, amely végül már a nyilvánosság előtt is megbontja az egységet. Az alázatosságot gyakran gondolják gyengeségnek vagy gyávaságnak. De a keresztényi alázatosság nem csökkenti az ember határozottságát, törekvését, nem teszi kevésbé eredményessé feladata teljesítésében. Az alázatos ember többet gondolkodik, és több energiát fektet az Úr munkájának végzésébe, éppen azért, mert nem az önző törekvések forognak a fejében. A versengéssel szemben azt ajánlja az apostol, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. A saját elképzeléseit haszon nélkül is védelmezheti az ember. Éppen ezért leghelyesebb a tágabb értelmezésre lehetőséget nyújtó és a szöveg szerint is megfelelőbb fordítás. Ne nézze ki a magájét. A nézés nem azonos az érdektelen szemlélődéssel. Ellenkezőleg egy meghatározott célra való törekvést jelent. Magáira néz, aki például egyéni világ szemléletének önkényes érvényesítéséért küzd, vagy aki bármely adott kérdésben saját véleményét erőszakosan akarja előtérbe helyezni. Hasonlóképpen a magáira néz, aki anyagi érdekeinek biztosításáért, egyéni kényelmének megóvásáért, s általában egyéni céljainak eléréséért másokra való tekintet nélkül munkálkodik. A tanulság, senki se legyen rabja önmagának, senkit se bilincseljen le az egyéni és közösségellenes célok utáni hajsza. Az én megfékezése után még egy parancs van. Mindenki nézze a másokét, tehát a mások hasznát. A másokéra való nézés sem korlátozódik csupán az anyagiakra, habár az önzetlenségnek itt kell kezdődnie. ami az anyagiakat illeti, mindenki legyen másokra tekintettel. Megfogalmazhatnánk ezt úgy is, hogy tanúsítson kíméletet fele barátai iránt. A parancs mindenkire kötelező. Az egység elképzelhetetlen ott, ahol egyesek engednek az evangélium szavának, míg mások különféle megokolással semmibe veszik azt. A gyülekezetben ne legyenek igazi és álkeresztények, hanem egyszerűen keresztények, Krisztust követők, akik engedelmeskednek mesterük és megváltójuk parancsának. Lehetnek botlások bármelyik gyülekezetben, de Isten parancsa érvényes marad. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének az első 4 verséből már megértettük, hogy a bennük levő elveket krisztusi lelkületben kell gyakorolniuk a hívőknek. Ennek a lelkületnek a fontosságát hangsúlyozza újra a levél írója, ugyanennek a fejezetnek az 5. versében. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Hogy milyen volt ez az indulat, kitűnik a fejezetnek a további verseiből, azaz a 6-tól a 11-ig terjedő ige szakaszból. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mit akarnak kifejezni a 6. versnek az első szavai, aki mikor Istennek formájában vala? A forma jelenti valaminek vagy valakinek a külső alakját. Mindenképpen a valóságos létezésnek a kifejezője. Egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus már születése előtt is létezett. A Mikás proféta könyve 5. fejezetének a 2. verse, miután megjövendőli az eljövendő Mesiás születésének a helyét, azt is elmondja róla, hogy származása elejétől fogva, öröktől fogva van. De van egy másik igevers is, amely szintén bizonyítéka az ő, a Krisztus preegzisztenciájának és isteni dicsőségének. A János evangéliuma 17. fejezetének az 5. versében, amely szerves része Jézus Krisztus főpapi imájának, a következő szavakat olvashatjuk. És most, te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad e világ létele előtt. Valószínűleg ennek a versnek alapján jelentette ki Calvin, hogy Istennek formája a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének a 6. versében fenséget jelent. Amiként mi az embereket megjelenési formájuk szerint ítéljük meg, írja Calvin, ugyanúgy az a fenség, amely Istentől rejánk ragyog, az ő formája. Következésképpen Jézus Krisztus Isten dicsőségének, fenségének, formájának a hordozója volt már testé létele előtt. Miben nyilvánult meg Isten fiának alázatossága már születése, emberré válása előtt? Azt olvashatjuk, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Vegyünk szemügyre néhány bibliai igehelyet, amelyek az ő isteni mi voltának egyértelmű bizonyítékai. Kezdjük egy messiási jövendőléssel. Az Ézsajás proféta könyve 7. fejezetének a 14. verse egy olyan fiúgyermekről ír, aki szűztől fog születni, és a neve Immanuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten, tehát az ő jelenléte az emberek között Isten jelenléte. Ugyancsak az Ézsajás könyvében, a 9. fejezetnek a 6. versében még egyszer jövendől a proféta ennek a gyermeknek a születéséről, és a nevével kapcsolatban azt mondja, hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. erős Isten és örökké valóság atya. Tehát valóságos Isten. És ez nem minden. Nem egyszerűen annyit ír róla Ézsaiás, hogy örökké való. Ha csupán ennyi volna kijelentve róla, hogy örökké való, már ez is elegendő kellene legyen ahhoz, hogy mondjuk el, Jézus Krisztus létezésének nincsen sem kezdete, sem vége. Az örökké valóság atya azonban ennél még többet fejez ki. Nevezetesen azt, hogy még az örökké valóság is az ő ellenőrzése alatt áll. Megértjük-e már? Miért mondhatja el Jézus azt, hogy ő, mint jó pásztor, az ő juhainak, tehát hűséges követőinek örök életet ad? Lásd a János evangélium a 10. fejezetének a 28. versében. Következzen néhány új szövetségi ígehely Jézus Krisztus istenségéről. Római levél 9. fejezetének 5. verse. Akiké az atyák, akik közül való test szerint Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Kolosséberiekhez írt levél 2. fejezetében a 9. vers. Mert ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg. Zsidókhoz írt levél 1. fejezetének a 6., majd a 8. verse. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól. És imádják őt az Istennek minden angyalai. Ám de a fiúról így, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Zárójelben említsünk meg annyit, ha Jézus Krisztus egy adott pillanatban kijelentette azt, hogy az én atyám nagyobb nálamnál, ugye ez akkor volt érvényes, amikor emberré lett, és e földön élt az emberek között. Zárójel bezárva. Az a kifejezés, hogy Jézus Istennel egyenlő, nem két dolognak az egymáshoz való viszonyulását jelenti, hanem azonosságát. Ha tehát Jézus Krisztus Istennel egyenlő, akkor az atyával való teljes azonosságát kell értenünk alatta. Ennek van bibliai alapja. Olvassunk erre vonatkozólag két igét a János evangéliumából. A 10. fejezet 30. versében Jézus azt mondja, én és az atya egy vagyunk. A 14. fejezet 8. és 9. versében ez áll. Mondta néki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. A Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének, a 6. versében még azt is olvastuk, hogy Jézus az Istennel való egyenlőséget nem tekintette zsákmánynak. Zsákmány az, ami után az ember kimondhatatlanul vágyik, amit igyekszik megszerezni tisztességtelen eszközökkel és útakon, vagy éppenséggel erőszakkal, és ha annak birtokába jut, görcsösen ragaszkodik hozzá, nehogy elveszítse. Jézus nem szerezte magának az isteni formát, ez az övé volt, mivel Istennel egyenlő. Isteni lényét nem tekintette veszélyben forgó zsákmánynak. Elvesztésétől annyira nem félt, hogy önmagát megüresítette, tehát nem más valaki üresítette meg őt. Emberré lett, vállalva ezzel mindazt, amit az embernek el kell szenvednie, sőt ennél sokkal többet is. Hogy mit vállalt, akkor értjük meg valamennyire, ha imádságos szívvel figyelmesen olvassuk, sőt tanulmányozzuk az evangéliumban mindazt, amiben földi élete alatt része volt. Időszűke miatt nem térhetünk ki ezekre részletesen, csupán röviden soroljuk el. Ezek a következők voltak. Hajléktalanság, olyan egy szereztő így fogalmazta meg. Az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Sokszor elfáradt, pihenésre volt szüksége, ő is megéhezett és megszomjazott. Üldözték alig, hogy megszületett. Mária és József Egyiptomba menekült vele. Később is, munkássága során a választott nép vallási vezetői minden úton és módon arra törekedtek, hogy vessenek véget tevékenységének, hogy hallgattassák el, hogy életét oltsák ki. Már az is nagy megalázkodás lett volna tőle, ha Ádámnak azt a természetét öltötte volna magára, amivel ősapánk bírt a bűnbeesés előtt. Ő azonban azt az emberi természetet vette fel, amely a bűn miatt fizikailag meggyengült. Elszenvedte mindazokat a kísértéseket, amelyek megkörnyékeznek minden földi halandot. Megalázkodásában Isten fia még itt sem állt meg. Azon túl, hogy magára vette a halandó ember természetét, míg a szolgai forma felvétele alól sem vonta ki magát. Abban az időben a rabszolgák voltak a társadalmi ranglétre a legalsó fokán. Hogy a földre szállt Krisztus ezt a státust is vállalta, arra két bizonyítékot szolgáltat a Biblia. Az egyik bizonyíték megmosta a tanítványainak lábait, ami abban az időben a rabszolga feladata volt olyan esetekben, ha kevésbé előkelő vendég érkezett a házhoz. Továbbá megengedte azt, hogy keresztre feszítsék. Ezzel a halálbüntetéssel csak a rabszolgákat sújtották, és rajtuk kívül a gonosztevőket és a hazaárulókat. Ilyen mélyen alázkodott meg Jézus érettünk, bűnös emberekért. Megalázkodáshoz hozzátartozott még a teljes és feltétel nélküli engedelmessége Atya iránt is. Megalázkodása és engedelmessége legyen követendő példa minden keresztény számára. Milyen nevet adott neki Isten, amely minden név felett való? Erre a kérdésre megtalálható a válasz a Jelenések könyve 19. fejezete 16. versének a végén. Királyoknak királya és uraknak ura. Olyan név ez, amelyre hajoljon meg minden térd, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Kik az itt említett föld alatt valók? Akik Dániel könyve 12. fejezetének a 2. verse szerint jelenleg pihennek a föld porában és felserkennek. Némelyek örök életre, némelyek kárhozata és örök utálatosságra. Ez utóbbiak számára késő lesz már térdet hajtani Krisztus nevére. Hogy ne legyen igen késő számunkra is ez a térdhajtás. Más szavakkal, hogy ne tartozzunk azok közé, akik a kárhozatra támadnak fel, ma hajtsuk meg térdeinket Isten fia előtt, és hódoljunk előtte imádattal. Továbbá gyakoroljuk mi is, hozzá hasonlóan, az engedelmességet megalázkodva. Akkor remélhetjük azt, hogy Isten új névvel fog megajándékozni minket, és ez a név úgy fog hangozni, hogy győztes. Igen, győztes a bűn elleni harcban. Adja Isten, hogy ebben legyen részünk Krisztus eljövetelekor.
3: 52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem? Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

össze, és úgy határoztunk, hogy együtt folytatjuk tovább a himnuszok tanulmányozását a Bibliából. Az elmúlt két este foglalkoztunk Mária himnuszával, tegnap este pedig Zakariás himnuszával. Mind a kettő Jézus Krisztus születéséhez kötődik, bizonyos értelemben Jézus Krisztus szolgálatához, golgotai áldozatához. Azonban ma az Úr Jézus segítségével egy újabb himnusz áll előttünk, ez pedig Simeon himnusza, amelyet Simeon akkor mondott el, amikor Mária és József Jézus Krisztust felvitték bemutatni a jeruzsálemi templomba. Ez a zsidóknál gyakorlat volt, amikor letelt, így olvassuk a Bibliában, Mózes törvénye szerint a Mária tisztulásának napjai, ami több mint 6 hét, akkor felvitte Mária és József Jézus Krisztust, hogy bemutassák a jeruzsálemi templomba. Ami akkor történt ott a jeruzsálemi templomban, azzal fogunk Isten segítségével ma este foglalkozni. Alapgondolatot, amit már saját szavammal elmondtam, most szó szerint olvasom a Bibliából, Lukács evangéliumából, a 2. rész 22. versét. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvitték őt, Jézust, Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Ez gyakorlat volt a zsidóknál. 8 napos korában Jézus Krisztust is, mint minden más fiúgyermeket körülmetélték, és amikor meteltek Mária tisztulásának napjai, akkor bekövetkezett bemutatása a jeruzsálemi templomban. Azonban, ami nagyon figyelemre méltó, hogy a Mózes törvénye szerint a jeruzsálemi templomba minden fiúgyermeket egyszer mutattak be. Jézus Krisztus gyakorlatilag 2-szer lett bemutatva. Itt szeretném látni mindjárt a tanítást, a tanúságot számunkra. Először is pap mutatta be Jézus Krisztust, majd utána Simeon mutatta be Jézus Krisztust. Miért ez a kettős bemutatás? Azért, mert a Mózes törvénye szerint, azért ismétlem ezt, hogy a Mózes törvénye szerint csak 2 vagy 3 tanú bizonysága mellett lehetett valami hiteles, vagy lehetett hiteles egy tanúskodás. Azonban hatalmas különbség van, ahogy bemutatta Jézus Krisztust a pap, aki végezte az ő szolgálatát szokásból, és különbség van, ahogyan Simeon bemutatta Jézus Krisztust a jeruzsálemi templomban. Először ejtsünk néhány szót Isten segítségével a pap szolgálatáról. Miért nem ismerte fel a pap a kisgyermekben a Messiást? Vajon Jézus Krisztus külsőleg különbözött a többi csecsemőktől? Nem. Ugyanolyan csecsemő volt Jézus Krisztus, mint minden másik. Egyszer valamikor tanultunk itt Jézus Krisztusról, és Jézus Krisztusnak erről a 2 nevéről, nem tudom, emlékezik-e még valaki közülünk arra, hogy mit jelent a Jézus név, szabadító. Azt mondta az angyal Józsefnek, hogy a születendő gyermeket nevezd Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Jézusnak neveiről tanultunk a Szentírásban, akkor azt is hangsúlyoztuk, hogy a Jézus név az egy közhasználati férfi név volt, nem pedig egyedülálló személy Jézus, aki viselte ezt a nevet. És amikor a pap átvette Máriától Jézust, hogy bemutassa a zsidó rendtartás szerint, felemelte Jézust az Úr előtt, tehát, hogy elmondott egy imát, és utána visszaadta, és ha egyáltalán létezett valamilyen anyakönyv, születendő gyermekekről kimutatást vezettek, akkor a többi gyermek
közé oda beírta, hogy Jézus, vagyis Joshua héberül, ami egy közhasználati férfi név volt, és a pap visszaadta Máriának a gyermeket, és az Isten áldásával elbocsátotta őket. Azonban nem így történt Simeonnal. Miért ismerte fel Simeon Jézusban a Messiást? Erre a kérdésre válaszol Simeon himnusza, hogy mi volt az, ami segített Simeonnak gyakorlatilag felismerni benne a Messiást. És itt látjuk a kétszeri bemutatás közötti hatalmas különbséget. Először is rendhagyó igét találunk feljegyezve Krész 25-26. Versében, amely arról szól, hogy Isten megígérte Simeonnak, hogy addig nem lát halált, vagy nem fog meghalni, amíg nem találkozik Jézus Krisztussal. Nem tudom, milyen érzés volna nekünk, ha Isten megjelenne, és azt mondaná, hogy te József, vagy Imre, vagy János, vagy Tibor, vagy bármilyen néven, vagy Mária, vagy Julianna, vagy Erzsébet, te addig nem halsz meg, míg nem látod meg Jézus Krisztust eljönni másodszor. Óriási kegyelem volna ez számunkra? Hatalmas hírt jelentene? Nagy lelki megnyugvást? Azonban itt azt látjuk, feljegyezve olvasom a Biblia szavait, volt Jeruzsálemben egy ember, akit Simeonnak hívtak, és az az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását. És a Szentlélek volt rajta, és kijelentette neki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Két-három dolgot szeretnék kihangsúlyozni ebből a felolvasott igeszakaszból. Ez a Simeon várta Izrael vigasztalását, várta a Messiás megjelenését. Ezek a hetek advent hetek. És mit jelent az advent szó? Várást. Azonban mi ma nem Jézus Krisztus első eljövetelét várjuk, keresztények, nem Jézus Krisztus születését várjuk, mert az megtörtént 2000 évvel ezelőtt. Nem egy múlt eseménynek az ismétlésére készülünk, előttünk áll a dicső ígérete Jézus Krisztusnak, ahogy a Hiszek egyben is találjuk, onnan lészen eljövendő ítélni fog eleveneket és holtakat. Mi is várjuk Jézust. Mi is várjuk. Én hiszem, hogy ma este is azért vagyunk itt. A másik fontos dolog, amit látjuk, hogy Simeon nem egy közönséges ember volt, ha közönséges embernek is nézett ki, de a Szentlélek volt rajta. És ahogy majd később látni fogjuk, a Szentlélek indítására ment el pont akkor a jeruzsálemi templomba Simeon, amikor ott volt Mária és József a gyermekkel. Én abban a reményben állok ma este is ezen a helyen, hogy mindannyiunkat a Szentlélek indított, hogy eljöjjünk ma erre a helyre. Vagy jó kedvünkből jöttünk el, vagy szerettünk volna találkozni Jézus Krisztussal az igén keresztül. És éreztük a Szentlélek indítását, és a végén ott van az, ami olyan hatalmas, és amiről már említettem, megígérte Isten Simeonnak, addig nem fogsz meghalni, amíg nem találkozol Jézussal. Én próbáltam ma is, amikor újból átgondoltam ezt a történetet, beleélnem magamat abban, milyen érzés lett volna számomra, vagy számunkra, ha ugyanezt az ígéretet kaptuk volna, mint amit Simeon kapott. De ahogy említettem, ültessük ezt át. Mekkora ígéret volna az számunkra, bármelyikünknek, ha Isten azt mondaná, nem fogsz meghalni addig, amíg meg nem látod Jézus Krisztust eljönni dicsőségben az egek felhőjében. Micsoda ígéret! Ebben a hitben, ebben a reményben élt Simeon, és várta az alkalmat. Simeon várta Izrael vigasztalását, azt olvastuk, Ésaiás proféta könyvéből találunk egy jövendőlést a 8. rész 14-15. Versében, ő néktek szent hely lesz. Ki az az ő? Jézus Krisztus.
nagyon különbözők az ígéretek, amik itt adva vannak, nagyon különbözők a kijelentések, amelyeket olvasunk, de az első az nagyon elgondolkodtató. Ő néktek szent hely lesz, de megütközés köve és botránkozás sziklája Izrael két házának, Tőr és Háló Jeruzsálem lakósainak. És megütköznek köztük sokan, elesnek és összetöretnek, törbeesnek és megfogadnak. Kedves jelenlevők, mit jelentenek ezek a rendhagyó kijelentések? Először is így mondja el a próféta által, próféta Isten lelkétől ikletve, Jézus néktek szent hely lesz, de nem lesz Jézus minden ember számára szent hely. Sokak számára a megütközés köve lesz, a botránkozás köve lesz, és itt elmondja pontosan, hogy ki számára? Izrael két házának. Miért jelent az, hogy Izrael két házának? Salamon halála után Izrael országa két részre oszlott, 10 törzs továbbra is megtartotta az Izrael nevet, azonban a két törzs megtartotta a Júda nevet, északi országrészt Izraelnek nevezzük, a déli országrészt Júdának nevezzük, és itt azt mondja, de megütközés köve és botránkozás sziklája lesz két zsidó államban levő emberek számára. Botránkozott-e a zsidó nép, amikor Jézus Krisztus megszületett? Várta-e a zsidó nép Jézus Krisztus születését? Máté evangélium a második részében így olvassuk, amikor megérkeztek a napkeleti bölcsek, és azt kérdezték Jeruzsálem lakosaitól, hol van a zsidó királya, aki megszületett? Jeruzsálem lakosai közül hányan tudtak erre a bölcsek kérdésére választ adni? Egy sem. Mert a Bibliában azt olvassuk, hogy megháborodott az egész város. Micsoda, megszületett a Mesiás? Hát nekünk se papjaink nem mondtak semmit sem, hogy mi készüljünk erre a világeseményre. Botránkozás sziklája lett. Ki a szikla? Tegnap is tanultuk. Lehet ember a szikla? Soha, sehol. A szikla az lefoglalt fogalom a Szentírásban, és csak Jézus Krisztust jelképezi a szikla. Azonban tovább megy, Tőr és Háló Jeruzsálem lakósainak. Miért mondja a próféta így, hogy Tőr és Háló a Jeruzsálem lakósainak? Azért, mert Jeruzsálem lakósai nem voltak felkészülve Jézus Krisztus első eljövetelére. Sőt, tovább megy a próféta, és azt mondja, megütköznek köztük sokan. Milyen precíz a bibliai jövendőlés. Lesznek emberek az Izrael népe között, akik várják őt. Voltak Jeruzsálem lakósai között is, akik várták Jézus Krisztus születését, akkor is, amikor a többség nem is tudott róla, volt. Simon volt az egyik, akiről szól a Biblia. De nem ő volt az egyetlen, akiről szól a Biblia, hanem ott volt egy másik, akit a Biblia úgy nevez, hogy prófétanő, ez pedig Anna. És nem csak ők ketten, majd amikor odaérünk a himnusz során, akkor látni fogjuk azt, hogy sokan voltak Jeruzsálemben, akik várták Jézust, ezért megütköznek közöttük sokan, s elesnek és összetöretnek, törbeesnek és megfogatnak, de nem mindenki, mert sokan voltak Jeruzsálem lakósai közül, akik várták az Izrael megváltását, várták Jézus Krisztus születését. Ahogy említettem, nem véletlenül ment Simeon pont akkor be a jeruzsálemi templomba, amikor Mária és József ott volt Jézussal együtt, hogy be legyen mutatva, hanem ezt olvassuk tovább a himnuszból, Lukács evangélium a második rész 27-28. Verséből, a lélek indításából a templomba ment Simeon, és amikor a gyermek Jézust a szülei bevitték, hogy érette a törvény szokása szerint cselekedjenek,
akkor a karjaiba vette és áldotta az Istent és mondta. Ezt másképp nem tudjuk nevezni, mint az isteni szinkronizáció. Isten indította Máriát és Józsefet, hogy menjenek fel, és akkor mutassák be a napnak abban az órájában, érjenek oda, amikor Szentlélek indította Simeont is, és micsoda összhang. Amikor ott van Mária és József, akkor jön Simeon, hogy ő is bemutassa a világ megváltóját. Csak teljesen más lelkületben, teljesen más szavakkal, észlelhető és tapasztalható lesz, amikor Simeon áldását, Simeon himnuszát fogjuk tanulmányozni, hogy a Szentlélek ihletésével szúrja azokat a szavakat, amelyeket Isten kinyilatkoztatott neki. És ezt olvassuk, amikor Simeon megáldja Jézus Krisztust a 29-től a 32. versben, most bocsásd el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet készítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek, Izraelnek. Kedves jelenlevők, mit jelent az első mondatrész? Most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességgel. Hová bocsássa el? Kössük csak össze, hogy mi lett megígérve Simeonnak. Addig nem fogsz meghalni, amíg nem látod meg a világ megváltóját, Jézust. Most pedig, amikor Simeon a kezében tartja Jézust, akkor az áldás mondását mivel kezdi? Most már meghalhatok, most már boldogan fejezem be életemet, mert nem csak láttam, nem csak látom a világ megváltóját, a Mesiást, hanem a kezemben tartom. Most már örömmel halok meg. Köszönöm Istenem, hogy te nekem megígérted azt, hogy én addig nem látok halált. És most itt tartom Jézust, a betlehemi jászol kisdedét. Fogom a kezemben, most már láttam mit, látták szemeim, mit láttak? Üdvösségedet. Kinek az üdvösségét? Az Isten által lehetővé tett üdvösséget minden egyes ember számára. Ami nagyon különös, hogy ebben a himnuszban rendhagyó dologgal találkozunk, mert azt mondja, amelyet készítettél minden nép szeme láttára. Ez a himnusz túlnőtt és túlnyúl az izraeli gondolkodás szerint, mert az izraeli gondolkodás szerint csak a zsidók, és megint csak a zsidók. Ők állnak az első. Pogányokat azt úgy tartották a zsidók, mint a kutyákat. De a himnuszban teljesen más áll, mert azt mondja, hogy megjelenjék világosságul Jézus Krisztus a pogányoknak, ami nagyon rendhagyó, ami nagyon különleges. A zsidókat említi meg a himnuszban először, vagy a pogányokat. Tessék, ott van a szövegben a sorrend. A pogányokat. Jézus Krisztus először azt mondja az himnusz, hogy a pogányoknak volt világosságul, és dicsőségül népednek, az Izraelnek. Más szóval, himnusznak ez a szakasza elénk tárja mindannyiunknak azt, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókért halt meg. Jézus Krisztus meghalt a pogányokért is, meg a zsidókért is, más szóval Jézus Krisztus minden emberért meghalt. Meghalt érettünk is? Hogyan köszönjük meg neki? Elég, ha csak elmondjuk egyszer, elmondunk reggel és este egy imát, vagy a köszönetünket engedelmes életünkkel fejezzük ki. Ez az utóbbi úgy gondolom, hogy annál inkább fontosabb. Mária és József és egy kis csoport ott volt Jézus Krisztus bemutatásakor a jeruzsálemi templomban, és azt látjuk a himnusznak további részében, hogy úgy Mária, mint József csodálkoztak Simeon szavain, más szóval nem is értették meg. Mert itt négy dolgot szeretnék hozni a 33-tól a 35-ig terjedő versekből.
József és az anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Nem értették meg. Hiába volt Mária gyermeke Jézus, hiába volt az, hogy ő viselte és gondozta 9 hónapig, és utána már körülbelül 1,5 hónapig dajkálgatta, miután megszületett. Sem Mária, sem József nem értették azt, amit Simeon mondott, azonban figyeljük meg, hogy mivel először Jézus Krisztus szolgálatát rajzolja fel Simeon az ő himnuszában, utána megszólítja a szülőket, és ezt mondja, Simeon megáldotta őket. Kik azok az őket? Szüleiket. És ezt mondta anyjának, Máriának. Megáldotta Józsefet is, megáldotta Máriát is, de a himnusz további része Máriához van intézve. És azt mondja, hogy ő, ki az az ő? Jézus. Jézus sokak elestére és felemelésére rendeltetett Izraelben. Ezekkel a kijelentésekkel külön szeretnék minden kijelentéssel foglalkozni, hogy megértsük, mit jelentenek ezek a kijelentések. Második, jegyül, akinek sokan ellent mondanak. Jézus jegyül lesz. Az a Jézus, akinek sokan ellent mondanak. Harmadik, sőt, lelkedet is éles kard járja majd át, mondja Simeon Máriának. És a negyedik, hogy nyilvánvaló legyen sok szív gondolata. Ahogy említettem, Simeonnak mind a 4 kijelentésével külön szeretnék foglalkozni, és látni, hogy mit is jelentenek ezek a szavak. Sokak elestére, felemelésére rendeltetett Jézus Krisztus Izraelben. Akik nem bánják meg bűneiket, és nem hagyják el, azok büntetésben részesülnek. Sokak elestére. Bár Jézus Krisztus mindenkiért vállalta a halált. Jézus Krisztus mindenkiért lefizette a váltságdíjat. Sőt, a Bibliából szó szerint azt olvassuk, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És minden ember üdvözülni fog? És mindenki el fog jutni az igazság ismeretére? Hát Isten ezt akarja, akkor miért nem fog eljutni? Miért nem fog minden ember üdvözülni? Azért, mert mi nem akarjuk. Az ember nem akarja. Isten részéről kész a segítség. És azért mondja, hogy sokan elesnek. Az üdvösség lehetősége mellett, az örök élet elnyerése ellenére sokan örökre el fognak kárhozni. De ugyanúgy sokak felemelésére rendeltetett Izraelben. És ez a sokak felemeltetésére azt jelenti, aki megbánja bűneit és elhagyják, örök életet kapnak. Kedvesen elevők, mi melyik csoportba szeretnénk tartozni? Az, hogy Jézus Krisztus sokak elestére, vagy a másik csoport, Jézus Krisztus sokak felemelésére született meg erre a földre. Kitől függ az, hogy mi elnyerjük az örök életet, vagy elveszítsük az örök életet? Istentől, Jézus Krisztustól, vagy a mi döntésünktől? Egyértelmű, a mi döntésünktől függ. A második kijelentése Simeonnak, amelyet Máriának és Józsefnek mondott, Jézus jegyül lett, akinek sokak ellene mondanak. Jegyül lett, akinek sokan ellene mondanak. Jézus az élete és tanítása által elítélte a bűnt. Amikor a zsidók, akik főleg külsőségekre építettek, formaiassággal voltak telve, belső tartalom nélkül, amikor látták Jézus tiszta életét, akkor nem ők akartak megváltozni, hanem inkább Jézus Krisztust akarták megölni, amit véghez is vittek. Sőt, a főpap is azt mondja, jobb nekünk, hogy egy ember vesszen el, mint hogy az egész nemzet tönkre menjen.
És ki az az egy ember, akiről a főpap beszél, hogy jobb nékünk, hogyha egy ember vesz el. Jézus megölését tervezik. Tehát sajnos Izrael népének nagy része, amikor szemlélte Jézus életét, a többségben nem az a vágy született meg, hogy nekünk kell megváltoznunk. Istenem, adj erőt, hogy az én életem hasonló legyen Jézus életéhez. Nem ez a vágy töltötte be szívüket, hanem inkább az, hogy öljük meg ezt a bűntelen embert. Az ő élete ne vádolja mi lelkiismeretünket. Sokakban ellenállást váltott ki a bűnt szerető emberekből, és arra késztette őket, hogy megmutassák igazi arcukat. Kedves ellenlevők, mi volt a zsidók számára könnyebb? Nekik megváltozni, vagy Jézust megölni? Tudjuk, hogy mi következett be. Ma is a keresztény emberek, nem azokról beszélek, akik nem is vallják magukat keresztényeknek. Mi könnyebb? Félretenni Jézust az életünkből, vagy megváltozni, és Jézus Krisztus jellem mintájára építeni a jellemünket. Ez a mi döntésünk része. A harmadik utalás, amit Simeon elmondott Máriának és Józsefnek, a te lelkedet is éles kard járja majd át. Mikor járta át? Az éles kard megosztottságot és fájdalmat jelentett. Azt látjuk, hogy Mária nem értette világosan Jézus küldetését. Sem akkor, amikor bemutatta, sem később, még akkor sem, amikor 12 éves volt már Jézus Krisztus, Mária tudta, hogy Jézus Krisztus lesz a világ megváltója. Mária előtt világos volt az, hogy Jézus Krisztus meg kell, hogy haljon, életét kell, hogy feláldozza a bűnös ember megváltását, de az édes anyai szeretet ezt nem tudta az ő korlátolt elmével felfogni. Sőt, Máriának az is fájt, hogy Izrael elutasította Jézust, mint mesiást, és megfeszítette. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus szüleivel az esztendős ünnepekre először a fél nagykorúság idején 12 éves korában ment fel jeruzsálemi templomba, és ott tanított. Mária és József, amikor indultak hazafelé, észre sem vették, hogy Jézus nem megy velük. 3 nap telt el, mert csak estére kelve, mikor a zarándoklás útján leáldozott a nap, és valahol a szabad ég alatt meg kellett pihenni, akkor keresték, hogy hol van Jézus. És akkor nem találták, megaludtak, másnap visszamentek, megint estére értek Jeruzsálembe, és a 3. nap találkoznik Mária és József is találja meg Jézus Krisztust a jeruzsálemi templomba, amint a zsidó egyház vezetőit tanítja. És kérdezik, hogy hol vagy? És Jézus így válaszolt. Lukács evangélium a 2. rész 49-50. Versében. Miért kerestek engem? Kérdezte Jézus a szüleitől. Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban nem értették a nékik adott választ. Mit kérdez Jézus Krisztus szüleitől, amikor keresik és azt kérdezik, hogy hol vagy? Hát ti nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem. Kit ismer el Jézus Krisztus atyának? Az Atya Istent. És amikor Jézus Krisztus megadja ezt a szűk, de igen-igen tartalmas választ, akkor mit olvasunk a Bibliából? Ők azonban nem értették a nekik adott választ. Nem volt világos, ha visszatérünk a Simeoni himnusz 4. lépcsőfokához, nyilvánvaló legyen sok szív gondolata, mire utalt itt gyakorlatilag Simeon. Az ember belső lelki világa határozza meg, hogy elfogadja-e Jézus személyes megváltónak, vagy nem. Kedves ellenlevők, és nagyon sokan találkoztak Jézus Krisztus 3,5 éves szolgálata alatt a világ megváltójával. Hányan voltak, akik együtt éreztek Jézus Krisztussal az idő alatt,
amíg Jézus a keresztre volt felfeszítve, érettük és érettünk. Nagyon kevesen. És azért mondja, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata, ami a szívben van. Ugyanakkor a Simeon himnuszában beszélt a próbákról, botránykőről és a szív titkainak megnyilvánulásáról. Hol látszik meg egy-egy ember igazi arca? A jóban, vagy amikor próbára van téve a hitünk? Amikor próbára van téve a hitünk. A hithősökről olyan áldott dolog olvasni, hogy amikor vitték a vesztőhelyre, egy se ment sírva, hanem énekelve. Tindalról legjellemzőbb, amikor odakötözték a bitófához, és kellett, hogy meggyújtsák a szalmát, és ott körül volt rakva szalmával, rőzsével, akkor a hóhér a háta mögött akarta meggyújtani a tüzet, és azt mondta, jöjj ide elében, is gyújtsd meg a tüzet. Ha féltem volna a haláltól, nem lennék itt. Nyilvánvaló lett Tindalnak és sok-sok embernek a hite, akkor, amikor Krisztusért inkább a halált választotta, mint hogy megtagadja az igazságot. Mi ma nem annak idejét éljük. Senki sem kéri az életünket, ha mi hűségesen akarjuk követni. Vajon ugyanolyan hittel állunk-e, mint nagyon sok hűséges követője Jézus Krisztus mellett a múltban és a jelenben is. Azonban a lélek adományával rendelkező férfi mellé, Simeon mellé, odáll a lélek adományával rendelkező prófétanő, Anna. És most figyeljük meg Anna szavait. Anna szavai is épp olyan csodálatosak, mert Szentlélektől ihletettek, amíg Simeon Máriához beszélt, Anna is csatlakozott a kis csoporthoz, hallgatta, és ő sem értette meg teljesen Simeonnak szavait, azonban köszönetet mondott Istennek a megígért megváltóért. Ő is, Anna is a lélek indítására akkor ment a templomba, amikor Jézus ott volt a templomba. Felhozták Jeruzsálembe, és bemutatták az Istennek. Vagy a Jeruzsálemben élő Krisztust várókoknak beszélt Anna a Jézussal való találkozásról. Ő is meglátta Jézust, és ami nagyon különös, hogy mielőtt Anna bármit is szólna, mint egy néma tanú áll ott, és hallgatja Simeon szavait, Anna prófétanőről valami rendhagyó dolog van felírva, az, ami meg van írva a Bibliába, abból szeretnék sok mindent ma este elmondani. Lukács evangélium a második rész 36-37. Verse. Volt egy próféta asszony, Anna. Nem csak Simeon volt próféta, hanem Anna is próféta asszony volt, és hosszan ír Annáról, és az Anna leszármazásáról, és Anna életéről, Anna a Fánuel leánya az Ásár nemzetségéből. Ez, tehát Anna prófétanő, sok időt élt. Hosszú életet élt, miután az ő szüzességétől fogva 7 esztendeig élt férjével, és ez mintegy 84 esztendős özvegy. Nem távozott el a templomból, hanem böjtölt és imádkozott éjjel és nappal. Kedves jelenlevők, először számoljunk egy kicsit. Hány évig élt férjével? Mit ír a Biblia? 7 évet. Hány évig volt özvegy? 84. 7 meg 84 az mennyi? 91. És hány éves lehetett, amikor férhez ment? Lehet, hogy 20, lehet, hogy 25, lehet, hogy 30. 2000 évvel ezelőtt sokkal később lettek ivarérettek a nők. Hogyha azt tudjuk, hogy 84 plusz 7 az 91, és csak a 20 évet s volt, amikor férhez ment, akkor körülbelül 110, 115 vagy 120 éves volt Anna, amikor felvitték Jézust Jeruzsálembe bemutatni. És mit olvasunk Annáról, aki nem távozott el a templomból, hanem böjtölt és imádkozott éjjel és nappal. Nagyon szerette Anna Jézus Krisztust.
Igen. Szeretjük-e mi is annyira, mint amennyire Anna szerette Jézus Krisztust? Én hiszem, hogy ma este is azért vagyunk itt, mert szeretjük. Ezt a számadást szeretném itt bemutatni, tehát azt jelenti, hogy 110 év körül, vagy lehet, hogy 115 vagy 120 éves volt. És ez az idős prófétanő Anna valamit tett, ezt olvassuk a 38. versben. Abban az órában ő is odállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálemben a megváltást. Nem csak Jézussal való találkozása után tette ezt, hanem azt mondja, hogy abban az órában, amikor Anna a prófétanő odaállt, és látta a Mesiást, hallotta Simeon szavait, ő is beszélt mindazoknak, akik Jeruzsálemben várták a megváltást. Erre utaltam az imént, amikor azt mondtam, hogy Jeruzsálem lakosainak többsége semmit nem tudott arról, hogy a Mesiás megszületett. De volt egy Simeon, volt egy Anna, és voltak, akik várták a Mesiást Jeruzsálemben. És amikor találkoztak a Mesiást várók egymással, akkor mit tettek? Beszéltek mindazoknak. Ő is, a másik is. Miről beszélgettek a Krisztust várók, amikor találkoztak egymással a városban? Vajon ma, amikor mi találkozunk egymással, ebben a városban, ahol lakunk, ismerősökkel, követjük-e Anna példáját? Én bátorítani szeretnék. Mondjuk el azt, hogy mennyire boldogok vagyunk azért, mert Jézus Krisztus vállalta mindazt, amit nekünk kellett volna elviselni, bennünket megajándékozzon azzal, amit ő érdemelt meg. Csak az kap örök életet, aki hitét a kősziklára építi. Tegnap is tanultunk arról, hogy Jézus Krisztus a kőszikla. Rajta kívül nincsen más, és Jézus Krisztus beszél, a hegyi beszéd vége felé mondja el ezeket a szavakat, melyeket Máté Evangélium a 7. rész 25 és 26. verséből olvassuk. Ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Aki hallja tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki a homokra építi házát. Nem fizikai házról van szó, hitházról. És Jézus Krisztus nagyon szépen elmondja, hogy aki hallja az ő szavát, és megtartja azokat, hasonlatos az az ember, a bölcs emberhez, aki a sziklára, aki a Krisztusra építi a házát. És akkor jöhet az eső, jöhet az árvíz, fújhatnak a szelek, bármilyen tanításnak szele, de nem dől össze a hitházunk. Miért? Mert Krisztusra építjük a házunkat. Kedves ellenlevők, mi ebben a sorozatban himnuszokkal foglalkozunk és foglalkoztunk. Láttuk Mária himnuszát, láttuk Mária jellemét, hogy tekint az te szolgáló leányod alázatos voltára, akinek ugyanúgy megváltóra volt szüksége, Máriának is, mint ahogy nekünk. Láttuk azt, hogy Zakariás milyen csodálatos módon, rendhagyóan írta körül és le Jézus Krisztus földi szolgálatát és Keresztelő János földi szolgálatát. Mire fogjuk építeni ezentúl hitházunkat? Krisztusra, az örök kősziklára, vagy az emberek tanítására, a homokra? Halljuk az igét, megfogan a szívünkben, vagy elnézést kérek, nem akarok derűséget mondani, csak azért, hogy kifejezz magamat, sok ember fejében húzat van. Vajon átsuhan elménken az igazság, vagy megmarad? Halljuk az igét, és tovább folytatjuk életünket úgy, mint eddig, vagy halljuk az igét, és befogadjuk azt.
Mi a sziklára szeretnénk építeni. Jézus a kőszikla. Ezt mondja a Szentírás, Korintus belekezírott első levél 10:4, minnyáján egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi őket, a kőszikla pedig a Krisztus volt. Minden embernek, nem csak akik mi itt ülünk ma este, minden embernek mindig két lehetősége volt. Vagy Krisztusra, ami azt jelenti, hogy az ő tanítására építjük hitünket, vagy a homokra, vagy hogy a Biblia mondja, fövényre, emberek tanítására. Kinek a tanítását akarjuk követni további földi életünkben? Kire építjük hitünket? Két lehetőségünk van. Jézusra, az örökkő sziklára? Én régen elhatároztam, és szeretnék, amíg élek, Jézus Krisztusra építeni hitemet. Hiszem, hogy mindannyian Jézusra szeretnénk építeni. Ezért gondoljuk végig, vagy emberi, vagy egyházi hagyományokra és tanításokra. Két lehetőségünk van mindannyiunknak, harmadik lehetőségünk nincs. Ezért most határozzuk meg életünk legfontosabb döntését. Szívből kívánom, akár karácsony jegyében, akár az úri jó kívánságok jegyében, akár az egész új esztendőre vonatkozó jó kívánságok jegyében, most határozzuk el, hogy életünket Krisztusra építsük. Ezt kívánom az új év jegyében, a boldog új év jegyében, hogy Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy Krisztusra építsük hitünket, az örök kősziklára, és elkészüljünk a vele való találkozásra. Ebben segítsen meg Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel üdvözlőjük kedves rádióhallgatóinkat is, akik a Reménység Hangerrádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián hallgathatják adásunk rádióváltozatát. Egy újabb lépést teszünk, immár az 5. állomásához érkezve annak a beszélgetés sorozatnak, amelynek fő címe a Végidők titkai. Ez a beszélgetés sorozat Mark Finley azonos című könyve segítségével járja be azokat a bibliai tanításokat, amelyek megmutatják, merre halad az idő, az események, merre haladnak és hogyan készülhetünk fel az előttünk álló közeli és kevésbé közeli eseményekre. Üdvözöljük kedves nézők és a rádióhallgatók nevében is a mi mai beszélgetőtársunkat, aki nem más, mint Páfi Miklós, Isten hozott újra a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Egy fontos beszélgetés áll előttünk, és éppen azért szeretném elmondani, hogy kérdéseiket, megjegyzéseiket vagy kéréseiket elküldhetik a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címre, ami időről időre megjelenik a képernyőn is. Ugyanakkor az a könyv, amit megemlítettünk, és ami tekinthető akár adásunk mellékletének vagy segédanyagának is, az igényelhető ingyenesen ugyanezen az e-mail címen kapcsolat@speranzatv.ro. Azon kívül természetesen most már nem mellékanyagként, hanem adásunk főanyagaként ajánljuk a Szentírást is, a Bibliát, amely, ha esetleg valakinek nincsen meg, ezt is ingyenesen elküldjük a már említett e-mail címre küldött kérésre válaszképpen. És nem csak magyar nyelvű, hanem román nyelvű hallgatóinknak, nézőinknek is szeretnénk kedveskedni egy hasonló témájú könyvvel, vagy egy román nyelvű szentírással, amennyiben ezt igénylik. Tehát bárki román vagy magyar nyelven igényelheti az említett könyveket, vagy a szentírást a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Mai beszélgetésünk kevésbé eseményekről, inkább személyekről, sőt, egy nagybetűs szeméről szól, aki a történelmi

0: és a Szentírásban leírt események középpontjában áll, az ő személyével foglalkozunk, és azzal, hogy mit jelent az ő személye és az ő jelleme az események folyására, irányára, és nem kevésbé személyes életünkre nézve is. De mindenek előtt nézzük meg azt a forrást, amelyikből merítjük az információkat. Mai világban nagyon fontos, hogy honnan olvasunk, honnan merítünk ismereteket. Nézzük meg egy picit a Bibliát, milyen bizonyítékunk van a Biblia történelmi hitelességére. Esetleg a sok közül néhányat, talán a legnyomósabbakat megemlíthetnéd. És nézzük meg, hogy milyen hatással vannak ezek a bizonyítékok a Biblia hitelességébe vetett hitünkre.
1: Hát figyelemre méltó azért, ahogyan a keresztények bántak a Bibliával, mert ugye ez a probléma, amit az előbb felhoztál, hogy mennyire, vagy hogyan találhatunk bizonyítékokat a Biblia hitelességére, ilyen probléma fel sem merült a múltban. Ez csupán csak hát egy másik véglet, ahova elmentek a keresztények megdöbbentő módon, hogy ezeket a kérdéseket nem a nem keresztények fogalmazták meg, hanem elsősorban a keresztények. És mivel a Bibliáról van szó, Isten igéről van szó, még azt is el kell mondani, hogy hát körülbelül 1500 éven keresztül a Bibliát a keresztények elzárták az emberek elől. Azt tartották, hogy a Bibliát csak képzett emberek érthetik meg, és vagy akár úgy, hogy fizikailag nem volt hozzáférhető a Biblia, akár a tanultabb emberek számára sem.
0: Volt, amikor egyenesen tilos volt akár birtokolni
1: is. Akár birtokolni is, vagy úgy, hogy egy ismeretlen nyelv tömlöcébe zárva tartották a Bibliát, hogy csak a tanult emberek tudták olvasni. Például Luther Márton is ugye a latin nyelvű Bibliát, az erfurti kolostor falához láncolt Bibliát olvasott. Tehát ez volt az egyik módja annak, ahogyan a keresztények elbántak a Bibliával, vagyis elzárták az emberek elől. A másik módja, tehát ahogy a Bibliák népszerűkké váltak a 19. század elején, ugye megjelentek a nagy nemzetközi bibliatársulatok, a brit, a skót, stb. Hát a Biblia kezdett elterjedni, ráadásul úgy, hogy számtalan nyelvre lefordították. Rögtön megjelent egy másik módja annak, ahogyan a keresztények elbántak a Bibliával, ha már most már volt Biblia az emberek kezébe, akkor megkérdőjelezték, hogy vajon hiteles-e, nem csupán csak emberi kitaláció. És akkor most oda jutottunk, hogy ilyenről is kell beszélgetni, hogy honnan tudjuk, hogy hiteles. Hát a Biblia kívüli, igen.
0: Egy kérdés merül fel bennem, de csak így megemlítem, mert ez az a fajta kérdés, amikor megkérdezték az első emberektől, hogy tényleg azt mondta Isten?
1: Pontosan. Amikor már nem lehetett a Bibliát kivenni az emberek kezéből, akkor annak a hitelességét kellett megcáfolni is. Na most számtalan archeológiai ásatások nyomán napvilágra került történelmi vagy archeológiai bizonyítékokkal tudjuk alátámasztani azokat az információkat, amelyeket még a 19. században megkérdőjeleztek emberek, például Belsazár király létezését. Hosszú ideig azt tartották, hogy a Biblia ezt csak kitalálta. Ez egyszerűen valamilyen zsidó, rabbi írástudónak a fantáziája szülte, addig, ameddig fel nem fedezték, hogy tényleg létezett, vannak írásos bizonyítékok rá, hogy ez a király létezett, vagy például Pilátusnak.
0: Ma már meg általánosan elfogadott tény a történelemben.
1: Igen. Vagy például Pilátusnak a létezése, hogy valójában létezett Pilátus. Ez a bibliai személyiség, aki ugye, hát ő volt az, aki halálra ítélte, vagy engedett annak a nyomásnak, amit a zsidók helyeztek rá. Ameddig Cézáriába, ugye a tengerparti Cézáriába, mert volt egy másik Cézária is, amelyik a szárazföld belsejében volt, felfedeztek egy feliratot, ahol Pilátus neve szerepel, ez a felirat ezt fogalmaz meg, hogy Pilátus Judea prefektusa. És hát ezen kívül ott vannak a hetitáknak a létezése, amelyek a 20. századig úgy gondolták, hogy ez megint csak egy ilyen bibliai fikció, nem is léteznek, nem is léteztek a történelemben, és nem csak az derült ki a 20. században, hogy léteztek, hanem Ankara mellett felfedezték a hetiták fővárosát, amelyik a 17. és a 13. Krisztus előtt a 17. és 13. századokban egy óriási, az egyiptomi, meg egyéb mezopotámiai birodalmakkal vetélkedő birodalmat tudtak létrehozni.
0: És utólag kiderült, hogy rendkívül erős kulturális befolyásuk volt, ami hosszú évszázadokkal, évezredekkel később is még hatással volt a későbbi kultúrákra.
1: Igen, határozottan is. Hát számtalan Bibliában szereplő több mint 100 személy neve bizonyítható Biblián kívüli forrásokkal, például Dávid, Teldán, ez ugye hát a zsidó állam legészakibb csücske, városa, Dán városa, ott fedeztek fel egy feliratot, Dávid háza szerepel ezen a feliraton, amely megint meg volt száfolva, hogy nem létezhetett a 11.-10. században Krisztus előtt zsidó dinasztia. És íme megvannak a bizonyítékok hozzá, és ezen kívül még számtalan más bizonyíték, Heródes, a zsidó királya, ugye a Maszada, ugye erődben végzett ásatásokkor fedezték fel ezt a feliratot, hogy Heródes a zsidó királya, majd később felfedezték Heródesnek a sírját, és természetesen sok más Kajafásnak a sírját felfedezték zsidó kutatók 1992-ben. Tehát megdöbbentő sok név, helyiség, esemény van bizonyítva Biblián kívüli források segítségével.
0: Nem beszélve például a holtengeri tekercsek felfedezéséről, annak történelmi, tudományos jelentőségéről, ami az egyik fő hatása, fő hozadéka az, hogy bebizonyítja, hogy az idők során a bibliai szöveg lényeges változásokon nem ment keresztül. Tehát a lényegeit tekintve, a tartalmát tekintve megbízható évszázadok múlva is, és talán egyik legújabb érdekes felfedezés, ami napokban röppent fel a médiában, hogy egy későbbinek tartott kéziraton tudományos módszerekkel felfedezték egy azelőtti szövegnek a nyomait, amit előbb ráírtak, majd letöröltek, hogy újrahasznosítsák ugye a tekercset, ezek a bizonyos palimpszestek, amit akkor drágán lévén a nyersanyag, amit kéziratot fölöslegesnek ítéltek, lemosták, és utána újraírták más szöveggel, de a mai technikával el lehet olvasni az előző írást vagy írásokat is, ami szintén azt bizonyítja, hogy a Biblia szövege és a különböző másolatok egybehangzóan ugyanazt a szöveget tartalmazzák, tehát ez is a Biblia megbízhatóságát és hitelességét erősíti.
1: És hogy az Ótestamentum könyvei ugyanazok voltak Krisztus születése előtt már századokkal, mint amit Jézus Krisztus idejében olvastak, meg amit mi is olvasunk különben, mert egy ótestamentumi könyv kivételével az összes ótestamentumi könyvnek teljes egészét, több példányát vagy töredékeit megtalálták holtengeri tekercsek között.
0: Igen, hát elmondhatjuk, ez már egy másik beszélgetés lenne, és valószínűleg érdekes, hogy hogyan alakult ki a Biblia, és miért van benne annyi és olyan könyv, amilyen. Ezt nevezzük a kanonizálás folyamatának, tehát az Ószövetséget alkotó bibliai könyvek összessége az már Jézus korára már tisztázott volt, hitelességük egyértelmű volt, és én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik például az Ószövetségi kánont összeállították, azok sokkal nyomosabb érveik és bizonyítékaik voltak azoknak a hitelessége mellett, mint nekünk, mert időben sokkal közelebb álltak ezeknek a kéziratoknak a keletkezéséhez, és könnyebben tudták ellenőrizni, hogy helytálló vagy sem. Viszont azért volt mindez fontos, mert hogyha a Biblia hitelességét alá támasztjuk a mai kritikusan gondolkodó tárgyi bizonyítékokhoz szokott ember szeme előtt, akkor ugyanazzal a hitelességgel, ugyanazzal a súllyal tudjuk föltállalni a Bibliában leírt egyéb dolgokat is. És foglalkozunk most a Biblián túl, ez a teológiának egy másik hatalmas területe, a Jézus történetisége, de abban a pár percben, amit erre a kérdésre tudunk szentelni, mutasd be kérlek néhány bizonyítékot, Jézus történetiségére nézve, vannak-e történelmi Biblián kívüli támaszpontok, amelyekre támaszkodva elmondhatjuk, hogy Jézus reális személyként létezett egy reális korban?
1: Hát még azt is elmondanám azért, hogy ha nem is lennének, akkor sem lenne, nem lenne kizárólagos, tehát nem lehetne kizárni Jézus létezését, hogyha a Biblián kívülről nem származnának bizonyítékok rá. Mert ahogy elfogadjuk hitelesnek Herodotos írásait, vagy a görög filozófusok írásait, amelyekből semmilyen példány nem maradt fel az eredetűből, vagy a nagyon régiből, hanem nagyon sok görög értelmiségének az írásai az arab fordítók, a Maimonides és mások, más fordításokon keresztül jutottak el hozzánk, tehát görög nyelvi régi forrás nincs is, és senki nem cáfolja Plátó vagy valamilyen más görög gondolkodónak az írásait. Tehát, hogyha nem is lennének a Biblián kívüli bizonyítékok Jézus Krisztus létezésére, akkor is a Biblia már elegendő lenne arra, hogy elfogadjuk, hogy létezett. De mégis vannak Biblián kívüli bizonyítékok, például Józsefus Flavius a zsidó háború könyvében említi Jézus Krisztusnak a létezését, Pilátusnak a létezését, talán ő az egy olyan szerző, aki a legismertebb a keresztény berkekben, de aztán vannak római történészek, például Tacitus, akinek az írásából most olvasnék egy rövid gondolatot. Ő az, aki említi Jézus Krisztust. Ő hát kevéssel Jézus Krisztus után születik, 55-be, és hát kortárs volt az első keresztényekkel, ismert is néhányat.
0: Hát az apostolok jelentős része még életben volt akkor.
1: Még életben volt, igen. És ő ezt írja, az, akitől nevüket vették, vagyis a keresztények, akitől nevüket vették, Krisztus vagy Krestus, ahogy fogalmaz ő, görögösen, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus helytartó által halállal fenyítetett. Tehát íme egy Biblián kívüli bizonyíték arra, hogy Jézus Krisztus létezett, ráadásul egy pogány embertől, nem keresztény szerzőktől. Ezen kívül ifja Plinius, ő is említi Jézus Krisztust, és persze vannak az egyházatják, akik említik. Tehát azok a keresztény értelmiségiek, akik valamilyen írást hagytak reánk, egyházatjáknak nevezzük azokat, akik a második században, hát apostoli atyák és azután egyházatyák, azok, akik hát a második, harmadik században írtak, közöttük antiokiai Ignác, aki Krisztus után 105 táján azt írja, hogy Isten maga jelent meg emberi formában, Jézus Krisztusról beszél. Alexandrai Kelemen 150-ben ír, azt mondja, hogy helyes, ha Jézus Krisztusról Istenként gondolkodsz. Justinus Mártír 160 táján írja, hogy ő Isten elsőszülött igéje, maga is Isten. Tertullianus ugye egyháztörténész, hát egy korai egyháztörténész, meg mások is, Origenész és mások is említik Jézus Krisztust. Ezek mind-mind Biblián kívüli szerzők, írók, akár pogányok, akár keresztények.
0: És emellé még mielőtt tovább lépünk, hozzátennék egy érdekességet. Van egy Amerikában élő újságíró, aki főfoglalkozásban ilyen különböző oknyomozó cikkeket végzett, kutatásokat és tényfeltáró tevékenységet folytatott, főleg a bűnügy terén. Tehát alaposan kiismerte a korának a jogi rendszerét, a bűnözői rendszerét, korrupcióval foglalkozott rengeteget, tehát ez a nagyon precíz, bizonyító, konkrét észjárású ember volt. És amikor egy adott ponton zavarni kezdte, hogy a feleség egy keresztény körbe jár imaórákra, eldöntötte, hogy egy hétvégén, egy hosszú hétvégén otthon marad, és csütörtök estétől hétfő reggelig bebizonyítja, hogy az egész Jézus dolog egy butaság és egy fikció. Nekifogott, és hétfő reggelre arra jutott, hogy az egy hosszabb kutatás lesz, másfél évig dolgozott, és megszületett belőle egy könyv, ami magyar nyelven is elérhető, román nyelven is tudtommal, angolul is, még film is készült, YouTube-on is meg lehet találni. A címe Lee Strobel, a Jézus dosszié. És hogyha utána nézzünk, látni fogjuk, hogy ez csak az első könyv, ezt még több más követte, amiben nagyon konkrét, logikus érvekkel és bizonyítékokkal támasztja alá, hogy Jézus létezett, és ami még érdekesebb, hogy a feltámadás egy hiteles, reális esemény volt. És érdekességképpen ezt azzal zárnám be, ezt a rövid zárójelet, hogy a legnagyobb eredménye nem is ez a könyv és a belőle megszülető eredmények voltak Liszt Robert számára, hanem az, hogy ő maga elfogadta Jézus Krisztust. Úgyhogy a kereső ember, azt mondja Jézus, aki keres, talál, aki az Úr Jézus létezésére bizonyítékot keres, azt az Úr Jézus nem fogja cserben hagyni.
1: Nekem románul van meg ez a könyv, úgyhogy románul is elérhető.
0: Mered ajánlani?
1: Igen, határozottan.
0: Nem tudtam a román fordításról, de köszönjük a kiegészítést. Hát akkor fogjunk hozzá a bizonyítékokhoz, az Úr Jézus személyét érintő kicsit részletesebb bizonyítékokhoz, és nézzük meg, hogy Isten milyen módon jelezte előre a Szentírás kijelentései által az Úr Jézus megszületését. Más szóval, milyen proféciák mutattak előre az Úr Jézus megszületésére, és ezekből, mert ugye sok van talán, ha jól emlékszem, több mint 200,
1: igen.
0: Ezekből esetleg néhány reprezentatívat, ha kiválasztanál, és rámutatnál arra, hogy hogyan teljesedtek, ez éppen elég lenne ahhoz, hogy tovább lépjünk.
1: Hát a legelső az Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében található, amit mi protoevangéliumnak hívunk. Ez annyit árul el a messiásról, arról, aki jönni fog, hogy megszabadítsa az embert a kígyó birodalmából, hogy egy asszonytól fog születni. Ez az első messiási jövendőlés, tehát ez már elég hozzá, hogy olyan pontos ismeretet szerezzen az ember, hogy ne arra számítson, hogy a messiás, amikor eljön, egy ilyen csodálatos mennyei sereg kíséretében fog eljönni, hanem arra számítson, hogy ez egy édesanyának lesz a fia. Egy földi édesanyának lesz a fia, és ez már szerintem elég értékes információ, hogy az ember nehogy eltévejedjen.
0: Arra tudhatjuk, hogy hogyan érkezik meg a messiás.
1: Igen. Másodszorban, hát ez a 200 messiási profécia, én szinte azt mondanám, hogy az Ótestamentumnak egyik fő célja az, hogy pontos ismeretet adjon nekünk arról, akinek jönnie kell. Pontosabban azoknak az embereknek, akik az első században éltek, hogy elegendő információval rendelkezzenek ahhoz, hogy felismerjék majd annak az asszonynak a fiát. És az Ótestamentum majdnem minden könyvében vannak elhelyezve ilyen értékes információk, amelyeket messiási proféciáknak hívunk. Az első, amit említettem, ez a protoevangélium, első Mózes 3.15, hogy egy asszonynak lesz a gyermeke, aztán Ézsaiás proféta könyvének 7. fejezetének a 14. versiből olvasom, ezért ad jelt néked az Úr maga, íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imánuelnek.
0: A szűztől fogantatás.
1: Hogy szűztől való fogantatás lesz, ez már elárulja azt, hogy ez egy nagyon különleges szituáció, nem akármilyen asszonytól fog születni, hanem egy szűzasszonytól, ami azt jelenti, hogy Jézusnak nincs földi apja, biológiai apja nincs.
0: Igen, és azt is jelenti, hogy a fogantatása nem a megszokott természetes módon történt.
1: Igen, hanem ez Isteni egy természetfeletti beavatkozás, ahogy az asszony jelenti Máriának, aki nem érti, hogy mi történik vele, és azt mondja, hogy a mindenható hatalma ugye beárnyékolja őt. Ez egy titokzatos...
0: Vagy ahogy mondta az angyal Józsefnek, hogy a lélektől, szent lélektől.
1: Igen, tehát ez egy titokzatos módja annak, ahogyan az Isten ugye a fiát elhelyezi egy asszony méhébe. És ez már egy újabb valóság elé helyezi a Biblia kutatóját, hogy Jézus Krisztus egy időben ugye emberfia, mert biológiai édesanyja van, de Isten fia is, mert ugye nincs földi apja, hanem a Szentlélek az, aki Évában, bocsánat, Máriában létrehozza ezt a magzatot, amelyből ugye aztán Jézus Krisztus megszületik.
0: Hát a mikéntjére nézve ezt válaszom részben az, hogy titok, Másrészt viszont semmi különleges nincs benne ahhoz képest, hogy Isten teremtette egykor az embert, akinek azelőtt nem voltak ősei, és az az Isten, aki ember teremtett, hogy magzat létrehozását is meg tudja oldani, hogyha erre van szüksége.
1: Határozottan, hogy Istennek megvan a tudománya hozzá. Tehát egyrészt így is kezeljük Jézus Krisztus kettős természetét, hogy habár a Biblia bizonyságot tesz róla, hogy ő ember fia és Isten fia is egy időben, hogy két természete van neki, a két természet nem keveredik, emberi öntudatba éli meg az életét itt a Földön, de ezen túlmenően, hogy ez gyakorlatilag tulajdonképpen hogyan történik meg az ő lényébe, ez egy olyan dolog, amit Isten nem közölt velünk. Még a születésével kapcsolatban egyéb információnk is van a Bibliából, tehát, hogy meg volt jövendőlve, hogy asszonytól fog megszületni, meg volt jövendőlve, hogy egy szűztől fog megszületni, az is meg van jövendőlve, hogy hol fog megszületni. És bármennyire valószínűtlen volt például az, hogy Mária pont Betlehemben szülje meg az ő elsőszülött gyermekét, mert különben ők Názáretben éltek, és körülbelül 100 kilométer van
0: Názáretben. És a történetből így más így sorok között olvasva az is legalábbis számomra lejön, hogy nekik eszük ágából se volt Betlehembe menni, a kényszerítő körülmények hatására kerültek oda. Egyáltalán nem is volt ilyesmi a terveikben, hogy ők oda költöznek.
1: Főleg 9 hónapos terhes.
0: Hát igen, mert akkor is volt egy ilyen politikai, nem is tudom minek nevezem, adóreform, ugye. Népszámlálást tartottak azzal a célral, hogy az adócsalásokat visszaszorítsák, ezért kellett mindenkinek a szülőhelyén regisztrálni, és ezért kerültek ők is Betlehembe, nem volt nekik szándékuk oda menni.
1: Igen, és ezt mondja Mikiás proféta könyvének 5. fejezetének 2. versében, hogy de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Juda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. És érdekes, hogy a zsidó vezetők, akik ugye, hát ők voltak a nép élén akkor, mikor Jézus megszületett, tudták, hogy melyik Betlehemben kell Jézusnak megszületnie. Mert különben két Betlehem volt Palesztinában, az egyik Betlehem körülbelül 30 kilométerre, 20 kilométerre Názárettől, ami, hogyha a valószínűséget vennénk, akkor sokkal valószínűbb lett volna, hogy abban szülessen, ami közelebb van ahhoz, ahol felnevelkedett Jézus. A Biblia pontosan azt mondja, hogy nem abba a Betlehembe, hanem ugye Júdeának Betleheméről van szó, Efratának Betleheméről, ami kb. 15 kilométerre volt akkor. Jeruzsálemtől most már összeér szinte a kettő, sőt falat is építettek, hogy a Betlehem lakosa, ugye, akik...
0: Hát igen, mert Cisziordániához tartozik
1: igen,
0: most már.
1: Igen. Na most ezek olyan értékes információk, amelyeket ugye az embernek tudnia kellett ahhoz, hogy hol keresse a zsidók királyát, ugye, és még sok más, amit a Biblia megjövendől Jézus Krisztus első eljövetelével kapcsolatban. Az időt is lehetett tudni, hozzávetőlegesen lehetett tudni az időt, hogy körülbelül mikor kell neki megszületni.
0: Hát körülbelül az évet.
1: Igen, mert a Dániel proféta könyvének 9. fejezete beszámol róla, hogy a zsidó nép választott népként éli meg ugye az életét, egészen Krisztus után 34-ig. Ezt így ki lehet számolni abból a proféciából, amely ugye Artaxerxes Longimanus rendeletével veszi kezdetét Krisztus előtt 457-ben, és akkor ugye 490 évet számolnak hozzá a 77-ről szóló profécia, most nem ennek az ideje, hogy mi ezt mondhatjuk.
0: Foglalkoztunk el, és valószínűleg még foglalkozunk. A lényeg az, hogy ennek a 490 éves időszaknak a vége felé lett tehető, az ő halála is, és még annak vége előtt, tehát akkor a születésének is az előtt végéhez közel kellett megtörténni.
1: Igen, és akkor így nem is véletlen, hogy tehát Jézus azért vártak. Voltak emberek, akik figyelték az időt, figyelték a proféciákat. Ha megengeded, a Lukács evangéliumából olvasnék egy rövid gondolatot, hogy nem csak a napkeleti bölcsek voltak, akik figyeltek, és nem csak a pásztorok, és nem csak azok, akik ugye a napkeleti bölcseknek mondják, hogy Betlehemben kell megszületni, hanem a Biblia egy olyasmit is mond, a Lukács evangéliumának a második, igen, a második fejezetében, Azt olvassuk például a 25. versben, és ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz istenfélő vala, aki várta Izrael vigasztalását. Tehát mások is voltak, akik nem mentek ugyan Betlehembe a jászóhoz, mert Isten nem jelentette meg nekik, hogy hol keressék. Viszont a proféciákból tudták, hogy ez az az idő, amikor meg kell jelennie valahol. Az egyik Simeon volt, a másik Anna, ugye a jeruzsálemi templomba, de azt mondja a Szentírás, hogy mások is voltak, akik tudták ezeket, mert azt mondja, ugyanaz a fejezet 38. verse, ez is ugyanazon órában odaállván, ez Anna volt, hálát adott az Úrnak, és szól a ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Ez már többes szám. Tehát a hívő zsidók között Jeruzsálemben lehet, hogy egyszerű szerény emberek voltak. Lehettek közöttük tanult emberek is. A Szentírás azt mondja, hogy volt egy várakozás hangulata Jeruzsálemben a hívő zsidók között. Tudták az időt, hogy most van, amikor jönni kell.
0: Ez nagyon érdekes, és hogyha ezeket a hát legalább 6 pontba szedtem azt, amit elmondtál, ugye voltak a bölcsek, az írástudók, a Herodes írástudói, voltak a pásztorokat is ide tehetjük, mert ők is végül is Krisztus várással foglalkoztak, és nem csak úgy egy folklór alapján. Akkor Simeon, Anna, meg a névtelen várakozók csoportja, névtelen a mi szemszögünkből, mert biztos volt
1: nem
0: mindenkinek,
1: ismerték.
0: Persze. Ezeknek a várakozása mind visszavezethető egy közös pontra, a Szentírás kutatására. Ők a Szentírásból az általunk már hitelesnek bizonyított, nem mondanám. Előttünk hitelesnek bizonyult Szentírásból vették ezeket az információkat, amelyek magukban is később hitelesnek bizonyultak. Úgyhogy az Úr Jézus Krisztus megszületése, mondhatjuk azt, hogy egy természetfeletti esemény volt, hosszú idő óta előre elkészítve és bejelentve, és az emberek, annak ellenére, hogy természetfeletti esemény volt, az embereknek volt lehetőségük ezt megismerni és erre felkészülni. Menjünk egy kicsit tovább, az Úr Jézus életét vizsgáljuk meg, nézzük meg, hogy vannak-e esetleg proféciák, amelyek nem kimondottan a Jézus születése körül, ezekről beszéltünk, hanem később az ő élete során teljesedtek be, és esetleg, ha néhány példát megemlíteném, melyek lennének azok.
1: Természetesen szinte azt lehetne mondani, hogy a 4 evangélium az csupán csak egy fajta magyarázat az Ótestamentumhoz. Mert a 4 evangélium, és a 4 evangéliumnak nincsen 100 fejezete. Máténak van 28, Márknak van 16,
0: Lukásnak 24,
1: 24,
0: Jánosnak 21.
1: Tehát a 4 evangéliumban nincsen 100 fejezet, de a 4 evangélium több mint 100-szor idézi az Ótestamentum valamelyik könyvét.
0: 79 fejezet.
1: 79 fejezet.
0: Igen.
1: Jó matekes vagy. És szóval több mint 100-szor idézi az Ótestamentumot, tehát ez azt jelenti, hogy fejezetenként több mint egyszer, szinte minden fejezet azért van írva, hogy valahol kihangsúlyozza, hogy mi is az, ami teljesedett abból, amit Isten megjövendőlt az Ótestamentumban, és mit hogyan kell érteni és magyarázni. Ezt teszi az Új Testamentum, és akkor teljesen természetes az, hogy maga Jézus az, aki gyakran használja ezt a kifejezést, hogy meg van írva, vagy ez azért történt, hogy beteljesedjen az, amit valaki...
0: Mert így mondja vala proféta.
1: Igen.
0: És az előzőhöz képest, hogy volt egy ilyen Krisztusváró hangulat, egy Krisztusváró trend, magyarul áramlott akár.
1: Igen.
0: Ezt bizonyítja az, hogy később Jézus élete során is az emberek, erre még rátérünk mindjárt, Jézus személyében, beszédében, az ő tevékenységét kísérő eseményekben profétai beteljesedéseket fedeztek fel.
1: Így van, pontosan. Máté 4. fejezete, a 13. verstől olvasom, és ott hagyva Názáretet, elméne is lakozik a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás proféta mondott, így szólván. Zebulonnak földje, Naftalinak földje, a tenger felé a Jordánon túl a pogányok Galileája, nép, amely sötétségben ül vala, lát a nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. Na most ez a földterület Ézsaiás idejében, hát Ézsaiás itt a 9. fejezetéből idézi a Szentírás ezt a proféciát. Ézsaiás szemtanúja volt az asszíriai vésznek, amikor 722-ben, kortárs volt, abban az időben élt, amikor ezen a területen lévő zsidókat ugye deportálták, és pogányokat telepítettek helyébe be. És Ézsaiásnak jelenti meg az Isten azt, hogy igen, ez a pogány vidék, amely szinte hát minden remény elveszett, hogy ott még valaha Isten gyermekei fognak élni. Isten megjövendőli Ézsaiás profétán keresztül, igen, Isten fia, a világosság ott fogja elkezdeni az ő tanítói hivatalát. És így is történt, amikor történik, akkor Máté evangélista lejegyzi, hogy ez azért történt, mert Isten ezt már előre megjövendőlte, hogy így fog történni. És számtalan más, tehát hogyha veszük a Máté evangélium 8. fejezetét, de bármelyik evangéliumot vehetjük, 8. fejezet 17. versében olvasom, hogy hát meggyógyítja Jézus Péternek az anyósát, ugye, és a 17. vers azt mondja, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás mondott, így szólván, ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségeinket.
0: 53. fejezet.
1: Az 53. fejezetből egy gondolat. De aztán a 12. fejezetben is, tehát számtalan helyen találunk beteljesedett messiási proféciákat a 12. fejezet 17. versében. Megint Ézsaiás profétát idézi, hogy beteljesedjék Ézsaiás proféta mondása, aki így szólt, imi az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli, lelkemet adom őbeli, és ítéletet hirdet minden pogányoknak, és így tovább. És még azt is megjegyezném, hogy nem csak bibliai profétákat idéz az Új Testamentum, hanem, vagy mondjam úgy, nem csak kanonikus profétákat idéz az Új Testamentum, hanem olyan profétai írásokat is idéz az Új Testamentum, az evangélium, amelyek nem kerültek be a bibliai kánonba, mert nem volt univerzális szerepük, viszont ezeknek a könyvei olvashatóak lehettek Jézus idejében, mert a Máté evangélium a 2. fejezetében egy olyan messiási proféciával találkozunk, amelyről nincsen tudomásunk. Tehát nincs benne az Ótestamentumban. Például a Máté evangélium a 2. fejezetének a 26. versében idéz valakit. Azt mondja, és oda jutván lakozik Názáret nevű városban. Hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Na most az Ótestamentumban nincs olyan proféta, aki azt mondaná, hogy Jézus Krisztus Názáretben fog élni. Akkor honnan idézi Máté? Nem is mondja, hogy Ézsaiás, sem hogy Jeremiás, sem hogy Mózes, sem a törvény, hanem azt mondja, hogy hát a proféták közül valaki azt mondta, hogy Názáretinek fog neveztetni. Ez azt jelenti, hogy Máté és a többi zsidók, akik az első században éltek, olvasták ennek a profétának a könyvét. Csak mivel nem volt kanonikus proféta, nem került be az Ótestamentumba. De ők tudták.
0: Igen, és itt hogy annyit még hozzátennék zárójelben, hogy van sok olyan proféta a Bibliában, Nátán proféta, meg tudnánk említeni egy egész listára valót, Filipp leánya az Új Szövetségben, meg akár Illést magát, az ismertebbek közül, akiknek nincsenek kanonizált írásaik. Tehát az ő könyveik nem kerültek be a Bibliába. De ez korántsem csökkenti a tekintélyüket és az ihletettségüket. Úgyhogy létezhettek még ezen megnevezett, de könyvet nem írt proféták mellett olyanok, akiknek még a nevét sem ismerjük, de azok számára, akik őket ismerték, egyértelmű volt, hogy Isten ihlette és szólásra. És megtörténhet, hogy akár elveszett írásokban, akár szóbeszédben maradtak fenn ezek a jövendőlések. Máté azért is hivatkozik talán konkrét utalások nélkül egy ilyen profétára vagy proféciára, mert lehet, hogy a korabeli emberek számára annyira ismert volt, hogy nem látta érdemesnek megnevezni sem. Mindenki ismerte. Viszont szeretném, hogyha tovább lépnénk ezeknek a jövendőléseknek a tanulmányozásában, és megnéznénk most már az Úr Jézus Krisztus élete után az ő halálának körülményeiről, részleteiről szóló jövendőléseket, hát ebből is csak szemezgetni tudjuk a legkiemelkedőbbeket, mert túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ebből is nagyon sok van. Mit emelnél ki, ami az Úr Jézus Krisztus halálára vonatkozó jövendőléseket illeti, és azok esetleg, amit kiemelnél, annak a beteljesedését is le is mutassál rá?
1: Igen, nos, hát a legismertebb, ami annyira kézenfekvő, annyira egyértelmű, hogy kiről van itten szó, hogy voltak olyan zsidó rabbik, akik elkezdtek egy ilyen hírt hát terjeszteni, hogy Ézsaiás könyvének 53. fejezete az beletékelve valahogy valaki által, ugye a Szent Iratok közé, és azt igazából nem is Ézsaiás írta. Annyira megbotránkoztató ez a fejezet a zsidó ember számára, annyira egyértelmű és egybecseng avval, ami Jézus Krisztussal történt, mert ugye ez megjövendőli azt, hogy szenvedő lesz a megváltó, nem egy dicső és ilyen katonai győzelmeket megvívó.
0: Egy politikai vezér, igen.
1: Igen, hanem egy olyan, mint egy áldozati bárány inkább, mint egy ilyen politikai vezér, és annyira ráillik, mert az is megjövendő, hogy nem fogják elhinni azt, hogy ő lesz az, aki így
0: hát, kezdődik. És ezzel a kételkedéssel pedig saját maguk igazolták a profécia hitelességét. Viszont ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, két dolog jutott eszembe nagyon röviden, Jesaja 53, mint szövegrész, erre az előbb olvastuk az egyik idézetet, te magad, ami azt mutatja, hogy Jézus korában ez egy ismert ige szakasz volt. És egy másik eset, például Péter apostol maga idéz az egyik levelében ebből a fejezetből nem keveset.
1: Így van.
0: Tehát ezek bizonyítják azt, hogy Jézus korában a zsidóság, a zsidó olvasók körében ez egy közismert ige szakasz volt.
1: Határozottan igen, mert minden szombaton Szentírásnak a felolvasása folyt a zsidó zsinagógákban.
0: Naptár szerint.
1: Naptár szerint, és ők minden évben, tehát ahány évet éltek, annyiszor hallották a Szentírást, vagy éppen olvasták, attól függ, hogy ki volt az az illető. Na most az Ézsaiás könyve 53. fejezete, az első dolog, amit ez a jövendőlés elmond, hogy nem lesz hihető, ami történni fog. Kihit a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Felnőtt, mint egy veszőszálló előtte, és mint gyökér a szárazföldből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől. Na most, hát ez nagyon mélyen teljesedik ez a profécia. Egyrészt abban, hogy a megváltó szenved, hogy az megváltó ábrázata eltorzul, hogy ugye halál vár rá, egyrészt. Másrészt pedig, hogy mindenki azt gondolja, hogy az Isten büntetése van rajta. Hogy elhagyatott. Mindenki azt gondolja, hogy igazából nem is az Isten fia.
0: Sőt, a Dániel könyve is azt mondja, hogy kiirtatik, senki sem lesz, és Jesaja 53 az előbb említett kényelmetlen ige szakasz, ugye? Úgymond kényelmetlen pedig azt is mondja, hogy mint akitől orcánkat elfordítjuk, azt hisszük, hogy verettetik, és hogy az Isten veri és kínozza őt, tehát azt hitték konkrétan, hogy az Isten csapása van rajta, és kell lennie az akkori keleti, mondjuk kauzális filozófia szerint, ha nem is tudjuk, hogy miért veri az Isten, valami biztos van, mert másképp nem verni. Igen. Csak arra nem gondolt senki, hogy amiért Isten veri úgymond a mesiást, az pontosan nem a mesiás bűnei, hanem a mi bűneink.
1: És ez, hogy mi azt hittük, hát ez szó szerint teljesedik. Mert az Emmaus felé igyekező tanítványok, akik mellé szegődik Jézus, ugye, és akiknek magyarázza a proféciát, minden bizonyal Ézsaiás 53-at is magyarázta. Ők a saját szájukkal azt mondják, hogy mi azt hittük.
0: Lukács 21, talán 27.
1: Igen, mi azt hittük, pontosan, ami itt van, hogy teljesen félreértették az eseményeket, és hogy kimondják ezt, hogy mi azt hittük, benne van Ézsaiás 53-ban, 750 évvel Krisztus születés előtt ezt megjövendölték. Ézsaiás 53-nál sokat lehetne időzni. Azt is érezteti, hogy fel fog támadni. Mert Ézsaiás 53. fejezetében, a 11. versben azt mondja, hogy mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével, igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Tehát a figyelmes olvasó tudja azt, hogy igen, ez szenvedő megváltó, egy meghaló megváltó, de valahogy újra látni fog, mert meg van jövendőlve, hogy annak eredménye, gyümölcse lesz annak a kereszt halálnak. De aztán, ami Jézus Krisztus halálát illeti, hát van egy másik bibliai profécia, ami ennél sokkal pontosabb dolgokat mond el, a 22. Zsoltár. A 22. Zsoltár az is szó szerint teljesedik, mert a 22. Zsoltár első verse azok a szavak, amelyek Jézus Krisztus ajkát hagyják el a keresztfán. Vagyis, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ezeket a szavakat mondja Jézus a keresztfán. És ugyancsak a 22. Zsoltárban megdöbbentő részletek vannak. Azt mondja a 8. versben, akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkukat, és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt. Szó szerint ezt mondták azok a zsidók, akik gúnyolódtak vele. Igen. És aztán ugyancsak itt a 22. Zsoltárban a 17. vers, mert ebek vette körül engem, gonoszok serege körül fogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Ez eszméletlen szerintem. Dávid Krisztus előtt 1000 táján írta ezeket a szavakat.
0: És ha jól emlékszem, jól tudom, akkor az a kivégzési mód, amivel Jézust kivégezték, akkor nem is létezett.
1: Nem is létezett. Tehát szinte nem is lehet elképzelni, hogy hogyan halhat meg valaki, úgyhogy átjukasztják pont a kezeit és a lábait. De ezeket Isten előre látta, tudta, hogy így lesz. Nem az Isten akarta, hogy így legyen. De Isten tudta, hogy így fog lefolyni ez az egész.
0: Nem beszélve arról, hogy a csontját nem törik el.
1: A csontját.
0: Hogy a barátaim házában ejtik rajtam a sebeket, tehát a saját hozzá közel álló emberek. Van jövendőlés arról, hogy honnan származik az áruló is. És egy másik megdöbbentő, van két igevers, az egyikre utaltuk már a Dániel könyve 9. fejezetére, ami a születését, ha bár csak egy nagyobb intervallumba zárja bele, de a halálának a pontos évét megjelöli, ami kiszámíthatóan, egyszer kell beszélnünk a 77-ről, majd kiszámíthatóan elvezet Jézus halálának az évéhez. És egy másik ige szakasz, ami az én meglátásom szerint ezt tovább pontosítja, az a páskabánáról szóló rendelkezés, amelyik azt mondja, hogy legyen 3 napig nálatok, 4. nap öljék meg, ugye napével valamilyen 3,5 évig, és nem akármikor, hanem az esti áldozat idején, és ez pontosan beteljesedett egy adott év, húsvét ünnepének az esti áldozat, akkor halt meg Jézus Krisztus. Úgyhogy ezek... Valaki ki is számolta, hogy a matematikai esélye annak, hogy a sok Jézusról szóló apró részletet megemlítő profécia, ami a halálára vonatkozik, hogy egyidejűleg teljesedjenek, hamarabb kihúzzuk egymás után 50-szer az 5-ös lottót, mint hogy ezek teljesedjenek. Úgyhogy 5-ös lottót 50-szer egymás után kihúzni nem.
1: Soha nem történt, nem is fog.
0: Igen, úgyhogy annál kevesebb esélye van annak, hogy ezek véletlenszerű egybeesések lennének. Hát emögött is azt húzódik meg, hogy Isten irányítja a történelmet, és ez azon túl, hogy a Szentírások is Jézus hitelességét alátámasztja, van egy további üzenete is, pedig az, hogy aki ilyen precízen és ilyen céltudatosan kezében tartotta az időnek a folyását, az események irányítását egészen Krisztus születéséig, élete során, meg a haláláig, ugyanaz a valaki Isten tartja a kezében a jelen és a jövő idő eseményeit is, és pontosan meghatározott terv szerint halad minden, még akkor is, hogyha ebbe a tervbe a nagy ellenlábas, a lázadó igyekszik minél több zavart kelteni, Isten tervét nem fogja megakadályozni.
1: Szerintem ezért is voltak ilyen, így elrejtve, imitamott ezek a jövendőlések, hogy az emberek ellensége ne tudja megkísérelni ezeknek a megváltoztatását, viszont mégiscsak úgy teljesedtek, ahogy meg voltak jövendőlve.
0: És akkor a hátramaradt gondolatokat összevonva egy másfél perces összefoglalóban, mondd el kérlek, hogy ki volt valójában Jézus, egy tehetséges prédikátor, nagyszerű tanító, proféta, reformer, csodatevő, vagy talán több is. És konklúzióként pedig milyen jelentősége és hatása van legyen Jézusnak az életünkre?
1: Hát elsősorban Jézus Krisztus az Isten fia és az ember fia. Az Istenség második személye hozott egy áldozatot azért, hogy megmutassa az Istent a földi ember számára. Mi majdnem semmit nem tudnánk az Istenről, ha Jézus Krisztus nem jött volna el emberi természetbe, emberi öntudatba ide közénk. Pontosan ezért hordozza Jézus ezt a nevet, hogy Immanuel, velünk az Isten. Lehet, hogy ennél tömörebben nem is tudnám összefoglalni azt, hogy kicsoda is Jézus Krisztus számunkra. Velünk az Isten. Velünk az Isten, hogy nem tartunk tőle. Velünk az Isten, hogy Isten sors közösséget vállalt velünk. Nem határolta el magát bukott gyermekeitől, hanem felvette bukott gyermekeinek természetét, hogy bukott gyermekeit kimentse ebből az őrületből, amelyben élünk. Tehát azon túlmenően, hogy megváltó, azon túlmenően, hogy proféta, azon túlmenően, hogy messiás, és így tovább. Jézus Krisztus elsősorban velünk az Isten.
0: És ez a velünk az Isten, ez nem csak egy történelmi vagy egy dogmatikai állítás, hanem reméljük, hogy sokunk számára már eddig is és ezután is személyes tapasztalat.
1: Igen, szívemből kívánom mindenkinek.
0: Köszönjük szépen a megjelenést, a felkészülésre fordított időt, a Jóisten jutalmazzon meg gazdagon azért, hogy erre a beszélgetésre időt szántál.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, láthattuk azt, hogy Jézusnak előre megírt életrajza volt, amit javarészt ő is ismert, ez több megemlített alkalommal is előbukkan az evangéliumokban, tudta, hogy mikor, minek van az ideje, és megtette azt, mert az ő atyának akarata volt számára fontos. Nekünk egy ilyen Istenünk van, aki így irányítja az események folyását, biztos kézzel vezeti, egy biztos cél fele, és ez nincsen másképpen ma sem, nincsen másképpen az önök életével sem. Éppen ezért én azt kívánom, hogy a sok elmondott dolog közül, ha csak egy tanulságot tovább viszünk, akkor is megérte ezt az órát a képernyő vagy a készülékek előtt tölteni. Keressük meg, kérdezzük meg, imádkozzunk, hogy megtudjuk Istennek mi a terve velünk, és mi is engedelmesen hagyjuk, hogy vezessen bennünket, ahogy Jézus Krisztust vezette a jeremiási boldog vég fele. Addig is meghívom önöket, hogy találkozunk mához egy hétre, Bátran a Jövőbe című adásunkban. Írjanak, kérdezzenek, kérjenek könyvet, szentírást, és mi örömmel elküldjük önöknek. Addig is, amíg újra találkozunk, ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Mi az igazság?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága jó Jézusunk, a szívünk most is hálával telik meg, mert mindannyian tudjuk, hogy szeretsz bennünket, és hogy szeretetből van a kezünkben a Biblia, amelyet azért hagytál ránk örökségül, hogy újra meg újra feléd forduljunk, hogy téged jobban és jobban megismerjünk belőle. De köszönjük a jelenések könyvét, a maga különös szimbólumrendszerével, amely sokak számára érdekesnek, talán különösnek és érthetetlennek tűnik, de hálásak vagyunk azért, hogy a mai alkalommal is üzenni akarsz. Ezért hívunk téged, hogy légy itt közöttünk, és mindenek fölött te taníts bennünket. Kegyelmességedből kérjük mindezeket. Amen. Témánk egy izgalmas és nem könnyű téma, megmondom őszintén. A jelenések könyve talán legnehezebb témája. Tudnék, a legnehezebb részénél vagyunk. Sokak számára 13-as szám önmagában is nehézséget okoz, de nem ezért nehéz a 13. fejezet, hanem azért, mert a jelenések könyve központi részéhez jutunk el. Egy néhány dolgot el szeretnék mondani arról a két fejezetről, tehát a 13. és a 14. fejezetekről, és most már nem annyira arra keresünk választ, hogy kicsoda Sátán, illetve hogy honnan ered a bűn, vagy volt-e lesz egy csillagháború, hanem valami más kérdésről, amelyet úgy lehetne feltenni, hogy nekünk keresztényeknek mit is jelent a keresztény vallásunk? Milyenné tesz minket a vallásunk? Vajon türelmessé, vagy türelmetlenné? Vajon lesz-e keresztény üldözés? Már a keresztény üldözésnek az a formája, amikor a keresztények üldözték a keresztényeket, mert bizonyára önök is tudják a történelemből, hogy volt olyan időszak, amikor a keresztényeket mások üldözték, akik nem voltak keresztények, de volt olyan időszak sajnos, amikor a keresztények egymást üldözték. Ez egy izgalmas kérdés, hogy vajon a jövőben lesz-e esetleg valami ilyen, vagy ehhez hasonló. És mi az, amit egy vallásos keresztény ember meg tud tenni Isten nevében? Tudnék, az a különös minden ilyen üldözésnél, és a történelem során minden vallási üldözésnél ez így volt, hogy az Isten nevében üldözte az egyik ember a másikat. Sőt, Isten nevében nem csak hogy üldözte, hanem kínoszta, sőt, az Isten nevében sokszor el is égette

mágián, vagy lefejeztette, vagy bármi borzalmas dolog, ami ehhez hasonló. Na ezek a kérdések jogosan felvetődnek bennünk, hogyha ilyen volt a múltban, vajon lesz-e ilyen a jövőben? Vagy van valami, ami megvéd bennünket attól, hogy visszaéljünk a hatalmunkkal? Na nézzük a Jelenések könyve szerkezetét egy pillanatra, hogy hogyan válaszol erre a problémára. A könyv szerkezetéről többször elmondtam minden előadáson, hogy egy nagyon érdekes szerkezet, amelyet nehéz magyarul elképzelni, vagy magyarul meg is magyarázni. Ez egy tükrös szerkezet, hogyha egy papírlapot elképzelünk, papírlapot, például egy ilyen lapot, aminek az egyik oldalára tintával írunk valamit, és utána összehajtjuk azt a lapot, és jól összenyomjuk, akkor a lap másik oldalán ugyanaz jelenik meg, ami ezen az oldalon volt, hogyha még friss a tinta. Na ez a tükrös szerkezet, ez azt jelenti, hogy a könyv egyik oldalán, vagy egyik részén, pontosabban a bevezető részén, egészen a középső részig terjedő leírás megegyezik, ha nem egész pontosan szó szerint, hanem a nagyvonalakban, megegyezik azzal, amit a könyv második részében olvashatunk. Mint hogyha egy kétkötetes mű úgy épülne föl, hogy az első kötet vége felé eljutunk egy csúcsponthoz, és azután a második kötetben bizonyos dolgok ismétlődnek, ha nem is szó szerint, de mégis érdekes módon ismétlődnek, amelyekről már korábban hallottunk. Annyit hadd mondjak, ez nem valami olyan dolog, amit ráerőltetünk a Bibliára, hanem éppen ellenkezőleg, minél többet tanulmányozunk, arra a következtetésre jutunk, hogy szinte a Bibliának majdnem minden könyve, mondhatnám ezt, valahogy tükrözi ezt a szerkezetet. Tudnék, az ókori ember úgy gondolkodott, hogy hallott dolgokat, ugye az ókorban az emberek többsége, főleg a nők többsége írástudatlan volt, és nem úgy tanultak az emberek, mint ahogy mi ma tanulunk, hogy olvasunk egy könyvet, és a könyvből vagy a tankönyvből megértünk valamit, vagy esetleg jegyzetelünk, és azokat is elolvassuk, hanem az ókori ember úgy tanult, hogy hallott, csak hallott, és hallgatta, amit a rabbi, vagy a tanító, vagy a mester mondott, és a mester úgy építette fel az előadását, hogy amit elmondott az elején, azt elmondta a végén is. Szóval az előadás a közepén volt a lényeg. Mindenki tudta, hogy amikor ismétlődik már valami, amit már addig hallott, na ott volt valahol a lényeg, ott előtte. És ezzel az ügyes technikával az emberek lényegében kétszer hallották ugyanazt a dolgot, és jobban megegyezték. Tehát a memorizálás eszköze volt az, hogy az emberek ilyen érdekes formában írtak is, és beszéltek is. Na, a Jelenések könyvének tehát ez a szerkezete, amelyben mi minden egyes részt vázlatosan megvizsgáltunk, tehát beszéltünk a prológusról, azután az epilógusról, a hét gyülekezetről, az egy gyülekezetről, a hét pecsétről, az ítélt hét jelenetéről, hét trombitáról, a hét csapásról, és végül eljutottunk néhány alkalommal ezelőtt a sárkány harcához, tehát följutottunk a csúcsra. Olyanok vagyunk most, mint egy hegymászó, aki fönt van a csúcson, és most körülnéz. Na, a Jelenések könyve 12. fejezete egy nagyon érdekes fejezet. A fejezetben van három főszereplő. Egyrészt az asszony, aki terhes volt és szült. Másrészt a sárkány, aki ott állt az asszony előtt és meg akarta enni a gyermekét. Végül pedig Mihály, aki megjelenik és legyőzi ezt a sárkányt. De azt kell mondanunk, hogy a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete valahol nagyon szorosan összefügg, mert úgy tűnik, hogy a sárkánynak vannak eszközei. A 13. fejezetben megjelenik két állat, két vadállat, az egyik a tengerből jön fel, a másik a földből. Ők a sárkány eszközei. De nézzük egy pillanatra még egyszer azt, hogy mit tudunk a sárkányról, a sárkány haragjáról. Nézzük a sárkány haragját, tehát a Jelenések könyve 12. fejezetéhez halapozunk. Ez a 295. oldalon található. A Jelenések könyve 12. fejezete. Úgy találjuk, hogy a sárkány többszörösen átél csalódást. Olvastuk a 12. rész első néhány versét.
amelyben arról hallottunk, hogy ez a sárkány odaáll az asszony elé, hogy amikor szül, megegy a gyermekét, de nem sikerül neki, mert a gyermek elragadtatik az Isten elé. Utána az asszony elfut a pusztába, tehát a sárkány nem tudja az asszonyt sem utolérni. Nem tudta megölni a gyermeket, nem tudja utolérni az asszonyt sem. Utána a következő jelenet a 7. verstől arról szól, hogy az égben is vihaskodás támad, és Mihály és az angyalai legyőzik a sárkányt és az angyalait. Na ettől kezdődően valami érdekes dolog történik, mert úgy halljuk a 10. versben, hogy egy szózat hallatszik az égben, amely azt mondja, hogy most lett meg az üdvösség és az erő, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal az Istenünk előtt. És a 12. vers azt mondja tovább, hogy annak okáért örüljetek, egek és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát a sárkány, azaz sátán, ahogy itt a 9. versből ezt akkor megértettük, csalódott akkor, amikor nem tudta elpusztítani az asszony gyermekét, utána nem tudta elpusztítani az asszonyt sem, utána kivetetett a mennyből úgy, hogy a helyük sem találtatott, és erre nagy haraggal teljes és egyenesen azt olvassuk, hogy jaj a föld és a tenger lakosainak, mert most már ez a sárkány nem csak, hogy tele van pusztító szándékkal, hanem a korábbi kudarcok miatt egyre indulatosabb. Egyre dühösebb, nagy haraggal teljes. Na most éppen ezért a következő versek azt mondják, hogy akkor a sárkány újra csak üldözni kezdte az asszony, de az asszony elfutott a pusztába, utána ment a kígyó, azaz a sárkány, hogy vizet bocsásson a szájából, és az asszonyt elragadja, de akkor meg a föld segített az asszonynak, elnyelte a vizet, és utána azt olvastuk a 17. versben, hogy megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyság tétele. Tehát a sárkány haragja az, amiről lényegében a 12. fejezet visszatérően beszél. És a sárkányról azt olvastuk, hogy ő maga Sátán. Tehát ez a szimbolikus lény a Jelenések könyvében maga Sátán. Vagy a régi kígyó, akit ördögnek is, azaz vádolónak is lehet nevezni. De ő maga a Sátán, azaz ő az ellenség. Na kérem, hogy lapozzuk most a 12. fejezet végéhez, a 18. vershez. Tudnélik, mielőtt a sárkány eszközeiről beszélnénk, nézzük meg egy pillanatra, hogy hol is áll meg a sárkány. 18. vers szerint, ez a 296. oldalon található, áll a tengernek fövenyére. Tehát a sárkány megáll a tengerparton. Ki az közülünk, aki már volt tengerparton, és megállt úgy a parton, közel a vízhez, ott a homokos parton? Na, ha álltunk ott egy ideig, én is voltam többször tengerparton, ott álltam egy ideig a homokos parton, egyszer csak azt vettem észre, hogy kezdek süllyedni. Úgy szépen lassan, mert a nedves homokban süllyedek. Na most, ha ez így velünk emberekkel is megtörténik, vajon mennyivel inkább egy sárkánnyal? Hogy ott a parton, a homokban süllyedni kezd, de mégis ott áll, mert várja, hogy valami történjék. Na ezután jutunk el a 13. fejezethez, hogy amikor János apostol látja azt, hogy a sárkány ott áll a tengerparton, a következő pillanatban megérti, hogy miért ment oda a sárkány, mert tudnilik, onnan jön ki az egyik eszköze. És ez egy nagyon furcsa lény, egy tengeri állat. Kérem, hogy olvassuk el a 13. fejezetből az első 4 verset. A 296. oldalon vagyunk.
És láték egy fenevadat, szó szerint vadállatot, feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És ez a fenevad, amelyet láték, hasonló volt a párduchoz, és a lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és a nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat, és imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádák a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Na, egy különös kép ez, mert egy állat, amely mintha nem is egy állat lenne. Hát ilyen állatot nem látunk sehol az állatkertben. Ilyet nem lehet sehol látni. Hogy olyan, minthogyha a párduchoz lenne hasonló, de a következő pillanatban, mintha a medvéhez hasonlítana, de a szája, mintha az oroszlán szája lenne, és valójában a sárkány adja az erőt. Na, milyen furcsa állat ez? Hogy tudjuk megfejteni ezt a képet? Hát ilyen állat nem létezik. Amikor a Jelenések könyve beszél egy sasról, vagy beszél madarakról, beszél a bárányról, beszél a kígyóról, vagy beszél a sárkányról, akkor mindig egy állatról beszél. De itt úgy tűnik, mintha egy ilyen hibrid állat lenne, vagy egy ilyen mutáns állat, ahogy ma mondjuk, hogy egy része, mintha medve lenne, egy másik része, mintha párduc lenne, mintha oroszlán is lenne, de végső fokon mégis, mintha a sárkányhoz is hasonlítana, tudnék, ne felejtsünk el egy dolgot, hogy 7 feje volt ennek az állatnak, és 10 szarva. Lapozunk egy pillanatra a 12. fejezethez, vissza, és ott a 3. verset újra olvassuk. Láttaték más jel is az égben, és imi vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. Tehát van valami hasonlóság még a sárkányhoz is, van 7 feje és 10 szarva. Tehát akkor felvetődik az a kérdés, hogy vajon kiről is lehet itt szó? Ez valami új állat, vagy mégsem új állat? Ez a sárkányhoz hasonló végső fokon, vagy nem a sárkányhoz hasonlít? Hogy tudnánk erre válaszolni? Ha nem lenne a Bibliában Dániel könyve, akkor elég nehéz lenne ezt a képet megfejteni. De Istennek hála, hogy ott van a Dániel könyve az Ószövetségben, és kérem, hogy lapozzunk most a Dániel könyvéhez. A Dániel könyvéből olvasnék először is a 7. fejezetből egy néhány mondatot, a 2. verstől a 7-ig, majd a 23. verstől a 25-ig. Tehát Dániel könyve 7. fejezetéből. Ez a 839. oldalon található, a Biblia Ószövetségi részében, tehát visszafelé kell lapozni balra a könyvjelzőtől. Dániel könyve 7. fejezetéhez, és onnan olvasom a 2. verstől, a 7. versig először. Szól a Dániel, és mondta, látám az én látásomban éjszaka, és íme az égnek 4 szele háborút támaszt a nagy tengeren. És 4 nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán és sas szárnyai valának. Nézén, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember lábaira állítaték, és emberi szív adaték néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és 3 oldalborda volt a szájában, fogai között, és így szóltak neki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és íme egy másik olyan, mint a párduc, és 4 madárszárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatik néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme 4. állat, rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta.
és különbözék mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és 10 szarva volt néki. Találtunk valami hasonlóságot az itt felsorolt állatok és a jelenések 13. fejezetében lévő egy állat között, amelyik a tengerből jön fel? De az egyik hasonlóság az, hogy itt mind a 4 állat a tengerből jön fel. Ugye ezt olvastuk a 2. versben, hogy láttam éjszakai látásokban, és az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren, és abból a háborgó tengerből jöttek fel ezek az állatok. Az érdekesség csak az, hogy ezek között egyik sem tengeri állat. Mert mindannyian tudjuk, hogy sem az oroszlán, sem a medve, sem a párduc nem él a tengerben. Ezek nem tengeri állatok, de mégis a tengerből jönnek fel. De bizonyára felfigyeltünk arra, hogy a tenger valójában nem is tenger. Mert a 4 szél háborút támasztott a tengeren. Hát a tengeren legfeljebb vihart lehet támasztani, de háborút nem nagyon. Ha csak nem tengeri ütközetről van szó. De itt nem tudunk arról, hogy tengeri ütközetről lenne szó. Viszont mégis a háború kifejezése ott van. Ez azt jelenti, hogy valami történik, minthogyha háborús helyzet lenne, és ebből a helyzetből emelkednének ki ezek az állatok. Na de mit szimbolizálnak ezek az állatok? Nyilván szimbolizálnak valamit, hiszen nem valóságos vízi állatok ezek. Tehát nem ott élnek a vízben, hanem ahogy a víz is szimbolizál valamit, az állatok is hasonlóképpen valamit ki akart Isten fejezni ezzel a képpel. Ugyanígy Dániel könyv a 7. fejezetében a 23. verstől olvasom a 25-ig. Így szól, tudnélik az a mennyei lény, aki Dániel profétának magyarázza a látomást. A 4. állat 4. ország lesz a földön, amely külön lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A 10 szarv pedig ez, ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és az külön lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Na mit tudunk ebből? 4. ország lesz a földön. Tehát akkor a 3. állat előtte a 3. ország, a 2. állat, a 2. ország az 1. állat, az 1. ország. Csak hogy melyik ország? Na melyik ország lehet? Kérem, hogy lapozzunk Dániel könyve 2. fejezetéhez. Dániel könyve 2. fejezetében találunk egy nagyon érdekes leírást, ami kicsit hasonló ahhoz, amit a 7. fejezetben találtunk. Dániel könyve 2. rész, ahol visszalapoztunk. Olvassuk a 31. verstől a 33-ig. Te látádó király, és ímé egy nagy kép, egész pontosan egy szobor. Ez a kép az a szobor, amely hatalmas volt, és kiváló az ő fényesége, előtted állt vala, és az ábrázata rettenetes volt. És annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből valának. Ez egy látomás, amit Isten Nabukodonozor királynak megmutatott, egy nagyon furcsa szobor, amely különböző fémekből áll, de mintha agyaglábakon állna, vagy cseréplábakon, a valójában ilyen nem képzelhető el, mert az agyaglábak nem tudnák hordozni azt a súlyt, ami fölötte van, mint ahogyan az se képzelhető el, hogy az oroszlán a tengerből jön fel, vagy a párduc, vagy a medve. De ez egy látomás, ugye a látomásban minden elképzelhető végső fokon, csak hogy Isten közölje a tervét a királlyal és a prófétával. De azután a 37. verstől olvassuk tovább, akkor már magyarázatot is találunk. Te, ó király, királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott,
és valahol emberek, fiai, mezei, állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. És aztán, ha olvashatnánk tovább, ha lenne idő, akkor azt mondanánk, hogy utána egy más birodalom támad, alább való, mint te, azután megint egy, a harmadik részből való, amely az egész földön uralkodik. Azután a negyedik birodalom erős lesz, mint a vas. Na, van itt valami, amit össze kell vetnünk a másik látomással. Az egyik az, hogy itt is négy különböző fém van, ott pedig négy állat. A négy egymást követi, itt is, ott is. A végén ott van a vas, a negyedik állatról azt olvastuk, hogy vas fogai voltak, meg érts körmei. Sőt, itt a második fejezetből azt is megtudtuk, hogy Dániel azt mondja Nabukodonozornak, aki az időszámítás előtti 7. században uralkodott, hogy te vagy az aranyfej. Tehát ez a látomás abból a korból indul, amelyikben Dániel élt. Tehát az újbabiloni birodalom korából. Ha egy kicsit a régi történelemre gondolunk, az ókorra, akkor bizonyára emlékezünk talán a babiloni birodalomra, csodálatos függőkertekre, Babilon gyönyörű városára. De tudjuk azt, hogy a perzsa birodalom valamikor a 6. század 30-as éveiben lerohanta ezt a birodalmat. Erről olvashatunk egyébként Dániel könyvében. Sajnos az idő ezt most nem teszi lehetővé, de az 5.-6. fejezethez lapozunk, akkor kiderül, hogy Dániel megélte azt a változást, hogy az új birodalom jött és felváltotta az újat, azaz a Médó-Perzsa birodalom, de az a birodalom se tartott sokáig, egy néhány évszázadig, de azután jött valaki, akinek a nevére már bizonyára emlékezünk, ugye Alexandrosz volt a neve, magyarul Sándor, és mi hozzátettük azt, hogy Nagy Sándor, mert az ő birodalma túlhaladt minden birodalmat, ugye az időszámítás előtti 4. században vagyunk, a 330-as években, mindössze 10 évig uralkodott, és amikor meghalt, alig volt 31 néhány éves. És azután valami történt, a birodalma nem hullott egészen szét, hanem négy részre oszlott. Na, érdekes módon Dániel könyve 7. fejezetében azt olvassuk, hogy a párducnak, tehát a harmadik állatnak négy feje volt. És ezt tudjuk szintén a történelemből, hogy tényleg Nagy Sándor, amikor meghalt, és ugye csak egy kiskorú gyermeke volt, a tábornokai vagy a hadvezérei osztoztak a birodalmon, és lett négy birodalom abból az egy birodalomból, de nem sokáig tartott, mert a birodalmak egymást emésztették fel. Míg végül megjelent egy hatalom, és hadd tegyem hozzá, hogy nagyon érdekesen, úgy tűnik, hogy ez a hatalomváltás keletről nyugat felé haladt. Mert egészen keleten volt a babiloni birodalom, majd jöttek a perzsák egy kicsit északról, talán nyugatról, lehet, hogy keletről is a médek, és lerohanták ezt a birodalmat, de terjeszkedtek nyugat felé. Egészen addig, míg összeütköztek a görögökkel. A görögök még inkább nyugatra voltak, lerohanták ezt a birodalmat, és amikor széthullott Nagy Sándor birodalma, akkor egy ideig csak a négy utódállam létezett, azután megjelent egy új hatalom, amelyet már nagyon ismerünk, úgy is, hogy a Vas Róma a történelemből. És érdekes módon Dániel könyve 7. fejezete és a 2. fejezete is valahogy úgy érzékeltet, hogy a 4. birodalom a vasra függ össze. De ez a birodalom uralkodott talán a leghosszabb ideig. Azt tudjuk, hogy időszámítás után 476 volt az, amikor a birodalom összeroppant, és a birodalom után azt lehet mondani, hogy mai napig nem támadt egy olyan birodalom, amely a földközi tenger medencéjét úgy uralta volna, mint Róma. De egy érdekes dolog történt Rómával, hogy amikor a császár úgy döntött, hogy elköltözik Rómából, mert a népvándorló törzsek olyan sok gondot okoztak, és elköltözött Bizáncba, amiből Konstantinápoly lett később, áthelyezte a székhelyét,
valaki ott maradt Rómában, azt lehet mondani, hogy örökölve bizonyos hatalmat, ő volt a római püspök. És a történetírók azt mondják, hogy ő a püspök nem pápa volt, míg püspök volt, megörökölte azt a hatalmat a városon keresztül, ami a császáré volt korábban. Egészen pontosan, ha történelmet nézzük, akkor körülbelül 538 volt időszámítás után, az az időpont, amikor a keleti gótokat el tudták űzni Rómától, és akkor a püspök hatalma kezdett megerősödni. És ez a hatalom végig a középkor idején tartott, amit szintén tudunk a történelemből, egészen 1798-ig, amikor is megjelent Napóleon. Na, Napóleonnak is volt olyan szándéka, mint korábban Nagy Sándornak, meg másoknak, hogy meghódítja az egész világot. Csak az volt a baj, hogy rossz irányba indult el. Ugye, mert tudjuk Nagy Sándorról, hogy Moszkva ellen vonult, bár ne azt tette volna. Tehát ő rossz irányba indult, nem délre, nem annyira keletre, hanem inkább észak-keletre, túl hideg volt, és a tél megölte a katonái jó részét, és végül összeroppantotta a birodalmát. Tehát a jelenések könyvére térve azt mondhatjuk, hogy Dániel könyve alapján itt valami különös hatalom jelenik meg a színen. Egyrészt ez a hatalom nyilvánvalóan hordoz olyan vonásokat, amelyek közel állnak a római birodalomhoz, hiszen a negyedik vadállat, Dániel könyve 7. fejezete szerint, a negyedik birodalom, már pedig a negyedik nagy világbirodalom, a római birodalom volt, és azután megjelent, én így mondanám, a lelki Róma, ugyanott, ahol a római birodalom székhelye volt korábban. És ez a hatalom, amely a mai napig megvan, lényegében a középkorban hosszú évszázadokon keresztül gyakorlatilag uralta a földközi tenger medencéjét, egész Európát. Azonban a jelenések könyve 13. fejezetében van még egy hatalom, egy nagyon érdekes hatalom, amelyről a 11. verstől kezdődően olvashatunk. Na ez a fenevad a földből jön fel, két szarva van, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Na, a Biblia magyarázókat nagyon sok gond kíséri, amikor megpróbálják azonosítani ezt a vadállatot. Tudnélik, ez látszólag békés állat, mert két szarva van a bárányéhoz hasonló, nem olyan, mint a párduc, nem olyan, mint az oroszlán, nem olyan, mint a medve, nem olyan, mint a sárkány, vagy mégis. Úgy tűnik, hogy mégis van valami, ami a sárkányhoz köti. Tudnélik, úgy szól, mint a sárkány. Hogy tudjuk azonosítani ezt a vadállatot, ha az előbbieket Dániel könyv alapján azonosítottuk? Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy nem tudjuk azonosítani Dániel könyv alapján, mert Dániel proféta nem beszélt erről a hatalomról, de van valami, ami segítséget jelent nekünk. És ez itt van a jelenések könyvében, a 12. 13. fejezetben. Tudnék, honnan jön fel ez az állat? Itt van a kulcs. Na, ez az állat a földből jön. Az előző állat a tengerből, és Dániel könyvében az a négy állat mind a tengerből jön. Dániel könyvében nem olvasunk arról, hogy egy állat a földből jönne föl. De itt a jelenések könyve 13. fejezetében a második állat a földből jön fel, és a föld bizonyos érdelemben valami pozitív dolgot jelent, legalábbis a 12. fejezet szerint. Ha oda tekintünk a 12. fejezet 16. versére, ott azt olvassuk, hogy segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld a száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából bocsátott. Tehát a föld segít az asszonyon. Korábban azt mondtam, hogy az asszony az egyház szimbóluma, a jelenések 12. fejezetében, mégpedig a keresztény egyházi.
És ha azt mondjuk, hogy az 1700-as évek, a 700-as évek vége, végénél vagyunk a történelemben, vajon megjelente azokban az években vagy évtizedekben valami olyan hatalom, amely nem a háborúk nyomán, ahogyan a Dániel könyve 7. fejezete mondja, hogy a szél háborút támaszt a tengeren, és azután jönnek elő a hatalmak, a birodalmak, hanem mint egy békésen, mint egy bárány természettel előjött volna szinte a földből. Hát azt hiszem, hogy nem kell messzire mennünk, hogy megtaláljuk ezt a hatalmat, mert történelmet mindannyian tanultunk, és azt, hogy 1776, mindannyian tudjuk, 1776, amikor is a függetlenségi nyilatkozat volt, és létrejött egy hatalom, amely mai napig megvan, érdekes módon még nyugatabbra, mint a korábbi birodalmak, sőt, a föld másik oldalán, ha úgy tetszik. Hogy a föld miért jelentős itt? Egyszerűen azért, mert Amerika bizonyos értelemben védelmet nyújtott sok kereszténynek, akik elmenekültek Európából, és ott nyugalmat találtak. Ott nem volt inkvizíció, nem volt üldözés, békésen élhettek. Legfeljebb meg kellett küzdeniük a bölényekkel, meg kellett küzdeniük az indiánokkal, és az ord időjárással, és sok mindennel, de ezek az emberek ott végső fokon békésen élhettek. Csak hogy ez a prófétai vers azt mondja, hogy bár bárányhoz hasonló ez az állat, de mikor megszólal, olyan lesz, mint a sárkány. Hát sokáig nem lehetett azt mondani, hogy az Egyesült Államoknak sárkány természete van. De hogyha ma figyelmesen körülnézünk, akkor azt kell mondanunk, hogy mintha az Egyesült Államok változna. Sőt, az 1980-as évektől változott. És manapság ott vagyunk, hogyha bármi történik a Földön. Aki először fölfigyel, különösen akkor, ha veszélyeztetve érzi a hatalmát, az Amerikai Egyesült Államok. Na egész pontosan nem tudjuk annak a részleteit, amit itt a Jelenések könyve 13. fejezet utolsó része leír. De egy biztos, hogy ez a hatalom egyre erőteljesebb lesz, és egyfajta kényszert fog alkalmazni. Gondoljunk csak arra, amit itt a 15. és 16. versekben olvashatunk, hogy adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. És azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. Sőt, tovább a 17. vers azt mondja, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy a neve, vagy nevének száma. Na ez a hatalom a Jelenések könyve szerint egy üldöző hatalom lesz, amelyet kényszeríteni fog valamiféle imádatot, ami nem helyes imádat, de egyrészt gazdasági kényszert alkalmaz, másrészt pedig fizikai kényszert is, egyrészt, hogy ne adhassanak, ne vehessenek, másrészt pedig, hogy megöljék őket. Az előadás elején föltettem azt a kérdést, hogy türelmesé vagy türelmetlenné tesz-e a vallásunk, vagy hogy lesz-e újra keresztény üldözés, és mi mindent megteltünk az Isten nevében. Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy a történelem arra tanít bennünket, és ismerjük a régi latin mondás, hogy a történelem az élet tanító mestere. A történelem sajnos arra tanít bennünket, hogyha valahol vissza lehet élni a hatalommal, akkor az ember visszaél azzal a hatalmával. Hogyha valakinek nagy hatalma van, akkor még inkább visszaélhet a hatalmával, és ha egy ilyen bekövetkezik, akkor kibiztosít bennünket arról, hogy egy ilyen dolog nem történhet meg. Kérem, hogy lapozzunk János Evangélium a 16. fejezetéhez, amelyben egy megdöbbentő dologról olvasunk. János apostol előre tekintve
a jövő felé, és idézi Jézus szavait János evangélium a 16. fejezetében. Ez a 132. oldalon van, a könyvjelzőtől jobbra. János evangélium a 16. rész. Az első három verset olvasom, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ki mondja ezeket? Maga Jézus. Ez a megdöbbentő ebben a leírásban, hogy Jézus a búcsú beszédei között, ugye a 14. fejezettel kezdődően a búcsú beszédeit olvashatjuk, beszél arról, hogy ne botránkozzunk meg, mert ilyen is előfordulhat, hogy aki öldököl, azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Azt is tudjuk a történelemből, hogy minden emberi szervezetnek a legnagyobb kárt maga a szervezet okozta. A keresztények legnagyobb ellenségei a keresztények lehetnek. A mohamedánok legnagyobb ellenségei a mohamedánok lehetnek. És ez minden vallásra, de minden emberi csoportra igaz, hogy mi magunk lehetünk önmagunk legnagyobb ellenségei, és közben azt hisszük, ahogy itt Jézus mondja, hogy Isten tiszteletet cselekszünk. Nem úgy állok itt, mint aki tudja a jövőt, és nem vagyok abban sem egészen biztos, hogy pontosan értjük, hogy a jelenések könyve 13. fejezete mit is mond, amikor a fenevad bélyegéről, meg a képéről és a számáról is így tovább beszél. De az egyértelmű, hogy valami üldözés vár, mégpedig a kereszténységen belül. Ha ennek nem tudjuk minden részletét, egy dolog biztos, hogy ebben valahogy az Amerikai Egyesült Államok is aktív szerepet fog játszani. Hogy ez majd hogy történik, ezt sem tudjuk egész biztosan. De amit biztosra tudunk, az az, hogy a jelenések könyve 13. fejezete mellett, hogy ott van a 14., ezt követi három angyal. A 6. verstől a 13. versig a jelenések könyvében van egy különleges hármasság itt, amelyre azt lehet mondani, hogy angyali hármasság. Megjelenik az első angyal, és azt mondja, hogy az Istent kell imádni a 6.-7. versek szerint, mégpedig azért, mert eljött az ítélet órája, és imádjuk azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tenger, és a vizek forrásait. Na, olvashatunk-e valahol a Bibliában arról, hogy Isten ezt parancsba adta nekünk, hogy imádjuk őt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tenger, és a vizek forrásait. Kérem, hogy lapozunk még egy pillanatra Mózes könyvéhez, és Mózes 2. könyvében, a 20. fejezethez lapozunk, ez a könyvezőtől balra 81. oldalon van egészen a Biblia elején. A 20. fejezet 8. versétől olvasom a 11. versig. Megemlékezél a szombat napról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Na, ebből az utolsó mondatból, mintha egy kis idézetet találnánk, nem pontosan, de néhány szó ismétlődik a jelenések könyve 14. fejezetében, ahogy olvastuk a 7. verset, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Itt is szó szerint így van, hogy nyugodjunk meg, mert Isten teremtette az eget, és a földet, és a tengert, és mindent, ami azokban van. Na, ez a 10 parancsolaton belül a 4. parancsolat, amely végső fokon arra kér bennünket, hogy Istent imádjuk,
ezen az adott napon, azaz a szombati napon, a hét hetedik napján. De visszatérve a Jelenések 14. fejezetére, ezt az első angyalt még követi további két angyal. A második angyal Babilonról beszél, Babilon leomlásáról. A Babilon ott a hetedik csapás során szétszakad, a nagyváros szétszakad három részre. Ugyanarról a pusztulásról beszél itt a Biblia, hogy leomlott Babilon a nagyváros, a nyolcadik vers szerint. Aztán jön a harmadik angyal, amely azt mondja, hogy ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és a bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, ezzel vissza utal a 13. fejezetre, erre a bizonyos kényszerre, hogyha valaki ennek enged, akkor a 10. vers azt mondja, hogy az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett a haragjának poharába. És így tovább olvashatnánk végig ezt a fejezetet. Tehát, mintha Isten válaszolna ezzel a hármas üzenettel arra a hármasságra, amiről a Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében olvastunk. Tehát egyik oldalon van egy kényszer, másik oldalon pedig van egy bátorítás, hogy Istent imádjuk, illetve hogy ez a hatalmi csoport összeomlik, és vigyázzunk arra emberek, hogy engedünk-e egy ilyen kényszernek, vagy pedig az Isten mellett hűségesen megmaradunk. Ez az üzenet végső fokon a 12. és 13. verssel ér véget, és én itt szeretném befejezni, amely azt mondja, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ehhez hasonló gondolatot olvastunk a 12. fejezet 17. versében, hogy amikor a sárkány üldözi az asszonyt és az asszony utódait, akkor közöttük ott vannak azok, akik az Isten parancsolatait őrzik. Itt is azt olvastuk, hogy eközben, a hatalmas harc közben kitetszik a szentek békességes tűrése, és ők megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Anélkül, hogy a teljességre el tudtunk volna jutni, sajnálatos módon időnk lejárt. Tudnék, az igazi győzelmet a 15. fejezet első néhány verse mondja el nekünk. De ezt szeretném kapcsolni majd azt a győzelmet, amiről a Jelenések könyve utolsó fejezeteiben olvashatunk, amikor is ugye a bárány és Mózes énekét találjuk a Jelenések 15. fejezetében, illetve találjuk azt a csodálatos leírást a Jelenések könyve utolsó részében, amely elmondja nekünk, hogy az Isten mindezek után mit fog készíteni. Az utolsó előadásnak azt a címet adtam, hogy mi lesz az utolsó háború után. Mi lesz a dolgok végén? Erről szól a Jelenések könyve 21. és 22. fejezete, és valójában ott visszatérünk ahhoz a részhez, ahonnan elindultunk. Hiszen onnan indultunk el a prológustól és az epilógustól, oda visszatérünk, és megértjük azt, hogy mindezek után a sok-sok véres csaták, háborúk, hatalmak és hatalommal való visszaélések után, amiről a Jelenések könyve, sőt Dániel könyve beszél, végül mi lesz, amit az Isten készít nekünk. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Isten segítségét. Mennyei Atyán, köszönjük Te néked, hogy segítettél bennünket abban, hogy ezt a szerteágazó és nehéz kérdést, a Jelenések könyve központi részét, a 13. 14. fejezetet legalábbis vázlataiban láthassuk. Köszönjük néked azt a fontos segítséget, amit Dániel könyve jelentett, vagy a Biblia más részei, amikor megérthettük azt, hogy Te vagy valójában a történelem igazi ura. Hiszen Te tudod előre kezdettől a véget, Te vagy az Urunk, aki teszel királyokat, de ha szükséges, döntesz királyokat. És közben csak egy dolgot kérsz tőlünk, hogy legyünk türelmesek, hogy legyünk olyanok, mint akikről a Jelenések könyve 14. fejezete beszél, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Itt vannak azok az emberek, akik ragaszkodnak a Te törvényedhez. Köszönjük néked, Urunk, ezt az órát, és arra kérünk, hogy erősíts meg mindannyiunkat. Erősíts meg a hitünket, és tarts meg bennünket a Te örök országodra is majd, kegyelmet sokasságából. Amen.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: dolga.
1: Krisztus példája, engedelmessége a kereszt halálig.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel.
2: Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
1: Timóteus és Epafroditosz elküldése.
2: Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditosz testvéremet, munkatársamat és bajtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen, mivel vágyódott mindnyájatok után, és nyugtalankodott, mert meghallottátok, hogy megbetegedett. Meg is betegedett halálosan, de az Isten megkönyörült rajta, sőt nem csak rajta, hanem én rajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék. Hamarabb elküldöm tehát, hogy viszont lássátok és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.
3: A fejezet első 4 verse a következőképpen hangzik. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az annak okáért szó lényege az, hogy a második fejezet imént idézett verseiben levő gondolatok hozzá kapcsolódnak az első fejezetnek a 27-től a 30-ig terjedő verseiben levő üzenethez. Pál apostol felhívja eme levelének a címzettjeit, hogy éljenek a Jézus Krisztus evangéliumához méltó életet. Az annak okáért szót a ha szócska előzi meg. Ez a szó nem valami kérdést vezet be. Pál nem azt kérdezi, hogy van-e helye az intésnek, ellenkezőleg megállapítja, hogy szükség van rejá, hozzátartozik a keresztény gyülekezet életéhez. Az intés szelidebb formája a figyelmeztetés, de a szükséges, dorgálás is lehet az adott eset súlyosságához képest. Az intés Krisztusban megy végbe, és ugyancsak ő benne, tehát az ő tanításai és életpéldája szerint kell gyakorolniuk a hívőknek a könyörületességet, és ugyancsak krisztusi lelkületben kell megvigasztalni a megszomorodottakat. A továbbiakban arra kéri az apostol hittestvéreit, szerezzenek neki örömöt azzal is, hogy éljenek egységben, ugyanazzal a szeretettel viseltessenek egymás iránt. Ez akkor valósul meg, ha valamennyiükben a Szentlélek lakozik, és így a Szentlélek által vezetett lélekben megvan a testvéri szeretet. A hívők nem egymástól elkülönülve egyértelműek. Együtt haladnak előre a hitben, egyetlen közösségben, egymáshoz kapcsolódva és tartozva, és Jézushoz igazodva. Külön figyelmet érdemel az ugyanazon szeretet fogalma. Ez azt jelenti, hogy Krisztus szeretetekkel meghatározza a keresztények magatartását, az ágápé, amely az önzetlen, megmagyarázhatatlan, indokolatlan, érdek nélküli, önmagát feláldozó szeretet. Ahol ez jelen van, onnan hiányzik a versengés. A versengés helyett mondhatnánk önzést, a hiába való dicsőség helyett pedig hiú dicsőség vágyat. Bármilyen csoport látszatra egységesnek tűnhet, sőt hozhatnak olyan döntéseket, amelyekkel kapcsolatban minden jel az egységre utal, de az egység több, mint a nyilvánosság előtt mutatott közös megegyezés. Ha egy gyülekezet vagy bármilyen csoport egyet akarva ugyanarra törekszik, tagjait nem önző ambícióik vagy az egymás közti küzdelem hajtja, csak azért, hogy ők legyenek az elsők. Az önző ambíció és az önteltség választja ki azt a savat, amely végül már a nyilvánosság előtt is megbontja az egységet. Az alázatosságot gyakran gondolják gyengeségnek vagy gyávaságnak. De a keresztényi alázatosság nem csökkenti az ember határozottságát, törekvését, nem teszi kevésbé eredményessé feladata teljesítésében. Az alázatos ember többet gondolkodik, és több energiát fektet az Úr munkájának végzésébe, éppen azért, mert nem az önző törekvések forognak a fejében. A versengéssel szemben azt ajánlja az apostol, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. A saját elképzeléseit haszon nélkül is védelmezheti az ember. Éppen ezért leghelyesebb a tágabb értelmezésre lehetőséget nyújtó és a szöveg szerint is megfelelőbb fordítás. Ne nézze ki a magáét. A nézés nem azonos az érdektelen szemlélődéssel. Ellenkezőleg egy meghatározott célra való törekvést jelent. Magáira néz, aki például egyéni világ szemléletének önkényes érvényesítéséért küzd, vagy aki bármely adott kérdésben saját véleményét erőszakosan akarja előtérbe helyezni. Hasonlóképpen a magáira néz, aki anyagi érdekeinek biztosításáért, egyéni kényelmének megóvásáért, s általában egyéni céljainak eléréséért másokra való tekintet nélkül munkálkodik. A tanulság, senki se legyen rabja önmagának, senkit se bilincseljen le az egyéni és közösségellenes célok utáni hajsza. Az én megfékezése után még egy parancs van. Mindenki nézze a másokét, tehát a mások hasznát. A másokéra való nézés sem korlátozódik csupán az anyagiakra, habár az önzetlenségnek itt kell kezdődnie. Ami az anyagiakat illeti, mindenki legyen másokra tekintettel. Megfogalmazhatnánk ezt úgy is,
hogy tanúsítson kíméletet fele barátai iránt. A parancs mindenkire kötelező. Az egység elképzelhetetlen ott, ahol egyesek engednek az evangélium szavának, míg mások különféle megokolással semmibe veszik azt. A gyülekezetben ne legyenek igazi és álkeresztények, hanem egyszerűen keresztények, Krisztust követők, akik engedelmeskednek mesterük és megváltójuk parancsának. Lehetnek botlások bármelyik gyülekezetben, de Isten parancsa érvényes marad. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének az első 4 verséből már megértettük, hogy a bennük levő elveket krisztusi lelkületben kell gyakorolniuk a hívőknek. Ennek a lelkületnek a fontosságát hangsúlyozza újra a levél írója, ugyanennek a fejezetnek az 5. versében. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Hogy milyen volt ez az indulat, kitűnik a fejezetnek a további verseiből, azaz a 6-tól a 11-ig terjedő ige szakaszból. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És mindennyel vaja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mit akarnak kifejezni a 6. versnek az első szavai, aki mikor Istennek formájában vala? A forma jelenti valaminek vagy valakinek a külső alakját. Mindenképpen a valóságos létezésnek a kifejezője. Egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus már születése előtt is létezett. A Mikás proféta könyve 5. fejezetének a 2. verse, miután megjövendőli az eljövendő Mesiás születésének a helyét, azt is elmondja róla, hogy származása elejétől fogva, öröktől fogva van. De van egy másik igevers is, amely szintén bizonyítéka az ő, a Krisztus preegzisztenciájának és isteni dicsőségének. A János evangélium a 17. fejezetének az 5. versében, amely szerves része Jézus Krisztus főpapi imájának, a következő szavakat olvashatjuk. És most, te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad e világ létele előtt. Valószínűleg ennek a versnek alapján jelentette ki Calvin, hogy Istennek formája a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének a 6. versében fenséget jelent. Amiként mi az embereket megjelenési formájuk szerint ítéljük meg, írja Calvin, ugyanúgy az a fenség, amely Istentől rejánk ragyog, az ő formája. Következésképpen Jézus Krisztus Isten dicsőségének, fenségének, formájának a hordozója volt már testé létele előtt. Miben nyilvánult meg Isten fiának alázatossága már születése, emberré válása előtt? Azt olvashatjuk, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Vegyünk szemügyre néhány bibliai igehelyet, amelyek az ő isteni mi voltának egyértelmű bizonyítékai. Kezdjük egy messiási jövendőléssel. Az Ézsaiás proféta könyve 7. fejezetének a 14. verse egy olyan fiúgyermekről ír, aki szűztől fog születni, és a neve Immanuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten, tehát az ő jelenléte az emberek között Isten jelenléte. Ugyancsak az Ézsaiás könyvében, a 9. fejezetnek a 6. versében még egyszer jövendől a proféta ennek a gyermeknek a születéséről, és a nevével kapcsolatban azt mondja, hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Erős Isten és örökké valóság atya. Tehát valóságos Isten. És ez nem minden.
Nem egyszerűen annyit ír róla Ézsaiás, hogy örökké való. Ha csupán ennyi volna kijelentve róla, hogy örökké való, már ez is elegendő kellene legyen ahhoz, hogy mondjuk el, Jézus Krisztus létezésének nincsen sem kezdete, sem vége. Az örökké valóság atya azonban ennél még többet fejez ki. Nevezetesen azt, hogy még az örökké valóság is az ő ellenőrzése alatt áll. Megértjük-e már? Miért mondhatja el Jézus azt, hogy ő, mint jó pásztor, az ő juhainak, tehát hűséges követőinek örök életet ad? Lásd a János evangéliuma 10. fejezetének a 28. versében. Következzen néhány új szövetségi ígehely Jézus Krisztus istenségéről. Római levél 9. fejezetének 5. verse. Akiké az atyák, akik közül való test szerint Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Kolosséberiekhez írt levél 2. fejezetében a 9. vers. Mert ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg. Zsidókhoz írt levél 1. fejezetének a 6., majd a 8. verse. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól. És imádják őt az Istennek minden angyalai. Ám de a fiúról így, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Zárójelben említsünk meg annyit, ha Jézus Krisztus egy adott pillanatban kijelentette azt, hogy az én atyám nagyobb nálamnál, ugye ez akkor volt érvényes, amikor emberré lett, és e földön élt az emberek között. Zárójel bezárva. Az a kifejezés, hogy Jézus Istennel egyenlő, nem két dolognak az egymáshoz való viszonyulását jelenti, hanem azonosságát. Ha tehát Jézus Krisztus Istennel egyenlő, akkor az atyával való teljes azonosságát kell értenünk alatta. Ennek van bibliai alapja. Olvassunk erre vonatkozólag két igét a János evangéliumából. A 10. fejezet 30. versében Jézus azt mondja, én és az atya egy vagyunk. A 14. fejezet 8. és 9. versében ez áll. Mondanéki Filep, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondanéki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filep. Aki engem látott, látta az atyát. A Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének, a 6. versében még azt is olvastuk, hogy Jézus az Istennel való egyenlőséget nem tekintette zsákmánynak. Zsákmány az, amiután az ember kimondhatatlanul vágyik, amit igyekszik megszerezni tisztességtelen eszközökkel és útakon, vagy éppenséggel erőszakkal, és ha annak birtokába jut, görcsösen ragaszkodik hozzá, nehogy elveszítse. Jézus nem szerezte magának az isteni formát, ez az övé volt, mivel Istennel egyenlő. Isteni lényét nem tekintette veszélyben forgó zsákmánynak. Elvesztésétől annyira nem félt, hogy önmagát megüresítette, tehát nem más valaki üresítette meg őt. Emberré lett, vállalva ezzel mindazt, amit az embernek el kell szenvednie, sőt ennél sokkal többet is. Hogy mit vállalt, akkor értjük meg valamennyire, ha imádságos szívvel figyelmesen olvassuk, sőt tanulmányozzuk az evangéliumban mindazt, amiben földi élete alatt része volt. Időszűke miatt nem térhetünk ki ezekre részletesen, csupán röviden soroljuk el. Ezek a következők voltak. Hajléktalanság, olyan egy szereztő így fogalmazta meg. Az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Sokszor elfáradt, pihenésre volt szüksége, ő is megéhezett és megszomjazott. Üldözték alig, hogy megszületett. Mária és József Egyiptomba menekült vele. Később is, munkássága során a választott nép vallási vezetői minden úton és módon arra törekedtek, hogy vessenek véget tevékenységének, hogy hallgattassák el, hogy életét oltsák ki. Már az is nagy megalázkodás lett volna tőle, ha Ádámnak azt a természetét öltötte volna magára, amivel ősapánk bírt a bűnbeesés előtt. Ő azonban azt az emberi természetet vette fel, amely a bűn miatt fizikailag meggyengült. Elszenvedte mindazokat a kísértéseket,
amelyek megkörnyékeznek minden földi halandot. Megalázkodásában Isten fia még itt sem állt meg. Azon túl, hogy magára vette a halandó ember természetét, míg a szolgai forma felvétele alól sem vonta ki magát. Abban az időben a rabszolgák voltak a társadalmi ranglétra a legalsó fokán. Hogy a földre szállt Krisztus ezt a státust is vállalta, arra két bizonyítékot szolgáltat a Biblia. Az egyik bizonyíték megmosta a tanítványainak lábait, ami abban az időben a rabszolga feladata volt olyan esetekben, ha kevésbé előkelő vendég érkezett a házhoz. Továbbá megengedte azt, hogy keresztre feszítsék. Ezzel a halálbüntetéssel csak a rabszolgákat sújtották, és rajtuk kívül a gonosztevőket és a hazaárulókat. Ilyen mélyen alázkodott meg Jézus érettünk, bűnös emberekért. Megalázkodáshoz hozzátartozott még a teljes és feltétel nélküli engedelmessége Atya iránt is. Megalázkodása és engedelmessége legyen követendő példa minden keresztény számára. Milyen nevet adott neki Isten, amely minden név felett való? Erre a kérdésre megtalálható a válasz a Jelenések könyve 19. fejezete 16. versének a végén. Királyoknak királya és uraknak ura. Olyan név ez, amelyre hajoljon meg minden térd, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Kik az itt említett föld alatt valók? Akik Dániel könyve 12. fejezetének a 2. verse szerint jelenleg pihennek a föld porában és felserkennek. Némelyek örök életre, némelyek kárhozata és örök utálatosságra. Ez utóbbiak számára késő lesz már térdet hajtani Krisztus nevére. Hogy ne legyen igen késő számunkra is ez a térdhajtás. Más szavakkal, hogy ne tartozzunk azok közé, akik a kárhozatra támadnak fel, ma hajtsuk meg térdeinket Isten fia előtt, és hódoljunk előtte imádattal. Továbbá gyakoroljuk mi is, hozzá hasonlóan, az engedelmességet megalázkodva. Akkor remélhetjük azt, hogy Isten új névvel fog megajándékozni minket, és ez a név úgy fog hangozni, hogy győztes. Igen, győztes a bűn elleni harcban. Adja Isten, hogy ebben legyen részünk Krisztus eljövetelekor.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Ige morzsa.
1: A mai témakörünk az Úr Jézus segítségével egy kérdés valóságban, honnan jövünk. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon is tisztáznunk kell az űrzavaros világban, annál inkább, mert különböző irányelvek, különböző eszmék élnek is, jelentkeznek újabb és újabb eszmék. Hogyan jött létre az élet a Földön? Én most elsorolok néhány tételt, ősrobbanással, második véletlenül, fejlődéssel, vagy értelmes tervezéssel. Sajnos mi egy olyan világban élünk, ahol különböző helyen, akár migránsok, akár nem migránsok, robbantást követnek el, és a robbantás még sehol nem hozott rendet. Ha ősrobbanással jött létre az élet a Földön, akkor honnan ez a csodálatos rendezetlenség? Ha másik tételre térünk, hogy véletlenül fejlődés útján jöttünk létre, akkor ennek a fejlődésnek most is kellene egy folyamata, hogy legyen. Azonban hadd mondjak el egy orvosi tételt, egy orvosi tényezőt. Ha mi fejlődés útján jöttünk volna létre, akkor egész másképp folynának a dolgok, mint ahogy folynak. Mit akarok ezzel mondani? Hallgattam egy előadást, két doktorátussal rendelkező előadó tartotta, orvosi doktorátusa is volt neki, és lelkészi doktorátusa is volt neki. És egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondott el, és azt mondta, hogy ezt elmébe próbálom vésni, amíg élek ezen a földön, soha ne felejtsem el. 500 évekként, 3000 évre visszamenőleg kezdte bizonyítani azt, hogy a hölgyek 40 év táján váltak ivarére. És 500 évekre lebontva már nem emlékezem, hogy melyik 500 évben mennyik haladtak előre, és azt mondta, hogy ma a hölgyek 9 és 13 éves korban várnak ivaréretté. A majommama 3000 évvel ezelőtt is 10 éves korában várt ivaréretél, és ma is. Akkor fejlődünk, vagy degenerálódunk. Gondolkodjunk el ezen, ez nagyon elgondolkodható tény. Azonban mielőtt rátérünk a mai témakörünkre, még egy bevezetőt is szeretnék hozni. Egy űrsétára szeretnélek benneteket ma este elvezetni. Ez az űrsét miből áll? Először is tudom azt, hogy mindannyian nagyon gyakran este felnézünk, különösen nyári estéken, nézzük azt, hogy milyen csodálatos az égboltozat. Ha felnézünk a csillagos égre, akkor látjuk azt, hogy óriási sebesség. Második, hatalmas bolygók. A harmadik tétel, amire

szeretnék tényt deríteni, beláthatatlan távolság. Ne csak a fogalmakat mondjuk el, nézzük meg az elsőt, óriási sebesség. Gondolkodjunk is, gondolatban induljunk el. Ha 40 000 km/h sebességgel száguldanánk, akkor fél nap kellene, hogy elérjünk a holdig, fél év, hogy eljussunk a napig, 118 000 év, hogy eljussunk a legközelebbi csillagig, és körülbelül 1,5 millió fényév a legközelebbi galaxisig. Óriási sebesség, óriási távolság. Olyan távolságok vannak a világegyetemben, amit mi egyszerűen soha felfogni, ami véges agyunkkal nem vagyunk képesek. Annál is inkább, mert a legközelebbi galaxis a csillagások szerint 1,5 millió fényévre van, és mi kimondom azt, hogy egy, az 300 000 km megtesz a fény. Fel se tudjuk fogni ezt a csodálatos teremtést. Azonban a második hatalmas bolygók. Szeretném képletesen, vagyis rajzban, ahogy a csillagászok ezt elkészítették, látni azt, hogy hogyan aránylik a Föld a többi bolygókhoz, csak itt a naprendszerben először, majd utána kilépünk a naprendszerből, és szemlélünk még néhány más bolygót is. Látjuk, hogy milyen hatalmas a mi bolygónk a Föld, látjuk a Vénusz kisebb, Mars még inkább, Merkurus annál inkább, a Plutó a legkisebb. De nem szeretnék sokat időzni ezen, mert a bibliai tételeken szeretnék foglalkozni, de ahogy említettem, bevezetőben mindannyiatokat elvezetek egy űrsétára. A következő kép, látjuk a Föld mekkora a Neptunhoz, az Uranushoz, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez mérten. Látjuk, hogy milyen hatalmas, most hozom a Föld nagyságát a Jupiterhez, és egy kis gömböcske áll előttünk, a Jupiterhez viszonyítjuk. Azonban nézzük meg a következőt. A Jupiter a naphoz mérten így viszonyul. Tehát ez a nap, ami napkorunk, vagyis ami napunk, amit látunk naponta, Jupiter olyan kicsi, sajnos itt a kivetítésen én itt közelről látom, egy pontocska a Föld. De ne álljunk meg itt, haladjunk tovább. Nézzük meg, hogy a nap milyen parányi. Utána van a Sirius, a Pluis, az Artarus, és itt látjuk, hogy mekkora arányban vannak egymással a bolygók. Ki teremtette mind ezeket? Ki tartja fenn? Ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát, a rohanását a világűrben, és így tovább? És az utolsó kép, amit még szeretnék hozni, a csillagászok maguk idejében azt mondták, hogy a Betelgez már mint olyan, az Arcturus után Betelgez vagy Betelgeuses, attól nagyobb nem létezik, és végül felfedezték a csillagászok, amit most tudunk, de hogy mit fognak felfedezni jövőben, azt nem tudjuk, az Antarész eddig a legnagyobb bolygó, ami létezik a világon. Ha Isten nincs, akkor ki teremtette mindezeket? Szeretném a harmadik kérdést is megtárgyalni egy rövid idő alatt, beláthatatlan távolság. A tejút, ugye tejútnak nevezzük azt, ami nyáron nagyon szépen végig fénylik esténként az égboltnak a kellős közepén, 200-tól 400 milliárd csillagból áll, nem bolygóból, csillagból áll. A hossza 97 800 fényév, és a szélessége körülbelül 16 300 fényév. Óriási, beláthatatlan távolságok, és ami különös, a Földünk mintegy 6000 éve száguld óriási sebességgel a világűrben, és nem ütköztünk össze, és nem is fogunk soha összeütközni. De vajon miért? Azért, mert mindegyik bolygónak számukat nem tudjuk kimondani, de mindegyik bolygónak Isten szabta meg az útját és az irányát. Amit látható, az Orion kötfolt nyílása. Erről az Orion kötfoltról, amit a csillagászok tudnak, az a következő. Az átmérője 3 millió
382.300 fényéve. El tudjuk képzelni? Kimondjuk azt, hogy egy, és egy másodperc alatt 300.000 kilométer tesz meg a fény, és több mint 3 millió fényév, amint látjuk, az átmérője. A következő adat szintén a csillagászoktól tudok mondani, az pedig a következő, a mélysége több mint 10 millió fényév. Sokan úgy vélik, hogy az Orion csillagképben található valahol az Isten királyi széke, található a menny. Én azt mondom, hogy mi halandó emberek ma este ne is foglalkozzunk tovább ezzel, én szeretném meglátni, és mindannyian megláthatjuk Isten trónusát. 10 millió fényémet kilométerekbe ültetjük át, akkor valamikor gyerekkoromban, fiatalkoromban szerettem számolni, 96 kvintrillió kilométer mélysége az Orion csillagfoltnak. Kedves testvéreim, csak azért hozom ezt, hogy lássuk meg, hogy egy hatalmas világegyetemben élünk, és mindezt Isten teremtette meg. Olvastam egy cikket, egy tudományos cikket, és ami az érdekessége benne az, hogy nem más, mint az amerikai NASA vezérigazgatója, csillagász, szakértő írta meg, és az volt a címe, frappás, nem magyarul jelent meg, mert a mi országainkban sehol se nem jelenhetett meg, ahol ateizmus volt, amiért a tudós hisz Istenben. Ebből a cikkből csak néhány fontos dolgot hozok. Ha Isten nincs, akkor kiszabta meg a föld forgásának gyorsaságát. És nagyon egyszerű képletekkel áll elő, és azt mondja, ha 10-szer gyorsabban forogna a Föld, mint ahogy forog, létezhetne az élet a Földön. Nem, mert a centrifugális erő következtében mindannyian lerepülnénk a Földről, és a napi olyan gyorsan váltakozna, hogy a biorendszerünk képtelen volna elviselni. Tudós ugyanakkor azt írja, vajon létezhetne az élet a Földön, ha 10-szer lassabban forogna. Akkor sem, mert a napi egyenlőségnél a 12 óra helyett 120 óra volna nappal, és 120 óra éjszaka, és ami nappal nem égne meg, éjszaka minden megfagyna, megint lehetetlen volna az élet a Földön. Ha Isten nincs, akkor kiszabta meg a Föld forgásának gyorsaságát. Kiszabta meg a Hold távolságát a Földtől. Miért? Nagyon röviden szeretném felvázolni az apályt és a dagályt. Köszönve az áramlatokat a Hold vonzó erejének, megint ezzel a tízszeres képlettel megy, és azt mondja, ha 10-szer közelebb lenne a Hold a Földhöz, akkor minden 6 óra hosszában kihúzná valahol a tengerből a vizet a szárazföldre. Léteztek-e a fizikai és vegyi törvények a feltalálásuk előtt? Sok tudóst tudunk, és felsorolhatjuk a tudósokat, hogy melyik tudós, melyik kémiai vagy pedig fizikai törvényt fedeztek fel, de ők csak a meglévő törvényeket fedezték fel, a meglévő törvényeket pedig a felfedezésük előtt kiteremtette, ha Isten nincs. És megint hol találkozunk? Értelmes tervezés. És kedves testvéreim, ezt az értelmes tervezést szeretném Isten segítségével tömören először Diógéba bemutatni. Kedves testvéreim, lehet, hogy úgy vagyunk, hogy ja, beszélni a hatnapi teremtésről. Igen, beszélni a hatnapi teremtésről. Tudjátok, hogy miért időszerű ma beszélni a hatnapi teremtésről? Azért, mert az adventista egyházon kívül egyetlen egy keresztény egyház sem nem viszi a hatnapi teremtést. Más szóval, olvassátok el gyermekek hittankönyvében, ott én is elolvastam, és azért tudok beszélni. Szakirodalmakban olvasunk, különböző egyházaknak hittankönyveiben találhatjuk meg. Isten nem 6 nap alatt teremtette a Földet, hanem 6 hosszú korszakon keresztül. Elfogadható-e ez egy mennybe készülő ember számára? Ezért hozom azt vázlatosan, és kedves testvéreim, szeretném az Föld történetét, a Föld teremtés történetét, hogy ma este ne csak átismételjünk, hanem lássunk benne olyan dolgokat, ami számunkra igen-igen fontos és áldásos. Figyeljük meg az értelmes tervezést.
Első nap Isten teremtette az eget, földet és a világosságot. Második nap teremtette a levegő eget. Harmadik nap és a szárazföldet elválasztotta és a növényvilágot. Negyedik nap teremtette a napot, holdat és a csillagokat. Ötödik nap teremtette a vízis és a szárnyas állatokat. Hatodik nap teremtette a szárazföldi állatokat és az embert. És hetedik nap Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, a szombatot. Én azért hoztam egy lapon a teremtés történetét, hogy lássuk meg, hogy milyen értelmes tervezés van. És én arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg, hogy Isten mit tett az első három nap alatt. Megalapozta az élet feltételét a földön. Megalapozta azt, hogy amikor teremtett víz és a szárnyas állatokat, a szárazföldi állatokat és végül az embert, akkor teremtette meg, amikor már minden életfeltétel megvolt. Ki vett részt a teremtésben? Kedves testvéreim, ma különböző vallás áramlatok léteznek a világon. Azonban mi nem arról beszélünk, mi a mi eredetünkről szeretnénk tanulni, és ezért lássuk meg, hogy a három isteni személy közül, Atya, Fiú és Szentlélek közül ki vett részt a teremtésben. A Biblia egyszerűen, amikor kinyitjuk, így kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen is puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Több mint 30-szor van megemlítve az Isten név a teremtés 6 napi, pontosabban 7 napi történetében. Pontosabban 35-ször. Nem akarlak benneteket fárasztani, de egy gyönyörű dolgot szeretnék itt hozni. Amikor itt kezdődik a Biblia magyar nyelven, hogy kezdetben teremtette Isten, akkor itt álljunk meg ennél az Isten szónál. Héberben az Isten 2 betűből áll, E és L. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Dániel, Isten az én bírám. De a többes számot így alkotja a héber, hogy Elohim, Elohim. Ami nagyon különös, ismétlem, 35-ször van megemlítve a 7 napi teremtés történetében az Isten név, és minden egyes alkalommal Elohim van említve, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség vett részt a teremtés történetében, ami azt jelenti, hogy a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Teremtésnek napjai szó szerinti napok, vagy évezredekig tartottak. Én tudom azt, hogy mi él a nagy keresztény világban, de mi a Bibliához ragaszkodunk. És akkor vagyunk biztos alapon, ha csak azt fogadjuk el minden dologban, ami a hitelveinket illeti, vagyis csak a Bibliára építünk, és a Biblián kívül semmit nem fogadunk el. Megint előveszem a héber szót, majd később még másra is kitérek. Ha azt mondjuk, hogy nap, akkor a héberek azt mondják, hogy jóm. Valamelyik nap történt, akkor elmondják, hogy valamelyik jómon történt. Azonban, hogyha héberben az van, hogy ha jóm, akkor 24 órás idő. És a teremtés 6 napján minden egyes alkalommal a héber szöveg azt mondja, hogy ha jóm. 24 órás nap alatt történt meg az első napi teremtés és a mindennapi teremtés is. Nem fejlődés útján, nem évezredekig tartottak a teremtési napok vagy évmilliókig, hanem 1-24 óráig. Olvassuk el az igéből, hogy Isten mit teremtett első nap. Mózes első könyvének az első részében találjuk a 6 napi teremtést, és itt az első rész 3-tól az 5-ig terjedő verséből olvasom. Mondta Isten, legyen világosság, és tett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, nevezte Isten a világosságot nappalnak, és sötétséget pedig éjszakának, így lett este és reggel első nap. Mi az, ami különleges az első napi teremtés történetében? Van-e élet szurok sötétben? Nézd, az
élet első alapellemét teremti meg Isten első nap, és annyit mond, hogy Isten megteremti a világosságot. Nézzük tovább. Mit teremtett Isten második nap? Azért írtam ki sárga betűkkel a mennyezet szót, mert a 6-tól a 8-ig terjedő versekben összesen 5-ször fordul elő a mennyezet. És most próbáljuk úgy olvasni, mintha sohasem olvastuk volna ezt a Bibliából. Mondta Isten második nap, legyen mennyezet a vizek között. Ez mit jelent? Legyen mennyezet a vizek között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Megalkotta Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt levő vizeket, a mennyezet felett való vizektől is úgy lett. Nevezé Isten a mennyezetet égnek, és lett este és reggel második nap. Mi az, kedves testvéreim, amire nekünk mennybe készül embereknek rá kell figyelnünk a teremtés második napján történtekben? Első olvasatra lehet, hogy gondoljátok, hogy Faragó testvér, miért ennyire kitérni és ennyire aprólékosan végig gondolni? Megvan az ok. Hogyan teremtette meg Isten a mennyezetet? És mit helyezett a mennyezet fölé? Most használom azt, amit az igének a felolvasásnak a végén olvastunk. Mit teremtett Isten a ég fölé? Mit helyezett el? És mit teremtett Isten az ég alá? Mit helyezett az ég alá, és mit helyezett az ég fölé? Azt mondja, hogy vizet. Amikor a vízözön történetét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy megeredtek az egek csatornái. A tudomány bebizonyította azt, hogy a vízözön előtt egyforma volt az éghajlat, az a földön a hőmérséklet, az északi sarkon épp úgy, mint az egyenlítőnél, vagy a déli sarkon. Ma ez nem így van. Miért változott meg minden? Azért, mert az ég fölött levő vizekben, az egy vízbúra volt az ég fölött, és abban a vízbúrában megtörtek a napsugarak, és a napsugarak megtörve egyenlőképpen melegítették az egész föld kerekségét. Amikor a vízözön volt, akkor megeredtek az egek csatornáik, és lehullott a víz, ami az ég felett volt, megszűnt a vízbúra, és bekövetkezett az, aminek szemtanúi vagyunk egészen napjainkig. Mit teremtett Isten harmadik nap? A 9-től a 13-ig terjedő verseket olvasuk, mondta Isten. Gyűljenek egybe az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz. És úgy lett. Nevezte Isten a szárazat földnek, és összegyűjte a vizeket pedig tengernek, látta Isten, hogy jó. Miért választja el Isten a vizeket a szárazföldön? Miért hozza meg a szárazföldet? Miért teremti meg? Azért, hogy legyen hol élnie az embernek, a szárazföldi állatoknak, és legyen hol megteremnie a növényvilágnak. Így kezdődik mindennapi teremtés történet, hogy mondta Isten. És arra szeretném most felhívni már előre bocsátva a figyelmet, hogy a hatnapi teremtésnél minden teremtési munkát Isten úgy végzett el, hogy mondta. Azután mondta Isten, megint mondta Isten, hajtson a föld növényeket, füvet, amely magvakot hoz, gyümölcsfát, amelyek fajtájának megfelelően gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy lett, hajtott át a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelően magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelően magva van. Látta Isten, hogy jó, így lett este és reggel harmadik nap. Nem sokat időzök ezeknél a teremtés történeti napoknál, csak leglényegesebbre szeretnék kitérni. Istennek van teremtői hatalma. Isten azt mondta, hogy váljon szét a szárazföld a víztől, megtörtént. Azt mondja tovább, hogy különböző növények keljenek ki és nőjenek ki a földből, úgy történt. Mi a különös, kedves testvérem ebben? Az a különös, hogy az egész teremtett világ engedelmeskedik Istennek.
Elmondom tovább. De van egy bűnös, csökönyös emberi szív, amely nem akar sok esetben engedelmeskedni Istennek. A te és az én szívem melyikhez tartozik? Amely engedelmeskedik Istennek, vagy nem engedelmeskedik Istennek? Nézzük a teremtés negyedik napját, a 14-től a 19-ig terjedő versekben. Azután ezt mondta Isten, megint Isten szavával teremt. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától és meghatározó jeleit. Legyenek az ünnepeknek, a napoknak, az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek égbolton, hogy világítsanak a földre, és úgy történt. Megint mit látunk? Az egész természet világa engedelmeskedik Isten szavának. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjon nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjon éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétséggel, és látta Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel negyedik nap. Itt látjuk azt, hogy Isten megteremtette a napot, holdat és a csillagokat. Látjuk azt, hogy az égboltra hogyan helyezte el Isten, és minden ott van. Ez a negyedik nap, amikor megemlíthetek egy dolgot, úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha megkérdeznének bennünket, akár éjfél tájon, hogy kifedezte fel Amerikát, mindannyian tudjuk, hogy Kolumbusz Kristóf. De miért? Miért fedezte fel Amerikát Kolumbusz Kristóf? Vajon ő neki az volt a terve, hogy felfedezzen egy új kontinenst, egy új világrészt? Egyáltalán nem. Ő bibliaolvasó ember volt. Ezt a mi nyelvünkön sehol forrásban nem fogjuk megtalálni, azonban az angol szász világban bőven találunk erre vonatkozó kijelentést, hogy mélyen vallásos ember volt és bibliaolvasó. És mivel olvasta a Bibliát, a Bibliában megtalálta Kolumbusz Kristóf az, hogy föld kerek. És ő úgy gondolta, ne kelljen a jó reménység fokot megkerülni, tehát Afrikát megkerülve eljutni Indiába, hanem úgy gondolta, hogy mivel a föld kerek, ha ő elindul nyugatra, akkor is el fog jutni Indiába, ahol az aranyterem idézőjelbe, mert ott rengeteg arany volt. És így indult el, csak nem tudta, hogy közbeékelődik a kontinens, és egy új kontinens fog felfedezni. Teremtés 5. napján mit teremtett Isten? 20-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. Azután ezt mondta Isten, pezsdüljenek a vizek élő lényeknek nyüzsgésétől, és rebdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt, és megteremtette Isten a nagy vízjállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó állat élő lényeket, és az ő különféle fajta madarakat látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta Isten őket, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, a madár is sokasodjon a földön. Így lett este és reggel 5. nap. Micsoda tervszerűség! Hadd mondjam el, kedves testvérem, hogy a tudomány világában két irányzat van. Az egyik irányzat a fejlődéstan, ami még mindig fennáll, a másik irányzat pedig az értelmes termezés, vagy pedig Isten teremtett mindent, ami látható és láthatatlan. Nézzük a teremtés 6. napját. Mit teremtett Isten? Itt több minden hosszú leírás van a 6. napon, és külön-külön képeken hozom. Azután ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, csúszómászokat és egyéb állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját, látta Isten, hogy ez jó. Kedves testvéreim, a Károli féle Biblia, amit használunk, nemeket használ. Itt azt mondja, hogy a különféle fajta barmokat. Nem tudom, hogy kinek kellett, vagy kinek volt alkalma a fajok eredetét átolvasni Marxtól. Minden embernek, aki az ateista világnézetet vallja, nagy problémá van a fajokkal. Miért? Azért, mert van 100 féle kukorica, van 100 féle buza,
De a buzát és a kukoricát nem lehet keresztezni, mert az külön faj. A fajokon belül léteznek különböző kombinációk. Ugyanúgy van az állatvilágban, ugyanúgy van a növényvilágban, ugyanúgy van például az alma világában. Volt valamikor piros delises, meg sárga delises. Most létrehozták az úgynevezett jonagoldot, ami ugyanaz, kettőnek az összekeverése is. Mind a két növénynek vagy almának az íze benne van. Azt látjuk, hogy a nemek között, vagyis a fajok között nincsen kereszteződés, de a fajokon belül igen. És ez kizárja azt a lehetőséget, hogy fejlődés útján jött létre az ember a Földön. Nézzük tovább a 26-tól a 28-ig terjedő verseket, akkor mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain és az ég madarain és az állatokon, az állatok és az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Kedves testvéreim, miért választotta el Isten az egész teremtéstől az ember teremtését? Megfigyelhető az a bibliai leírásban, és azért is olvastam szó szerint a teremtés történetét a Bibliából, mert azt látjuk, hogy Isten szólt, ahogy később a Zsoltáros elmondja, parancsolt és előállott. Miért nem mondta Isten azt, hogy legyen ember? Megtehette volna? Emelkedjen ki a földből ember, mint ahogy emelkedjen ki bármilyen dinoszaurusz, vagy elefánt, vagy csiga, vagy hangya. Isten számára nem volt probléma. Azonban, kedves testvéreim, az, hogy Isten elválasztotta az ember teremtési módját, ebből is láthatjuk Isten minden tudását, minden hatóságát és minden tudását. Miért teszem a hangsúlyt erre, hogy látható Istennek minden tudása? Azért, mert Isten tudta azt, hogy a teremtéstől számítva ennyi és ennyi évezred el fog múlni, amikor megjelenik a fejlődéstan, és azt mondja, hogy az ember állatból származott. Tanultok ezt mindannyian az iskolában. Lehet, hogy ma is még itt-ott elvétve található ez. Ezért Isten az ember teremtési módját elkülönítette az összes teremtési módtól, amit eddig a Bibliában olyan csodálatosan és egyszerűen leírva találtuk. Azonban ebből a ige szakaszból szeretnék még valamit kihangsúlyozni. Gyönyörű dolgot. Nem azt mondja az ige, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem hogy van írva? Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Mit jelent ez a kijelentés? Ez a kijelentés egy hatalmas igazságot tár elénk, hogy a teremtésben részt vesz a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Csak egy összehasonlítást hozok, ahogy kezdtük a Bibliát olvasni ma este, az Istenség részt vett a teremtésben, Isten lelke levegett a vizek felett, a Szentléleknek megvolt a maga munkája. Jézus Krisztusról azt olvassuk az újszövetségi Szentírásban, hogy ami lett, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, és nem csak a bolygónkat teremtette, hanem az egész világegyetemet Jézus Krisztus, tehát Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és már is kialakul a kép, hogy alkossunk embert, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, azonban engedjétek meg, hogy még egy párhuzamat hozzak. Ahogy a három isteni személy részt vett a teremtésben, úgy a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Jézus Krisztus, mint Isten emberi teste töltött magára, meghalt értünk a Golgotai kereszten. A Szentléleknek az a feladata, hogy meggyőzzön bennünket a mi hibáinkról és bűneinkről, és elvezesse minden igazságra, de mi az Atya szerepe a megváltásunkban? Lehet, hogy sokszor olvastuk a szöveget, csak nem kötöttük össze a dolgot. János evangéliumának 15. részében, az első versekben Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok igazi szőlőtő, ti a szőlővesző, és az én atyám a szőlőmunkás. És mi az atyának a feladata a megváltás tervben? Az a vesző, amely gyümölcsöt nem terem, lemetsz,
ami veszőt meghagy, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Kivégzi ezt el. Itt látjuk az Atya szerepét a megváltás történetében. Azonban, ha tovább olvassuk még a teremtés történetét, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. És megáldotta őket, és ezt mondta nékik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok birodalmatok alá a földet, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, földön mozgó minden élőlényen. Itt látjuk azt, hogy Isten utoljára teremti az emberpárt, Ádámot és Évát, és Ádámot teszi a föld fejedelmévül. Mit adott Isten elederül az embernek édenben? Ami különös a teremtés történetében, drága testvérem, hogy nem csak a teremtésről szól. Isten megadta az embernek, hogy mit tegyen, és megadta az állatoknak is, hogy mit tegyenek. Ott van mindjárt a teremtés történetében, Mózes első könyve első rész 29. versében ez áll, azután ezt mondta Isten, nektek adom az egész föld színén minden maghozó füvet és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletet. Mit adott eledelül, mit egyen? Gyümölcsöt és magvakat. Ugyanezt látjuk, hogy az állatoknak is megadta továbbiakban, minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földön csúszómászójának pedig, amelyben élet van, elederül adott minden zöld növényt. És úgy történt, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, és így lett este és reggel hatodik nap. Mit adott az állatvilágnak? A vadállatoktól kezdve a szelíd állatoknak mit adott eledelül? Zöld növényt. Ez volt az Isten eredeti terve és munkássága Édenben. Azonban, kedves testvéreim, engedjetek meg, hogy még egy dolgot elmondjak. Én, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát, én azt gondoltam először, hogy a Bibliában tévesen van valami megírva. A teremtés történetében. Miért mondja a Biblia azt, hogy lett este és lett reggel? Hát nem reggel kellett volna legyen először és utána este? Ha fellapozzuk a Héber Bibliát, akkor ott még szebben találjuk, és azt mondja, hogy volt éjszaka és volt nappal első nap. Mikor kezdődik a Biblia szerint a nap? Éjféltől nem, mert addig, amíg nem volt az embernek karórája, vagy lemondott a napóráról, és eljutott addig, hogy legyenek más idő meghatározók, a 24 órás idő, azelőtt nem volt csak reggeltől reggelig, vagy estétől estérig, és a Biblia szerint Isten hogy méri az időt? Naplementétől naplementéig. Én sokat elgondolkodtam azon, hogy miért van ez így? Miért van ez így, hogy először volt éjszaka, és utána nappal első nap? Miért nem volt először nappal, és utána éjszaka első nap? Tudjátok, hogy milyen végkövetkezésre jutottam? Lehet, hogy ti már eljutottatok másra. Ha van valami jó ötletetek, én nagyon szívesen elfogadom, hogy beszélgethetünk erről utána. Azért, mert Isten tudta azt, hogy a bűn következtében az ember 6 nap alatt elfárad. És gondoljunk a szombatra. Ha a szombat reggellel kezdődne, akkor képesek volnánk fél éjszakát még dolgozni pénteken. És hogy jönnénk el akkor az Isten tiszteletre? Holt fáradtan. És nem volnánk alkalmasak arra, hogy találkozzunk Istennel, és figyelemmel odafigyeljünk az Isten tanítására. De mivel Isten tudta ezt, azt mondta, hogy pénteken naplementétől kezdjétek ünnepelni a szombatot, hagyjatok fel minden munkátokkal, és pihenjetek meg, és szombaton reggel, amikor eljöttök az Isten tiszteletre, akkor legyetek éberek és alkalmasak az igének hallgatására. Mit tett Isten a teremtés 7. napján? Tett valamit? Olvassuk el Mózes első könyve 2. részéből a 2. és a 3. verset. 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon minden alkotó munkájától. A 7. nap, mivel azon pihent meg Isten,
minden teremtő és alkotó munkájától. Kedves testvéreim, mi a rendhagyó ebben a hetedik napi leírásban a teremtés történetén belül? Hány nap alatt készült el, hány nap alatt teremtette meg Isten mindent, ami a Földön van? 6 nap alatt. És itt nagyon különös az, hogy Isten valamit tett a hetedik napon. Mit csinált? Megpihent. Hát először is hadd kérdezzem meg, hogy Isten elfáradt. Felteszek még egy kérdést. Az, ami a teremtés történetének leírását illeti, azt Isten elmondhatta volna 10 perc alatt, és minden helyre került volna. Miért teremtett Isten 6 napon át? Miért várta meg, hogy elmúljon a 6 nap, és megvolt minden napnak a teremtési munkája? Miért nem mondta el 10 perc alatt az egészet, és minden helyre került volna? Azért, mert Isten maga példát adott. Hány napig teremtett Isten? 6 napig. És mit mond Isten? 6 napon át végezd minden munkádat, de 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmilyen munkát ne végezz, és se te, se fiat, se leányod, senki a te kapuidon belül van. Miért? Mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet. Kedves testvéreim, lehet, hogy első pillanatra jelentéktelennek tűnik mindez. De most még egy összefüggést szeretnék hozni, mielőtt még 2 nagyon fontos szóra felhívom a figyelmeteket. Kedves testvéreim, mi tudjuk azt, hogy miért tart egy év 365 napig, 6 óráig és meghatározó percig és másodpercig. Mert a Föld megteszi a maga pályáját a nap körül. Tudjuk azt, hogy miért tartozik 24 óráig egy nap, mert annyi idő alatt fordul meg a tengelyek körül. De honnan van a hétnek az eredete? Honnan ered a hét? A történelem folyamán tudjuk azt, hogy megpróbálták lerövidíteni 5 napos hétre. Tudjuk azt, hogy a dekádok Egyiptomban és a francia forradalomban is ott voltak, hogy 10 napig tartott a hét, egyik se másik változása nem felelt meg. Honnan ered a hét? A 7 nap alatt semmi nem történik a világegyetemben. A 7 eredete az nem más, mint az Isten, ahogy 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott. És kedves testvéreim, erre a 2 szóra szeretném még felhívni kedves figyelmet, azután Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot. Ki volt az, aki megáldotta és megszentelte? Isten. És melyik a 7. nap? A teremtés 7. napja a szombat. Miért adta Isten nekünk is embereknek ünnepnapul a szombatot? Azért, hogy mi is azon megpihenjünk. És mit jelent az, hogy megszentelte? Ez a megszentelt szó egy fogalom a keresztény világban, különösen a katolikus világban, hogy szentelt vízzel megszentelik valaki, vagy egy szent kép van. Mit jelent a magyar nyelvben az, hogy valamit megszentelek? Ez a fiatal zenére szentelte az életét. Arra különítette el, és mire különítette el Isten a szombatot? Arra, hogy azon a napon ünnepeljünk mi is, jöjjünk imaházba, dicsérjük a mindenható Istent. Mivel mindannyian teremtményei vagyunk, nem a véletlen műve, nem fejlődés útján jöttünk létre, a bűn következtében degenerálódunk. Sajnos ez az élet valósága. Ezért, kedves testvéreim, Isten segítsen meg bennünket, hogy visszaemlékezünk minden 7. napján a teremtő Istenre, teremtés történetére, a teremtés igazságára, és Isten segítsen meg bennünket, hogy boldogan dicsérjük a mindenható Istent, és arra használjuk mi is a 7. napot, amit Isten adta azt. Ebben segítsen meg Isten mindenünket az ő kegyelméből. Amen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emberek.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, a nevem László Varga Zoltán. Önök a Bátran a jövőbe című adásunk újabb kiadását látják, és szeretném a kedves nézőinkkel együtt köszönteni rádióhallgatóinkat is, akik a Kolozsvári Reménység Hangerrádió stúdió adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián adásunk rádióváltozatát is hallgathatják. Egy beszélgetés sorozatban lépünk még egyet előre, ez már a 6. állomás a Végidő titkai című beszélgetés sorozatunkban. Ez a beszélgetés sorozat gyakorlatilag egy könyv segítségével járja be a Szentírásnak a végidőről szóló, és ugyanakkor a végidő hátterére rávilágító és arra felkészítő bibliai tanításokat. Ez a könyv az Azonos című könyv Mark Finley tollából jelent meg, és ezt a könyvet felajánljuk mindazoknak ingyenesen, akik ezt e-mailen keresztül jelzik. Küldjék el tehát kéréseiket a kapcsolat@speranzatv.ru e-mail címre, és azoknak, akik szeretnék nem csak az adásunk mellékletét, hanem fő tananyagát, a Szentírást igényelni, megtehetik ugyanezt a már említett e-mail címen. Igyekszünk tehát elküldeni a könyvet magyar nyelvű nézőinknek és hallgatóinknak, román nyelvű nézőink és hallgatóink egy hasonló könyvet kaphatnak, és ugyanakkor román nyelvű Szentírást is felajánlunk készségesen mindazoknak, akik ezt igénylik. Az e-mail cím kapcsolat@speranzatv.ru. Most pedig szeretném köszönteni mindannyiuk nevében nagyon sok szeretettel a mi kedves beszélgetőtársunkat, Pálffy Miklóst, Istenhozott a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm is a kedves tévénézőket, rádióhallgatókat.
1: Jó téged újra itt látni, és már izgalommal várjuk, hogy mi újat tartogat számunkra mai beszélgetés. Miután beszéltünk az elmúlt alkalommal arról, hogy az Úr Jézus Krisztus személyét,

0: adásidő alatt, és szeretnénk egy kis történelmi bevezetővel előkészíteni a terepet ennek az üzenetnek a megértéséhez, főleg azzal a céllal, hogy ebből a bevezetőből mi is megtanuljuk, hogy mit kell tenni egy életbevágó üzenettel vagy információval. Mit tudunk Pompei városáról, milyen lehetett ott az élet, és miről vált nevezetessé a város a luxuson és a szórakozási lehetőségeken túl?
1: Hát a Római Birodalomnak az egyik legvirágzóbb városáról van szó, már az első században vagyunk Krisztus után, és a város egy üdülőváros volt, kikötőváros is, csodálatos öböllel, ahol termálvíznek örvendezhettek hát a római arisztokraták, akik megengedhették maguknak, hogy ebbe a városba kiránduljanak. A városnak olyan 12-13 ezer lakosa volt, nem volt egy nagy város, meg az akkori körülményekhez viszonyítva sem, de nagyon gazdag volt. A kereskedelem felvirágzott a városba, gazdag emberek laktak, a turizmusból, ha lehet így nevezni, meg azoknak a kellékeknek a forgalmazásából, amelyeket mondjuk nem lehetett bárhol megvásárolni, ezek mind megtalálhatóak voltak ebben a városban. Az éghajlat nagyon kedvező volt, az öböl csalogatta az embereket, tehát a városnak a fekvése rendkívül alkalmas volt arra,
0: egy
1: hogy az
0: szóval
1: emberek ott...
0: turista paradicsom.
1: Igen, igen. Na most a mi tanulmányunkat illetőleg a város pusztulása figyelemre méltó, mert ugye itt most világvégéről beszélünk, azokról a veszélyekről, amelyek leselkednek a, hát az emberi történelem utolsó szakaszában élőkre, hogy mit tanulhatunk Pompéi pusztulásából. Hát két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik dolog, hogy a város hirtelen pusztult el. Nem úgy, mint például Efézus. Efézus sajnos úgy pusztult el, hogy a folyó, amely Efézusnál folyt a tengerbe, hordott a kikötőbe, olyannyira, hogy néhány száz év alatt a hordalék 5 kilométer hosszú lett, és elszakította a várost a tengertől. És akkor lassacskán, ugye Efézus hanyatlani kezdett, mert megszűnt a kereskedelem, megszűntek azok a körülmények, amelyek gazdagá tették, és akkor lassacskán ugye hanyatlott, de ez évszázadokba telt, megszűnt kikötővárossá lenni. Ugye mocsaras vidék lett, szúnyogok elterjedtek. Pompéi városa nem így pusztult el, hanem egy, néhány óra leforgás alatt eltűnt. A vulkán, a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört.
0: Egyik napról a másikra.
1: Egyik napról a másikra kitört, és a lakosokat, akik ott voltak, maga alá temette. Mai napig találnak olyan állatokat akár, vagy embereket, tárgyakat, amelyeket ugye kiásnak, és hát megdöbbenve tapasztalják, hogy az áldozat a vulkán hamuja alatt ott van, ott halt meg, abba a test helyzetben.
0: Ahogy érte.
1: Igen, ahogy érte őt a szerencsétlenség.
0: Vannak, akiket álmukban, vannak, akiket menekülés közben megrázó, de volt például olyan is, akit úgy találtak meg, például akik felnőttek, akik gyermekeiket óvták, betakarták, és együtt ott pusztultak el, mert beterítette őket a láva.
1: Mindenre jelennek meg, minden évben, egy évben egyszer, két évben egyszer jelenik meg egy hír, hogy megint találtak valamit Pompejban. Hát az egyik dolog, amit megszerettem volna, vagy kiszerettem volna hangsúlyozni, hogy ez ilyen rajtaütésszerű esemény volt, csapás volt, hogy hirtelen történt minden. Az emberek nem voltak felkészülve rá. A másik dolog, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy a környéken a vulkán kitörés nem volt szokatlan. Krisztus után 62-ben, 17 évvel a végzetes vulkán kitörés előtt még tört ki a Vezúv. És a lakosoknak volt fogalmuk, tehát 17 évvel azelőtt kitört, nem volt olyan méretű.
0: A város jelentős része még emlékezhetett rá, hogy mi történt.
1: Határozottan még élénk lehetett az emlékezetükben, hogy itt azért veszély van. Veszélyes egy ilyen helyen élni, és azon kívül a végzetes vulkán kitörés előtti hetekbe, hetekig morajlott

0: a Föld. Hetekig morajlott a vulkán, és saradt meg gőzt lövelt az ég felé. Persze ez nem volt akkor még veszélyes, vagy nem volt végzetes a városra nézve, de nem úgy pusztult el, hogy nem volt ok
1: Voltak
0: arra,
1: előjelei.
0: nem voltak tehát voltak előjelei, és az az ember, aki egyszerűen csak egy logikai eszmefuttatásra építette volna fel az egészet, hogy most maradjon, vagy menjen, hát mindenképpen sokkal biztonságosabb lett volna elmenni, még akkor is, hogyha egy teljesen más vidéken kellett volna újrakezdi az életét, de többet ér egy újrakezdett élet máshol,
1: mint egy
0: mint egy olyan, ami elvész, ugye, egy éjszak alatt. Na most, hát...
1: És főleg azok, akik látták a 17 évvel az előtti kitörést, ezeket a jeleket föl kellett volna ismerni.
0: Határozottan
1: Hát
0: igen.
1: Ezt nem olyan előjelekről van szó, amiről nem tudták, hogy mit jelent. Előjelek voltak, felismerhetőek itt, ahogy a te elmondásaid alapján szerintem nem is az előjelekkel volt probléma, hanem inkább a magatartással.
0: Igen, hogy az embereket annyira lebilincselte az az életmód, ami ott volt. Annyira előnyös volt számukra, olyan kényelmes volt, olyan sok reménnyel kecsegtethette azt, aki szeretett volna kényelmes, könnyű, jó módban élni, meggazdagodni, hogy mindig lehet, van az emberben egy ilyen dolog, hogy jó, még 5 évet fogom ezt csinálni. És akkor 5 év alatt elérem azt a célt, amit el szerettem volna élni, és akkor 5 év után majd addig biztos nem fog kitörni.
1: Hát 5 év alatt gyűlnek egyéb célok is, soha nem lesz vége.
0: Igen, és az ember lassacskán, az embert az életkörülményei, az érdekei, az események, a civilizáció, stb. Le tudja kötni olyannyira, hogy nem veszi észre, vagy a veszélyt, amit észrevett, és amit mondjuk úgy tudatosan felvállalt, hogy oké, ezt még felvállalom egy ideig, de aztán utána már fogok menni, addig biztos nem fog utolérni a veszély. Tehát érdekes, hogy a veszély akkor jön, amikor nem is gondolják, hogy jön. Na most emellett, hogy hogyan pusztult el Pompéj, és ezt a két dolgot, hogyha kiemeljük, hogy hirtelen történt a pusztulás, de nem figyelmeztetés nélkül, hát ezt egy csodálatos párhuzamba lehet húzni Jézus Krisztus második eljövetelével. Mert a Szentírás egyrészt megjövendőli, hogy hirtelen fog történni, rajtaütésszerűen fog történni. A Máté Evangélium a 24. fejezetének a 42. versében azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. És ugyanaz a Jézus mondja, ugyancsak ebbe a prédikáció, hogy miképpen a villámlás napkeltől támad és ellátszik egész napnyugatig szinte. Azt lehetne mondani, hogy derültékből villámcsapásként jön el. Hogy az emberek nem is gondolják, hogy abban az órában fog megtörténni. Lehet, hogy sejtenek dolgokat, de nem gondolják, hogy ez akkor fog megtörténni, vagy ilyen közel lenne. Másrészt pedig, hogy Jézus Krisztus eljövetele nem fog úgy megtörténni, hogy Isten ne adja jelét annak, hogy közel van. Sőt, Jézus Krisztus ugyancsak Máté 24-ben, ahol beszél az ő eljöveteléről, 4 jelet ad arról, hogy ezek az ő eljövetelének a jelei, amit fel kell ismerni. De én attól tartok, hogy az emberiség hasonlóképpen fog viszonyulni ehhez az eseményhez, mint ahogy máskor is viszonyultak az emberek. Isten óvjon minket attól, hogy nehogy mi is úgy viselkedjünk, hogy elnapoljuk, hogy hát még ezt a keveset még biztos nem fog megtörténni, és akkor majd utána majd lesz időm megtérni.
1: Na hát éppen azért, hogy a Jóisten, mondjuk így maradjunk a kifejezés mellett, előjelekkel, ezek konkrétan ezúttal nem csak természetbeli jelek, események, hanem egy konkrét üzenet is, figyelmeztet arra, hogy mi az, ami várható, és hogyan lehet elkerülni, sőt a túlélésünket, mivel lehet mondjuk így biztosabbá tenni. Ezért küldött Isten egy üzenetet, amit a Biblia magyarázók jelentős része 3-as vagy 3 angyal üzenetének nevez, mivel itt gyakorlatilag egy képpel van dolgunk. Ebben a képben 3 angyal követi egymást egy-egy üzenettel. Ezeknek az üzeneteknek a tartalmát és a jelentését vizsgáljuk meg röviden a következő percekben, és kezdeném egy érdekes kérdéssel, mielőtt a tartalomba belemennénk. Honnan tudjuk, hogy ennek a 3 angyalnak az üzenete a mikorunkhoz szól?
0: Én 2 támpontot szeretnék idehozni, amelynek az alapján vagy amelyre ha támaszkodunk, akkor biztosan tudjuk, hogy ami itt található a Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versétől kezdődően, vagyis Istennek utolsó kegyelmi üzenete, Isten menteni szeretné a világot még egyszer utoljára, és ha lehet az egészet, hogy ez a végidőre szól. Az első támpont a Jelenések könyvének a szövegkörnyezet és a felépítése. Ha megfigyeljük a Jelenések könyvének eddigi proféciáit, akkor azt vesszük észre, hogy mindegyik profécia elvezeti az olvasót az utolsó időig. Addig, ameddig Jézus Krisztus eljön. A 7 gyülekezetről való profécia, ugye a 6. gyülekezet esetében azt mondja Jézus, hogy íme hamar eljövök. És aztán a 7. gyülekezet esetében azt mondja, hogy az ajtó előtt vagyok és zörgetek. Itt vagyok már. Aztán a 7 pecsétet, hogyha vesszük a 7 pecsét, a 6. pecsétje, elénk tárja Jézus Krisztus második eljövetelét. Ha a 7 trombitát vesszük, akkor megint ugyanúgy elvezetnek a bibliai profétikus események Jézus Krisztus második eljöveteléhez. Na most a Jelenések könyvének 14. fejezetének a 3 angyal üzenetét követően olvasunk arról, hogy a következő esemény, ami megtörténik a 3 angyal üzenetének hirdetése után, az az aratás. Ez egy profétikus esemény, vagy úgy is lehetne mondani, hogy Jézus Krisztus példázatban megfogalmazva az ítélet.
1: Hát nem is egy, akár több példázata is van Jézusnak, amelyben az aratás képét konkrétan az ítéletre vonatkoztatja.
0: És ugye az aratás képében ott van a búza és a konkoly, hogy azok együtt nőnek az aratásig, ugye a történelem folyamán elkeveredik a búza és a konkoly, elkeverednek Isten gyermekei és világ gyermekei, de ez csupán csak az aratásig van így, mert az aratáskor az angyalok külön választják. Az ítéletben külön választás történik, és a 3 angyali üzenet közvetlenül azt követő eseménye az az aratás, és az pedig Jézus Krisztus második eljövetele előtt közvetlenül történik ez a külön választás, ugye, amelyről Jézus beszél így, hogy az egyik felvétetik, Máté 24-ben, mikor Jézus eljön, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Búza és a konkoly fizikailag külön lesz választva. Tehát ez lenne az első támpont, hogy a 3 angyal üzenet szövegkörnyezete, Jelenések könyvének felépítése minket az Úr Jézus második eljövetele előtti időbe visz el. A második támpont pedig az, hogy a 3. angyali üzenet az egy globális üzenet. Nem csupán csak bizonyos korban, egy földrajzi zónában hirdető, ugye Palesztinában, vagy mondjuk a keresztény Európában, a középkorban. Nem, hanem a bevezetőben azt olvassuk, a Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versében, és látik más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ilyen méretű evangelizálás a Bibliában csak egyszer történik. És ezt is Jézus mondja el, hogy mikor történik, Máté 24:14-ben, hogy amikor az Isten országának evangéliuma hirdetetik bizonyságon minden népnek, a világon minden népnek, akkor jön el a vég. Tehát amikor olyan üzenet van hirdetve, amely minden világon minden emberhez el kell jutnia és eljut, tehát egy globális evangelizáció történik, onnan tudjuk, hogy az az utolsó evangelizáció. Azt már csupán Jézus második eljövetele követi. Tehát itt van a 2 támpont, amelyre építhető ez a bibliai igazság, hogy ez az utolsó időre szól.
1: De akkor nézzük meg, ha ennyire fontos és ennyire nyilvánvalóan hozzánk szól, habár itt a Jelenések könyve az említett 2 támpont mellett még rengeteg részletes egyéb bizonyítékkal is szolgál, de ez már bőven elegendő ahhoz, hogy aki szeretné komolyan venni, nem úgy, mint Pompei lakosai az előjeleket, hanem túlélésre gondolva, annak legyen oka ezeket az üzeneteket komolyan is venni. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen miben is áll ez az üzenet, és milyen szerepe van Isten tervében és az események folyásában.
0: Az első gondolat, amit kihangsúlyoznék a 3 vagy a 3-as angyali üzenetből, hogy bármit is jelentene a 3 angyal üzenete, az elsősorban evangélium. Mert a 6. vers azt mondja, hogy Az Isten ezt szeretni hirdetni, újraolvasom a 6. verset, és látik más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Tehát ennek a három angyalnak az üzenetében meg kell találni az evangéliumot, meg kell látni az evangéliumot. Ha valaki ezt a hármas angyal üzenetet úgy hirdeti, hogy ez nem evangélium, akkor elvész a lényeg. Szem elől tévesztette azt, amit Isten szeretne tolmácsolni az emberiségnek. Na most itt, ha megengeded, csupán csak nagyon röviden, hogy mi is az evangélium. Az evangéliumnak a legmegszokottabb, legközismertebb megfogalmazása vagy meghatározása az az örömhír. Vagyis az első evangélium üzenet volt az, amit az angyalok hirdettek a pásztoroknak, hogy ímé megszületett néktek a megtartó, a megváltó, ott fekszik a jászolban, Betlehemben. Tehát elsősorban egy örömhír. Valami, amire nekünk szükségünk van, és az most megtörtént. És Isten közli velünk, hogy most ez történt meg. Másodszorban. Én akárhányszor beszélek erről a témáról, igyekszek mindig kihangsúlyozni azt, hogy az evangélium az nem egy olyan örömhír, mint egy teória, mint egy érdekes történet, ami ugye felvidítja a hallgatóságot, nem. Hanem az evangélium másodszorban az Istennek hatalma, ahogyan Pál apostol határozza meg az evangéliumot Róma 1.16-ban. Hogy az evangélium az Istennek hatalma. Nem az, amit az ember végez. Nem az, amire az ember képes. Nem is csupán csak egy jó tanács az Isten részéről, hanem olyan jó hír, amelyet a Jóisten valósít meg, egy tény, egy történés, ami az Isten erejének a kibontakozása, hogy ezt teszi az Isten. Ettől jó hír a jó hír. Ettől jó hír és boldogító és üdvös az evangélium, mert az valami olyasmi, amit az Isten tesz elsősorban, amit Isten Jézus Krisztusban tett az emberiségért, és másodszorban, amit Jézus Krisztusban tesz és tenni fog az ő gyermekeért és az emberiségért, ez az evangélium. Na most, hogy mit is mond ez az evangélium, itt három pontban megfogalmazva, az első angyali üzenet ugye elmondja, hogy mi is az evangélium az utolsó időben elsősorban. Hova irányítja az olvasónak a figyelmét? Hova irányítja az első angyali üzenet az olvasónak a figyelmét? Hát olvasom az első angyali üzenetet, hogy miről is szól a végidei evangélium. Most, hogyha a Szentírás megismételni azt az evangéliumot, amit Keresztelő János vagy Jézus Krisztus földi munkássága alatt hirdetett volna, vagy Pál apostol akár, akkor az közismert, az minden időkre szólt. De az evangéliumnak van egy olyan vonatkozása, az örömhírnek van egy olyan üzenete, ami kimondottan az utolsó időre szól. És mi ez? A 7. vers. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Most hova irányítja az olvasónak a figyelmét a Szentírás? Van ebben az üzenetben egy ilyen nagyon kihangsúlyozott valami, hogy azért kell ezt csinálni, mert valaminek az ideje eljött. Na most ez nem jött el Keresztelő János idejében, nem jött el Jézus Krisztus idejében, nem jött el Pál apostol idejében, nem jött el a középkorban, hanem a végidején eljött valaminek az ideje. És erre hívja fel a figyelmét az olvasónak az első angyali üzenet. Na most ahhoz, hogy megértsük, ha bár így röviden csupán, hogy minek jött el az ideje, és milyen ítéletnek az ideje van itt, ehhez föltétlenül néhány igeverset el kell olvasnunk. Nem tudom, hogy az időben mennyire fog beférni.
1: Ez mindenképp jó lenne érinteni, mert ez tulajdonképpen az üzenet időszerűségének az egyik központi eleme. És ez összefügg azzal is, azért fontos ezt megérteni, és ezt mondom nem csak itt egymás között, hanem nézők, hallgatók számára is nagyon fontos ezt megérteni, hogy ez az ítélet órája, és mit jelent az, hogy eljött, ez tulajdonképpen még tovább hangsúlyozza azt, hogy ez az üzenet mostanra szól, és ez nem csak egy tájékoztatás, egy informálás, hanem gyakorlatilag útat mutat, hogy ebben az időben mi a tennivalója azoknak, akik elfogadják ezt az üzenetet.
0: Igen.
1: Hogy ezért fontos lenne ezt megvilágítani valamennyire.
0: Na most az ítéletet illetőleg előbb két ígét szeretnék elolvasni, egyet az Ótestamentumból, másikat az Új Testamentumból. Már csak, hogy kihangsúlyozom azt, hogy a Szentírás előre mutat egy ítéletre, amely nem a múltban történt meg. Az ótestamentumi ember is tudta azt, amit olvasok a Prédikátor könyve 12. fejezetének 16. versében, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát a Szentírás az ótestamentumi embernek előre mutat, hogy lesz egy ítélet. Na de azt teszi az Új Testamentum is, mert hogyha például kinyitom a Szentírást a Római Levél 14. fejezetének 10. verséhez, de sokkal több ígét lehetne olvasni, azt mondja itt, hogy hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé, megint Pál apostol, ugye aki 2000 évvel ezelőtt írta, jövő időben beszél, azt mondja, hogy majd jön egy nap, amikor mindenkinek oda kell állni Jézus Krisztus ítélő széke elé. Na most a Biblia a Jelenések könyvének a Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében meghirdeti, hogy végre eljött az ítéletnek a napja. Na de hogy lehet ez evangélium? Hogy lehet örömhír, hogy eljött az Isten ítéletének napja? Most hát ez nem örömmel és boldogsággal tölti meg az olvasónak a szívét, hanem talán félelemmel, hogyha eljött az Isten ítéletének napja. Igen ám. De ez a felületes olvasó számára csupán csak félelem. Miért? Mert a Biblia úgy beszél az ítélet, tehát Biblia két hangnemben beszél az ítéletről. Negatívan és pozitívan. Mert az Isten ítéletének két szakasza van. Van Jézus Krisztus második eljövetele előtti szakasza, és erről a szakaszról a Biblia pozitív hangnemben beszél, és van a végrehajtó ítélet, majd az időknek végén, amely ugye természetesen egy félelmetes valóság, amikor Isten megbünteti a gonoszt. Hát olvasnék egy néhány gondolatot, például János apostol jegyzi le Jézus szavait könyvének 5. fejezetének a 24. versében. Azt mondja a János evangéliuma 5. fejezetének a 24. versében az Úr Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. A görögben ítélet szó van itt. Vagyis azt mondja Jézus, hogy nem megy az ítéletre. Nincsen miért félnie az ítélettől, mert nem megy az ítéletre. Na most mit akar mondani a Szentírás, hogy csak egyesek fognak menni az ítéletre? Hát elsősorban a Szentírás azt akarja mondani, hogy két ítélet van. Van az ítéletnek az első szakasza, amikor az igazakat ítéli meg, mert Pál apostol azt mondja, hogy mindannyiunknak oda kell állni a Krisztus ítélő széke elé. Mi fogunk odaállni, nem más. De mikor állunk oda? Hát az ítéletnek az első szakasza, az az igazak felett való ítélet, ez nem kárhoztató ítélet, hanem felmentő ítélet. Ugyancsak Jézus mondja, a János evangéliuma 5. fejezetének a 29. versében, tehát egyrészt elmondja, hogy nem megy az ítéletre, hogyha valaki ugye Jézus Krisztus gyermekévé válik. A 29. versben pedig azt mondja, hogy beszél a halottak feltámadásáról, és kijönnek, akik jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig gonoszt cselekedték, a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát, ahogy van egy igazak feltámadása, úgy van egy igazak felett való ítélet, ahogy van egy kárhozat feltámadása, vagy ahogy a görög mondja, az ítélet feltámadása, ez a kárhozat feltámadása. Ugyanúgy van egy kárhoztató ítélet, tehát két ítélet van. Van egy felmentő ítélet, és van egy kárhoztató ítélet. És hogyha a Bibliát végiglapozzuk, most kár, hogy nincs idő erre, a Bibliának rengeteg könyve beszél az ítéletről pozitív hangnemben.
1: Közben még találtam egyet a Biblia egyik legrégebbinek tartott könyvben, a Jobb könyvben, a több ilyen ige is van, de például a 16. fejezet 20. verse azt mondja, hogy a saját barátaim csúfolnak, ezért Istenhez sír föl szemem, hogy ő ítélje meg az embernek Istennel és az ember fiának a fele barátjával való dolgát. És még egy hasonlóan régi korban az Ábrahám történetében is megjelenik a föld bírája kifejezés, aki igazságot szolgáltat.
0: És ez, amikor az igazak ítéletről van szó, ez felmentő ítéletet mond azoknak, akik igazságtalanul voltak elítélve itt a Földön, akik szenvedtek Jézus ügyéért, akik Jézus Krisztus nyomdokában jártak, akik ragaszkodtak megváltójukhoz. Hát nekik ez az üdvösség ítélet.
1: Hát és ez a gondolat, amit te mondasz, hogy az Isten hűséges gyermeki számára az isteni igazságszolgáltatás, szabadulást, erkölcsi, jogi, akár fizikai helyreállítást hoz, ez, vagy társadalmit akár, ez a Zsoltárok könyvében meg rengeteg, megszámlathatatlanul sok ilyen helyen az a gondolat előfordul, hogy Isten az, aki
0: meg
1: az igazakat helyreállítja.
0: Igen. Igen. Az Új Testamentumból erről az ítéletről beszél, tehát a felmentő, az igazak felett való ítéletről beszél János első levele 4. fejezetének a 17. verse, azt mondja, hogy azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Tehát azt mondja, hogy bizakodva tekintünk az ítélet napjára. Hát ez egy olyan esemény, amire mi vártunk, aminek örülhetünk, azért, mert az Isten meg akarja szabadítani az ő gyermekeit, megigazítja őket, megszenteli őket, és végül megszabadítja őket a világban való mulandóságtól, rothandóságtól, betegségből, a bűntől. Ez ennek az igazak felett való ítéletnek a mondani valója. Tehát az igazak felett való ítéletnek az óráját hirdeti meg a Szentírás. Na de miért fontos tudni ezt a föld lakosainak? Hát egyszerűen azért, hogy Isten megtérése való felszólítását fogadják el. Jöjjenek erre az ítéletre. Ézsaiás 1.18-ban mondja a Szentírás azt, hogy no, jel törvénykezzünk, mondja az Úr. Tehát Isten ítéletre hívja az ő gyermekeit. Nem kell félni az ítéletről. Ettől az ítélettől, mert ebben az ítéletben Isten szabadulást akar, megigazítást, megszendeledést akar nyújtani az ő gyermekeinek. Na most a probléma az, hogyha valaki nem fogadja el az Isten meghívását erre az igazak ítéletére, akkor nem marad más számára, mint csak annak a gonoszok ítéletének, a végrehajtó ítéletének valamilyen borzalmas, rettenetes várása, ahogy Pál apostol fogalmaz a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében.
1: Tehát itt az ítéletről van szó, elközelgett az az idő, amikor Isten igazságot szolgáltat, és ennek sok vetületét kiemelhetnénk, de amire a hangsúly eddig esett, azt szeretném még egyszer aláhúzni, és utána tovább lépünk. Itt az ítéletnek azt az aspektusát szeretném kiemelni, hogy azok számára, akik készülnek Isten ellen találkozni, akik ápolják vele a kapcsolatot minden nap, akik kitartanak mellette a nehézségek, sőt, akár a gúny vagy az üldözés ellenére is, azok számára az isteni ítélet, a felszabadulás, a helyreállítás, az öröm ünnepe lesz. És hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, és igyekszünk összehangolni az életünket, a tennivalóinkat, mindent ezzel a tanítással, akkor megváltozik a teljes lelkivilágunk, hangulatunk az ítélettel kapcsolatban. Röviden tekintsük át, még körülbelül 10 percet tudunk erre szánni, hogy melyik üzenetnek mi a tartalma?
0: A második angyali üzenet az egy zseniális röntgenkép a vallásos világról. Nem csak a vallásos világról, hanem a politikai, gazdasági világról is, ami az utolsó időben eluralkodik a föld lakosai felett, viszont elsősorban a vallásos világról. Egy olyan röntgen kép, amely nélkül nekünk számunkra nem lenne átlátható a világ. Ugye mi a modern, demokratikus államrendszer, hatalmi rendszerekbe születtünk bele, ahol ugye az emberi jogokat, az egyének jogait hangsúlyozzák, szabadon közlekedhetünk, szabadon fogalmazhatjuk meg a mondani valónkat, szabad szólás jogunk, joga van fenntartva számunkra, ugye a magántulajdon joga van fenntartva számunkra, ugye vallásszabadság van a mi időnkben, mi egy ilyen világban élünk, ahol nem is tudnánk elképzelni azt, hogy itt most valaki a hitéért szenvedhetne, mert akármit hihet az ember a mostani világban.
1: Érdekes módon azért nem egy ilyen rendszeres, nem egy ilyen hivatalos, de valahogy a társadalomban van egy ilyen ottlappangó viszonyulás, nyomás, olyan értelemben, hogy aki szeretne az Isten elvárásaival minél inkább összhangban élni, egy idő után érezni fogja, hogy nyomásnak van kitéve.
0: Igen, megvan ez a nyomás, tehát nem tűnt el a mellett. Társadalomtól, csak hogy társadalomból nem tűnt el, ott van sajnos, és ott vannak azok az ideológiák, amelyek ezt promoválják, csak hogy még mindig azért szabadság van.
1: Na most természetesen szabadon választhatunk, nem akadályoz meg senki, és én úgy gondolom, hogy soha nem volt olyan kor a történelemben, amikor ennyire kedvező feltételek mellett lehetett Krisztus mellett dönteni, mint ma.
0: Igen, 35 évvel ezelőtt itt Romániában még nem tudtunk volna ezekről a dolgokról ilyen szabadon beszélni. Na most a második angyali üzenet itt található a Jelenések könyve 14. fejezetének 8. versében és a 18. fejezetbe. Itt most csak így tömören említettem meg. Más angyal követi azt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mely az ő parázasságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Ez egy rendkívül képletes megfogalmazás. Hogy kicsoda is ez a profétikus város, ez a profétikus Babilon, ezt a Jelenések könyve megfejti nekünk a 17. fejezetbe, ahol azt a nagy paráznát úgy mutatja be, hogy a homlokára volt írva egy név, a nagy Babilon, a föld utálatosságainak anyja. Most tudniillik a bibliai proféciában és írásmagyarázásban a nő, akkor, amikor nem egy fizikai lényre utal, hanem szimbolikus értelemben értendő, akkor mindig egy házat jelent. A Szentírásban, vagy az Ótestamentumban, mint az Új Testamentumban, Sion leánya, és hasonló megkifejezések mindig Isten egyházára utaltak. Jézus azt, bocsánat, Pál apostol mondja az Efézusi levél 5. fejezetében, hogy ti férfiak szeressétek feleségeiteket, mint ahogy Krisztus szerette az ő egyházát. Tehát a szimbólumok azt mondják, hogy a nő a Bibliába az az Isten egyháza. És a Jelenések könyvében két nő van. Az egyik a 12. fejezetben, a tiszta asszony, amik a napba vala öltözve, ugye lábai alatt a hold és a fején 12 csillagbogaló korona, és van egy másik asszony, a 17. fejezetben egy parázna asszony, amely ékszerekkel volt feldíszítve, tehát mesterséges a szépsége, és aki meg volt részegedve a szentek vérétől, ez megint egy egyház. Egy vallás, a bukott vallás, de ez parázna asszony azt jelenti, hogy valamikor volt neki hitvese. És a hitvese nem más, mint Krisztus, akivel szemben hűtlennél vált. És ez nem más, mint a bukott kereszténység. A Biblia leleplezi azt, hogy a bukott kereszténység olyan hatalmi rendszert fog létrehozni az utolsó időbe, amely képes lesz maga alá gyűrni a politikai hatalmi rendszereket, azért, hogy Isten népét eltakarítsa, elpusztítsa a föld címéről.
1: Igen, és hogyha ez mondjuk így úgymond technikailag elképzelhetetlennek tűnik, hogy valósulhat meg egy jogállamban ilyesmi, a nagy vallás, szólás és egyéb szabadságok mellett, amire utaltál, Hadd fél mondatban csak annyit tegyek hozzá, hogy a Szentírás ír egy olyan világméretű, a társadalom minden dimenzióját átitató válságról, amelyben az emberek nemhogy elfogadják, hanem követelni fogják a határozott fellépést annak érdekében, hogy a biztonságuk és a jólétük megmaradjon. Ez
0: Hasonlóképpen,
1: egy
0: mint Pompei városában is
1: így
0: történt.
1: Van, és hogyha megnézzük, a történelemben sok olyan példa volt, amikor az emberek általában hajlamosak a biztonságot és a jólétet előnyben részesíteni a szabadsággal szemben. Gyakorlatilag ez mit jelent, hogyha valamelyik a kettő vagy három közül, amit említettünk, veszélybe kerül, szívesebben áldozzák fel a szabadságot, hogy biztonságban érezzék magukat, mint fordítva.
0: Igen, és akkor azt is meg kell fogalmazni, hogy mi itten az evangélium.
1: Hát
0: Mert ez egy
1: igen.
0: leleplezés. Az evangélium a második angyali üzenetbe, ami majd a Jelenések könyve 18. fejezetében van részletesen feltárva, az isteni hívás: menjetek ki belőle, én népem. Isten kiszabadítja az ő népét ebből az eszmei, vallásos, bukott keresztény gondolkodásmódból, amely nagyon csalogató és vonzó, de egy hamis Krisztus áll az élén, és nagyon félrevezető, és az evangélium az, hogy Isten megmutatja bármilyen őszinte érdeklődőnek, hogy az a rendszer, amiben ő található, az a vallás, az egyház, az igazából egy félrevezető, ez egy babiloni erkölcsöt, babiloni Istent valló, ugye, a bár keresztény lepel alatt történik, és hogy innen azt hagyja el. Ez az evangélium benne, hogy szabaduljon meg, hogy ne pusztuljon el, mert Babilon elpusztul. Ne pusztuljunk el a profétikus Babilon pusztulásával együtt, ez az evangélium.
1: Igen, és a harmadik üzenet az pedig ítéletről, a rossznak a végső megsemmisítéséről szól. Ugye, viszont itt most egy pár egy gyakorlati kérdésre szeretném, ha rátérnénk a következő 5-6 percben, így, hogy visszatekintek az üzenetekre, és főleg az elsőre, három fogalmat említek meg, amit kulcsként megtalálunk, szó szerint talán éppen nem, de a lényeg ott van, hogy mi az, amit kér tőlünk ez az üzenet mai emberektől. Az egyik kurszó az engedelmesség, a másik az imádat, és a harmadik pedig az Isten dicsőítés. Mire szólít fel Isten ezzel a három dologgal kapcsolatban most itt a 21. században?
0: Az imádat gondolata az a Bibliának egyik központi témája. Habár kikopott a mai kereszténységből. Mert a mai keresztény azt gondolja, hogy minden keresztény, minden olyan ember, aki ezt a nevet hordoz, hogy keresztény, és itt most nem akarok felekezeteket említeni, úgy gondolják, hogy ők az Istent imádják, attól függetlenül, hogy milyen hitvallásuk van. Na most itt a Szentírás ki akarja hangsúlyozni, hogy ez nem így van. Hogy van egy igaz Isten imádat, egy tiszta Isten imádat, egy tiszta Istennek való engedelmesség, egy tiszta Isten mellett való elkötelezettség, és van egy hamis. Na most a hamis nem attól hamis, hogy minden tekintetben ellenszegül annak, ami igaz, hanem csak, hogy néhány részletben nem olyan, mint az igazi. Mert a hamis pénzt is, amikor megcsinálják, nem azt kísérlik megcsinálni, hogy minden
1: teljesen
0: tekintetben...
1: Más pénzt, vagy bankot,
0: teljesen más,
1: lebuknának vele.
0: Lebuknának vele, nem? Ha meghamisítja valaki mondjuk a 100 euróst, az nem lilát csinál belőle, vagy mit tudom én...
1: Citromsárga.
0: Citromsárgát, hanem
1: nem, igyekszik
0: megkísérelni.
1: Az eredeti az minél inkább hasonlító pénzt készíteni.
0: Bankjegyet készíteni. Hát úgy történik a vallásos dolgokban is. És az első angyali üzenet, amikor ezeket a szavakat használjuk, hogy imádat, és hogy Isten iránt való hűség, és ezekkel hasonlókat, akkor a teremtő Isten az, ami döntő ebbe a dologba.
1: Hát az imádatunknak a középpontja.
0: Igen, hogyha idehozzuk a harmadik angyal üzenetet is, akkor ott már a teremtő Istennek a jele is ott van. azt jelenti, hogy az Isten imádatba van valami, ami megkülönböztet.
1: Hát egy látható, felismerhető jel.
0: Igen, és ez a jel nem más, az Isten és a népek közötti való szövetségnek a jele, ahogy olvassuk a Ezékiel proféta könyvének 20. fejezetének 12. versében, hogy a szombat ünneplés, a teremtés 7. napjának, szombatjának a jele, amely az Istennek a márkája, a
1: védjegye,
0: védjegye, amelynek az alapján ugye Isten teremtő védjegyével látja el az ő teremtését és az ő teremtményeit, de nem csak a teremtést illetőleg, hanem a megváltást illetőleg is. Mert Isten nem csak a teremtő munkája után pihent meg 7. napon, hanem megváltó munkája után is megpihent a sírban 7. napon. És ez a védjegye mindannak, amit Isten az ő gyermekei érdekében tesz, teremtés és megváltás. És aki elutasítja ezt a védjegyet, nem most, de amikor ennek a rivalitás, tehát a meghamisított védjegyet, vagyis ahogyan II. János pápa fogalmaz, a keresztény szombatot, ugye erőltetni fogják törvények segítségével, vagyis a vasárnap ünneplést, mert ez a keresztény szombat, ahogyan a pápa fogalmaz, erőltetni fogják, akkor bizonyára a kereszténység két részre szakad. A hamis kereszténység, ugye a keresztény szombattal, és az Isten hűségesei, akiket itt tudunk azonosítani
1: ez
0: ezeknek az
1: a teremtés
0: alapján.
1: Szombatjával.
0: Teremtés szombatjával.
1: Hát egy bővebb mondatban összefoglalnék két gondolatot ezzel kapcsolatban még. Az egyik, hogy itt konkrétan erről van szó, mármint ez volna a jel, ezt több érv is alátámasztja. Az egyik, amit megemlítenék, az, hogy az első angyal üzenetében használt nyelvezet, amelyek a teremtőre utal, aki teremtette a eget, a földet, a tengert, vizek forrásait, stb. Ez nagyon nagy arányban a 4. parancsolatból szinte szóra-szóra idézi azt a passzust. És a másik dolog pedig, ami itten megerősíti, hogy ez a teremtésnek ez a jele, vagy ez a nap, a szombat, a 7. nap szombatja, az nem csupán úgymond egyesek szerint, ahogy mondják, sokan a zsidóságra vonatkozik csupán. Ezt maga a teremtés ténye világítja meg azzal, hogy a teremtés emlékünnepét minden teremtett lénynek emlékezetébe kell vésni, nem csupán a teremtett lények egyik nemzedékének, etnikumának, mert ha a Bibliát egy picit jobban ismerjük, elég a teremtőst az első oldalt elolvasni, vagy az első néhány oldalt, abból látszik, hogy az etnikumok, a nemzetiség fogalma és ténye az sokkal később jelent meg a történelemben. Tehát amikor a teremtés történt, nem voltak etnikumok, Isten adott annak az eseménynek egy emlékünnepet, azt átvonatkozik minden teremtett lényre. Beszéljünk egy kicsit az Isten dicsőítésnek, nem csak a liturgikus, hanem a mondjuk így magánéleti dimenziójáról is két szót említsünk meg, hogy nem csak liturgikusan egy ünnepnapon lehet Isten dicsőíteni, hanem hogyan még.
0: Na most az érdekes az, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő saját népében dicsőül meg. Igen. Mit jelent ez az Isten dicsőítés, ahogy most az imént kérdezted? Én ide szeretnék hozni két igét. Az egyik ige, amelyik elmondja, hogy hogyan nem dicsőül meg az Isten az ő népében. Máté evangélium a 15. fejezetének 9. verse, ott egy vita alakul ki az Úr Jézus Krisztus és farizeusok között, írástudók között. A vita akörül folyik, hogy kötelező-e megtartani az embernek azokat a rendeléseket, hagyományokat, amelyeket ugye zsidó rabbik és zsidó vallásos vezetők rendeltek el az előző évszázadokban. És Jézus erre azt mondja a Máté evangélium a 15. fejezetének 8-9. versében: ez a néppel szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőle. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát nem tudjuk az Istent megdicsőíteni, hogyha az életünket emberi elgondolásokhoz szabjuk. Lehetnek ezek más emberi elgondolások, amit a pap mond, vagy amit a szent hagyomány rendelt el, vagy a szokásaink, amiket átvettünk a szüleinktől, vagy akár az őseinktől, vagy lehetnek olyan emberi elgondolások, amelyeket mi magunk gondoltunk ki, és mi magunknak szabtunk meg, így nem tudjuk az Istent megdicsőíteni. Nem tudjuk tisztelni az Istent vele. Lehet, hogy mi a szándékunk jó, hogy mi így akarjuk tisztelni az Istent, mert ők is így akarták tisztelni. Jézus nem is mondta, hogy ők nem kísérelték meg az Istent tisztelni. Azt mondja, hogy igen, ők engem tisztelnek, de hiába tisztelnek, hogyha emberek parancsolatait tanítják és tartják. Akkor hogyan tud Isten az ő népében megdicsőülni? Hát ennek a fordítottja, hogy az Isten parancsolatait megtartja. Hogyha a 10 parancsolathoz ragaszkodunk, hogyha megtanuljuk Krisztustól az ő szeretetét, mert a 10 parancsolat nem más, mint a szeretetnek egy másik megfogalmazása, úgy tud az Isten megdicsőülni az ő gyermekeiben. Jézus Krisztus azért imádkozik, hogy a Jóisten dicsőítse meg önmagát ő benne, a János 17. fejezetében való imájában mondja ezt Jézus, hogy atyám, dicsőíts meg az ő, a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. Hogyan dicsőítette meg Jézus Krisztus az atyát? Hát úgy, hogy engedelmes volt az atyának. Úgy, hogy az atya jellemét tükrözte. Amikor bántották, nem bántott vissza. Amikor megalázták, ő nem alázott vissza. Hogyha az atya akarata az volt, mi Jézus azt imádkozta, hogy ha lehet, múljék el tőlem a pohár, mégis nem múlt el tőle ez a pohár, alávetette az akaratát az atya akaratának. Mindent, amit a Jóisten, ami javunkra és boldogságunkra rendelt el, az ő 10 parancsolata és egyéb tanításai a Szentírásban, hát úgy tudjuk a Jóistent megdicsőíteni.
1: Igen, és itten most csak éppen rámutatok egy területre, amire még vissza fogunk remélem térni. Korintus 1. levél 6. fejezetében azt mondja, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, a 20. versben pedig 1 Korintus 6, 19 és 20, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben, tehát nem csak liturgikus, hanem életmódbeli Isten dicsőítés is, úgy éljünk, és itt kitér a Biblia az egészséges életmódra, hogy az Istennek dicsőséget szerezzen. Egyetlen egy bővített mondatban kérlek foglalod össze, hogy visszatérve a bevezető történethez, Pompeihez. Mi az ideális válaszunk, magatartásunk ezekre az üzenetekre?
0: Az Úr Jézus ezt tanácsolja azoknak, akik az ő második eljövetele előtti időkben élnek, az, hogy vigyázzanak.
1: Igen.
0: Őrködjenek, vigyázzanak, kutassák,
1: nagyon virasszanak,
0: virasszanak és legyenek készen az ő eljövetelére, és ezt a profécia tanulmányozása és annak alkalmazása segítségével lehet a legjobban elérni.
1: Igen, és ez konkrétan a mai beszélgetésünkre azt jelenti, a mai beszélgetésünkre nézve, hogy igyekszünk ennek az üzenetnek a jelentését, gyakorlati tanácsait megérteni és elsajátítani. Köszönjük szépen, sok áldást a szolgálatodra, minden területen, ahol tevékenykedsz, a Jóisten segítsen, hogy még sokszor visszatérhess a stúdióba.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves nézőink, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Mark Finley a Végidők titkai című könyvének gondolatsorát fejtegetjük, boncolgatjuk a Szentírásból. Tulajdonképpen a fő tárgyunk a Szentírás és annak mai üzenete. Éppen ezért meghívunk, hogy csatlakozzanak hozzánk mához egy hét múlva, amikor folytatjuk beszélgetés sorozatunkat a Végidők titkairól. Addig is egy pár dolgot még ajánlok figyelmükbe, ne feledjék el, hogy a beszélgetésünk mellékleteként ezt a könyvet elküldjük szívesen azoknak, akik igénylik, nem kevésbé Szentírást is, mindkettőt ingyenesen, akár román, akár magyar nyelven. Írjanak, kérjenek, jelezenek vissza a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Várjuk tehát Önöket mához egy hét múlva, addig is ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátás.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Mi az igazság?
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Kérem, hogy most hajtsuk meg a fejünket együttesen egy imádságra. Drága jó Jézus, köszönjük néked azt a kegyelmet, hogy tőled kérhetünk és kapunk is jót, ajándékokat, kegyelmet, békességet, szeretetet, türelmet. Sok-sok olyan tulajdonságot, amelyet kint a világban, az utcán nem találunk meg az emberek között. De hálásak vagyunk annak is, hogy a kezünkben ott lehet a Biblia, amelyből megismerhetjük a múltunk titkait, de a jövőnkre vonatkozó Isten ígéreteket is. Köszönjük a jelenések könyvét különösképpen, amely maga titkaival, szimbólumaival, de mégis csodálatos képeivel, és legfőképpen ígéreteivel arra bátorít bennünket, hogy érdemes ezen az úton tovább haladni, mert a vége a győzelem lesz. Ezért kérünk, hogy most is légy velünk így, ahogy együtt vagyunk, és áldj meg bennünket kegyelmedből. Amen. Isten ad parancsot Dánielnek, hogy zárd be e beszédeket, pecsételd be a könyvet, egészen a végső időig. Na ez a végső idő történelmileg meghatározható, ez a 19. század első fele, közepe, amikor is az emberek figyelme szinte az egész világon Dániel könyve felé fordult. Ezt úgy is nevezzük, hogy a nagy advent mozgalom, vagy nagy ébredési mozgalom, amely a világ különböző területein szinte egyszerre jelent meg. A legerősebb Észak-Amerikában volt. Tudakozzák sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Na, ekkor következett be ez a jövendőlés, hogy tudnélik, a könyvet, Dániel könyvét fogják tudakozni, és jobban fogják ismerni. Na, ugyanebben a fejezetben még a 9. versben is olvashatunk hasonlókat. És mondd, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Na, Dánielt is nagyon izgatta az idő. Az előző versekben azt kérdezi például a 8. vers végén, hogy Uram, mi lesz ezeknek vége? Mert lát különböző szimbolikus lényeket, különböző furcsa képeket, állatokat, eseményeket, háborúkat, és izgatja őt az a kérdés, hogy Uram, mi lesz ezeknek a vége? Mondd meg, hogy mikor lesznek ezek a dolgok. Na Isten erre a kérdéseit nem válaszol, hanem csak annyit mond neki, hogy be van zárva ez a beszéd, egészen a vég idejéig, és Dániel, menj el, azaz előtted nem fog megnyílni teljesen. Te elmész, meghalsz, a könyv végén olvasunk erről a 13. versben, hogy menj el a vég felé, majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. De nem kapunk pontos választ arra, hogy mikor nyílnak meg ezek a pecsétek. Még egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt a 12. fejezetben, a 7. versben van egy különös eskü. És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett valahogy felemeli a jobb kezét és a bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és az időnek és fél időig, és amikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Tehát itt megjelenik valaki, akiről olvashatunk korábban a 10. fejezetben már, a leírás alapján magára Jézusra gondolhatunk, aki látomásban megjelenik a prófétának, és itt pedig esküt mond, mind a jobb, mind a bal kezét felemeli, és az örökké élőre esküszik, hogy ideig, időkig, fél időig, tehát egy idő tartamot határoz meg, és utána ezek a dolgok mind megtörténnek. Na ez az eskü azért érdekes, mert hasonlóval találkozunk a Jelenések könyve 10. fejezetében, és ez a könyv bepecsételésével is összefügg, ezért kérem, hogy lapozzanak most velem a Jelenések könyve 10. részéhez. Most a könyvezőtől jobbra kell lapozni, egészen a 294. oldalhoz, a Biblia végéhez, szinte 294. oldal,

És innen olvasom az első két verset, majd az 5., 6., 7. verseket. És látnék egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve, és a fején szivárvány vala, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűz oszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tevé a jobb lábát a tengerre, bal lábát pedig a földre. Majd az 5. verset olvasom tovább. És az angyal, akit látnék állani a tengeren és a földön, felemeli kezét az égre, és megesküvék arra, aki örökön örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lészen, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondatott az ő szolgáinak, a profétáknak. Na mi a különös és mi az egyező a két leírásban, hogy mind a két helyen esküt mond valaki, úgy tűnik, hogy mind a két helyen ugyanaz a személy, hiszen itt a leírás alapján az orcája olyan, mint a nap, a lábai, mint a tűzoszlopok, na így mutatkozott be Jézus jelenése könyve első fejezetében, és hasonló leírást olvasunk Dániel könyve 10. fejezetében. Tehát ugyanaz a személy jelenik meg, de most már nem azt mondja, hogy be vannak zárva és pecsételve ezek a beszédek, hanem a kezében egy nyitott könyvecske van. És egyenesen azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Mit jelent ez a mondat, hogy idő többé nem lészen? Hiszen ezek után a jelenése könyvében még nagyon sok esemény következik. Tehát ez nem azt jelenti, mint egy abszolút értelemben, hogy az időnek vége lesz, vagy megszűnik, hanem az időnek egy bizonyos fajtája szűnik meg, vagy ér véget, idő többé nem lészen ilyen értelemben, de a legfontosabb az, hogy itt egy nyitott könyv van Jézus kezében, még Dániel könyve utolsó fejezetében azt olvassuk, hogy zárd be a könyvet, pecsételd be beszédeket. Mivel ott is esküről van szó, meg itt is esküről, és mind a két esetben a könyvvel összefüggésben, ezért arra gondolhatunk, hogy amiről a jelenések könyve szól, az ugyanaz a könyv, mint amiről Dániel könyve végén Jézus beszél, tehát valójában Dániel könyve ez, a nyitott könyvecske. Ugyanis Dániel könyvében azt olvastuk, hogy majd tudakozzák sokan, és nagyobbá is lesz a tudás. A jelenések könyve szimbolikusan ezt úgy fejezi ki, hogy kinyílik a könyv. Tehát ez most már nem bepecsételt könyv, ez egy nyitott könyvecske, amely egyértelművé válik az emberek előtt, és ezt esküvel megerősíti. Ugyanaz a Jézus, aki korábban esküvel megerősítette, hogy a végidejéig zárva lesz ez a könyv. De itt, amikor megnyílik a könyvecske, akkor elvégeztetik minden, így olvastam a 7. vers szerint, elvégeztetik az Isten titka, ahogy megmondta a szolgáinak, a profétáknak. Tehát ezek a bibliai leírások azt mondják nekünk, hogy igen, szó van pecsételésről a jelenések könyvében, szó van pecsételésről a Dániel könyvében, de a kettő nem ugyanaz. 7 pecsétről csak a jelenések könyve beszél, és itt a pecsétek lényegében az evangélium terjedésének menetét vázolják fel előttünk. Még Dániel könyvében a pecsételés egészen mást jelent, tudnélik, hogy nem fogják érteni ezeket az írásokat egy bizonyos időpontig. De a jelenések könyve itt a 10. fejezetben azt mondja, hogy eljön az idő, amikor megnyílik a könyv. És attól kezdve már azok az időhöz kötött jövendőlések véget érnek, és valami új kezdődik. Hát így röviden ennyit tudnék mondani erről a kérdésről, hogy van-e köze a pecséteknek a Dániel könyvében leírtakhoz. A válasz lényegében az, hogy is. Nem egészen ugyanaz a dolog, de valamilyen formában mégis összefügg egymással. Na most ezek után térjünk ahhoz a témához, amelyről beszélnem kellene. Illetve ha megengednék, egyetlen mondattal, vagy talán két mondattal is, röviden visszatérnék arra, amiről a múlt héten szó volt. Tudnélik, amikor a pecsétek feltörését olvastuk, az első 4 pecsét feltörésénél 4 ló vagy lovas jelent meg, amelyekről általában az a hír terjed, az a közhiedelem van, hogy ezek az úgynevezett apokaliptikus lovasok. Na most az apokaliptikus lovasokat, mint olyanokat, amikor meghalljuk, mire gondolunk, általában valami vérengzésre, valami pusztításra, háborúra, egyesek esetleg atomháborúra, vagy a világ végére. De ahogyan mi a múlt héten tanulmányoztuk ezeket a pecséteket, kiderült, hogy ez még nem a világ vége, hanem a pecsétek az evangélium terjedésének különböző szakaszait vázolják fel, kezdve azzal, hogy győzedelmesen indul el az evangélium az első században, azután különböző nehézségekkel
kell szembenézni az evangélium hirdetése során, így például háborúval, vagy éhséggel, és azok az emberek, akik az evangéliumot elvetik, végül bizonyos csapásokat szenvednek, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan Mózes könyvében erről olvashattunk a 3. könyv 26. fejezetéből, hogyha elfogadják Isten szavát, mondta ő, akkor áldásokat kapnak, ha elutasítják, akkor ennek eredményeként átok éri őket. Ezzel lényegében már át is térünk egy kicsit a előadáshoz, hiszen az ítélet az valami olyan dolog, amelynek van egy oldala, amely úgymond jó, és van egy oldala, amely negatív. Hogyan közeledhetünk az ítélet problémájához? Egyszerűen úgy, hogy az ítélet jó hír annak, akit felmentenek, de rossz hír annak, akit elítélnek, nem? Ez így van a földi viszonyok között is, hogy az ítélet önmagában nem biztos, hogy rossz. Attól függően, hogy rám nézve az ítélet mit fog jelenteni. Lehet az jó vagy rossz. Az emberek általában úgy vannak, hogy amikor az ítélet szót meghallják, akkor megijednek. De azt fogjuk látni, hogy az ítéletnek van egy pozitív oldala is. Az ítélettel kapcsolatban a Jelenések könyve 20., 19. és 20. fejezetében olvashatunk egy kifejezésről, amely a nyelvünkben így jött át, hogy millennium. Akik velem együtt kívánják ezt a részt áttekinteni, lapozzanak kérem a 301. oldalhoz, a könyvezőtől jobbra, a Biblia vége felé, ahol a Jelenések könyve 19. és 20. fejezetét találjuk. A mi fordításunk szerint a 20. fejezetben fordul elő az ezer esztendő kifejezés, latinul mille annum, vagy millennium, ahogy ez a két szó összeolvat, ami azt jelenti, hogy ezer esztendő. Erre is választ kapunk, hogy mi is ez az ezer esztendő. És egy harmadik izgalmas kérdést is megpróbálunk megválaszolni, hogy mi is a feltámadás, illetve milyen lesz ez a feltámadás. Na, nagyon sok ember nem hisz a feltámadásban. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a feltámadás az valami olyasmi, amikor a lélek egyesül a testtel. Az a lélek, amely a halál pillanatában eltávozik, de a feltámadáskor egyesül a testtel. Vannak mások, akik azt mondják, hogy csak azok támadnak fel, akik hittek Istenben, akik nem, azok soha nem fognak feltámadni. Vannak, akik hisznek abban, hogy kétféle feltámadás van, sőt, vannak, akik azt mondják, hogy van háromféle feltámadás is. Ezeket a kérdéseket is érinteni fogjuk, hogy ténylegesen a Biblia szerint hányféle feltámadás van, és milyenek ezek a feltámadások, illetve kiket fognak érinteni. De nézzük egy pillanatra a Jelenések könyve szerkezetét újból, hogy tudnélik, hogyan válaszol ami egész problémánkra, az ítélettel kapcsolatos kérdésekre, a pecsétek feltörésére, egyáltalán a Jelenések könyve megértésére, maga a szerkezet. A könyvnek egy kiasztikus, fordított párhuzamú vagy tükrös szerkezete van, amely azt jelenti, hogy a könyvnek az első, mintegy 11-12 fejezete lényegileg párhuzamos a következő 10-11 fejezettel. Pontosabban ez azt jelenti, hogy a könyv elején van egy rövid prológus, az első 8 vers, a könyv végén van egy epilógus, a 20. fejezet 6. versétől egészen végéig, azután a 2.-3. fejezetben a B-vel jelzett résznél olvasunk 7 gyülekezetről, majd a Jelenések 21. fejezetében és a 22. rész első 5 versében a 7 gyülekezetről, majd ahogyan az elmúlt alkalommal beszéltünk róla, a 4. fejezet első versétől a 8. fejezet első verséig olvasunk a 7 pecsétről. A 7 pecsét feltörésével kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy ennek a résznek van szintén egy párhuzamos szakasza, a Jelenések könyve 19. és 20. fejezete, amelyet így jelöltem, hogy az ítélet 7 jelenete. Talán első olvasásra nem ismerjük fel ezt a 7 jelenetet, de majd látni fogjuk, hogy ez valóban 7 jelenet. Érdekes módon van 7 pecsét, amelyet a bárány feltör, és vele párhuzamosan a Jelenések könyve végén, tehát a 19. 20. fejezetben van az ítéletnek 7 jelenete. Miért van szükség mindenre? Két okból is. Az első ok az volt, hogy
Az ötödik pecsét feltörésénél, ha visszaemlékeznek, az oltár alatti lelkek kiáltanak fel Istenhez, hogy Uram, meddig nem ítélsz és nem állsz bosszút? Na erre a kérdésükre nem kapnak választ, csak annyit, hogy pihenjetek, nyugodjatok, és amikor betelik a számotok, na majd akkor válaszol Isten. Na ez a válasz csak a 19. fejezetben található érdekes módon. Néhány perc múlva erről beszélünk. A másik ok pedig az, hogy a pecsétek természetét igazán nem is értjük meg csak akkor, hogyha ezeket a párhuzamos részeket tanulmányozzuk. Bizonyára visszaemlékeznek arra, hogy amikor a fehér lóról és a lovasról beszéltünk, a Jelenések könyve 6. fejezet első néhány verse szerint, ugye az első pecsét alapján, akkor az volt a nagy kérdésünk, hogy vajon ki is ez a fehér lovas, és mi a fontos, a szín, vagy maga a lovas, vagy a korona, vagy az íj, vagy maga az, hogy győz. És úgy találtuk, hogy a válasz itt a Jelenések könyve 19. fejezetében van. Tehát nagyon fontos az, hogy a könyvet magát úgy tanulmányozzuk, hogy vannak benne részek, amelyek egymást kiegészítik, vagy egyenesen egymást magyarázzák. És akik itt voltak a múlt héten, arra is emlékeznek, hogy olvastam egy részt Zakariás proféta könyvéből, a 6., majd az első fejezetből, ahol szintén szó van lovasokról, meg szekerekről, igaz, hogy más színűek a lovak, meg a lovasok. Csak hogy az a bibliai könyv nem adott választ nekünk arra a problémára, hogy mit jelent itt a Jelenések 6. fejezetében az az egymást követő 4 lovas. De a 19. fejezet, tehát maga a Jelenések könyve adott választ erre a kérdésünkre. De ez egy nagyon fontos biblia magyarázati elv, hogy vannak olyan részek a Bibliában, amelyeket össze kell vetni egy más könyv megfelelő részével, hogy megértsük. Még vannak olyan kifejezések, fogalmak, amelyeket egy könyvön belül tudunk csak megérteni. Például így a Jelenések könyvében a lovasokkal kapcsolatos kérdés is. Most kérném ezek után, mivel rövid ez a 2 fejezet, hogy olvassuk el együttesen, illetve én olvasom, és kérem, hogy önök kísérjék figyelemmel. Tehát most a Jelenések könyve 19. fejezeténél vagyunk, az ítélet 7 jelenetnél, 19. fejezet első versével. Olvasom végig ezt a fejezetet, egészen a 20. fejezet végéig. Tehát ez a 2 fejezet együtt tartalmazza az ítélet 7 jelenetét. Az első jelenet. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, halleluja. Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, ami Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta a paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. Itt álljunk meg egy pillanatra, említettem az előbb azt, hogy az 5. pecsét feltörésénél hangzott el a kiáltás, hogy Uram, meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért? Itt van szó szerint a válasz rá, hogy igen, Isten bosszút áll, azaz megítéli azt, aki a vért ontotta, és megbosszulta a szolgáinak vérét a paráznanő kezén. Majd tovább így olvasom, és másodszor is mondának, halleluja, és annak füstje felmegy örökön örökké. Hogy miért van szó itt füstről? Ezt csak úgy tudjuk megérteni, hogyha egy pillantást vetünk a 18. fejezetre. Itt a 18. fejezetben Babilon leomlásáról, pusztulásáról, végleges megsemmisüléséről van szó, és azt olvassuk több helyen is, hogy a füstje felmegy. Látjuk az ő égésének füstjét, például a 9. versben, ez a 300. oldalon van, 18. rész 9. versében. Hogy amikor látják az égésének füstjét, kiáltanak. Ez a mondat tehát utal erre a bizonyos pusztulásra, erre a különös képre, amiről beszél az egész 18. fejezet. Aztán tovább olvasom a 4. verstől, 19. részben. És leborul a 24 vén és a 4 lelkes állat is imádá az Istent, aki a királyszékben ül vala, mondván, Amen, Alleluja. És a királyszékből szózat jöve ki, amely ezt mondja vala, dicsérjétek a mi Istenünket, mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. Különös dolog ez, nem, hogy ítéletről van szó, és mégis örömének hangzik. De ez az ítélet első jelenete.
örömének hangzik, nem azért, mert a pusztítás önmagában öröm. Egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy vajon Isten gyönyörködik a pusztulásban? Mert a jelenése könyvében olyan sok-sok furcsa csapásról olvashatunk. Sőt, a Biblia más részeiben is háborúkról, vérontásról, gyilkosságokról, borzalmas tettekről, emberáldozatokról, gyerekáldozatokról, és így tovább. Tehát Isten ezeket kéri az embertől, vagy ezekben gyönyörködik? Na most első olvasásra itt is úgy tűnik, mintha egy ténylegesen örömének hangzana, egy himnusz hangzana, azért, mert Isten megítélt valakit. Na nem kell semmiképpen arra gondolnunk, hogy az Isten valaki olyan lény, aki gyönyörködik abban, amikor pusztíthat. Az ókori görögök, rómaiak mitoszai között voltak olyan istenek, amelyek a háborút szították. A görögök is, és a rómaiak, és más ókori népek is úgy képzelték, hogy mindennek van istene, még a földnek is, a levegőnek, a víznek, a tűznek, a házasságnak, a halálnak, a tengernek, az időnek, de a háborúnak is. Na az az Isten, akiről a Biblia szól, nem ilyen Isten, hogy gyönyörködne a háborúban vagy a pusztulásban. De egy dologban biztosak lehetünk, hogy ha valakit igazságtalanul ér valami üldözés, vagy netalán halálos ítélet, tehát igazságtalanul, ártatlanul szenved valaki, az nem marad büntetlenül. Na a Biblia Istene ilyen Isten, aki nem hagyja a bűnös büntetés nélkül, büntetlenül, különösen olyan esetekben, amikor valaki ártatlanul szenved. Itt azt olvastuk, hogy megbüntette a paráznát, mert az Isten szolgáinak vérét ontotta. Valójában ez az örömének ezért hangzik, mert az Isten igazságot szolgálta. De ez az ítélet pozitív oldala. Most nézzük a következő jelenetet. Tehát ez volt az első a hét közül. A második már egy egészen más jelenet, egy nagyon pozitív jelenet. A hatodik verstől a tizedikig. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, mint egy erős mennydörgések szavát mondván, alleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Ez a második jelenet, tehát a hét közül. Ez nem örömének, bár mégis egy ének, egyfajta öröm, de nem annyira az ítélethez kapcsolódik, hanem az ítélet másik oldalához, tudnélik a menyegzőhöz. Akik a menyegzőről kimaradnak, azok számára a menyegző ítélet, akik a menyegzőre bemennek, azok számára az ítélet felmentést jelent. Ők a bárány menyegzőjére hivatalosak, felöltöztek ragyogó fehér gyolcsba, és olvastuk, hogy a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Tehát ezek a személyek azonosultak Istennel az igazságosságban. Azért vehetnek részt a mennyegzőn. Az az igazságos Isten, aki megbünteti az igazságtalanságot, megjutalmazza az igazságosokat. Lényegében ezt jelenti a mennyegző. Most nézzük a harmadik jelenetet. A 11. verstől egészen a 16. versig. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala hivatik, hívnak és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és a fején sok korona, és az ő neve fel volt írva, amit senki sem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik.
S mennyei seregek követik őt, fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jöv valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán odavala írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Na ez az a különös kép, amelynek a segítségével meg tudtuk fejteni az első pecsét feltörését, ahol szintén egy fehér lovasról van szó, aki kijöve győzve, hogy győzzön. Na itt is egy győztes seregről olvasunk, sőt egyenesen megtudjuk, hogy ki a vezető, ő hivatik hívnek és igaznak, és igazságosan ítél, sőt azt olvastuk róla, hogy a neve az Isten igéjének neveztetik. Majd azután, hogy a szájából egy éles kard jő ki, és azzal veri a pogányokat. Na megint, ha visszaemlékezünk a Jelenések könyve első fejezetére, sőt aztán a második, harmadik fejezetre, ezek azok a jellemzők, amelyekkel Jézus bemutatkozik. Például a laodíciai gyülekezetnek. Vagy ez az, ahogyan ő jelentkezik a szmirnai vagy a pergamoni gyülekezetnek is. És itt egyszerűen arra gondolhatunk, hogy Jézus most már a győzelmet teljességre viszi, hiszen nem egyedül van, hanem mögötte fehérbe öltözöttek. Érdekes módon az ő ruhája vérrel hintett ruha. Erre később vissza fogunk térni még, hogy ez mit jelent, de csak jegyezzük meg ezt a különös dolgot, hogy egy sereget valaki olyan vezet, aki mögött mindenki fehérbe öltözött, és ő maga pedig vérrel hintett ruhába van. A lova ugyan fehér, de ő rajta vérrel hintett ruha, vajon mit jelenthet ez? Kérem, hogy lapozzunk most tovább a 302. oldalhoz, ahol most már az ítélet negyedik jelenetét találjuk. A 17. verstől 21-ig olvasom, és láték egy angyalt állani a napban, és kiállt a nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek repdesnek vala az ég közepette, jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Nem olvastunk már egy vacsoráról korábban? A bárány mennyegzőinek vacsorájáról, ugye ez volt a második jelenet, és azt mondtuk, hogy ez is bizonyos értelemben öröm, csak az örömnek egy másik oldala, azoknak az öröme, akik bemennek a vacsorára. Az első jelenet szintén öröm volt, de akkor az Isten igazságossága miatt. Itt öröm van azért, mert az Isten végül győzelemre viszi azokat, akik az ő oldalán maradtak. Most ugyanennek az éremnek még egy harmadik oldalát is megfigyelhetjük, ahol egy vacsora van ugyan, de nem olyan vacsora, ahol az embereknek felszolgálnak valamit, hanem meglehetősen borzalmas, mondjuk így mai szóval ez egy morbid kép, hogy az embereket szolgálják fel a madaraknak. Tehát ez az angyal kiállt a madaraknak, és azt mondja, hogy jöjjetek és gyűjjetek egybe az Isten vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és a vezérek húsát, és a hatalmasok húsát, a lovaknak, és a rajta ülőknek húsát, és mindenki húsát, szabadokét, szolgákét, kicsinyekét, nagyokét. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai, és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala, és az ő serege ellen. Itt megint megállhatunk egy pillanatra, kiről is van itt szó. Arról a szeméről, akiről olvastunk az előbb, a harmadik jelenetben, aki ott ül a fehér lovon, és vezeti a többieket, akik fehérbe öltözötten, fehér lovakon követik őt. Csak most nem annyira őróluk, mint inkább az ellenük fordulókról van szó, akik vereséget szenvednek. Tehát látom, hogy a fenevad és a föld királya és a seregeik egybegyűlnek, hogy hadakozzanak az ellen, aki lovon ül vala, és a serege ellen, és megfogaték a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, akik imádták annak képét. Ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetetének, a többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő ki. Ezzel a képpel is találkoztunk az előző jelenetben. Most újra ezt olvassuk. Ez ugyanaz a kép, amikor Jézus megjelenik János apostolnak az első fejezetben, hogy a szájából egy éles kard jő ki,
ami valójában az Isten beszéde. És ez a beszéd ítéli meg szimbolikusan őket, mint egy kard, és a madarak mind megelégednek azok húsával. Borzalmas kép. De ez is az ítélet egyik jelenete. Ez már a negyedik jelenet volt. Nézzük az ötödik jelenetet, a 20. fejezet első 6 verséből. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. Na, kulcsról már tanultunk eddig is. Jézus azt mondta, hogy nála vannak a halálnak és a pokolnak kulcsa, és sőt, hogy nála van a Dávid kulcsa, és ha ő megnyitja, akkor senki be nem zárja, ha bezárja, senki meg nem nyitja. Most megint egy angyal jelenik meg kezében a mélység kulcsával, és egy nagy lánccal, és megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög, és megkötözi azt 1000 esztendőre. És veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, amíg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nekik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, sem nem vették fel annak bélyegét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendei. Többi halottak pedig meg nem elevennének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel 1000 esztendei. Ez az a hely, tehát jelenések könyvében, ahol az 1000 esztendőről többször is olvasunk, és természetesen felvetődik az a kérdés, hogy vajon ez valami békekorszak lesz? Azt mindjárt az első olvasásra megállapíthatjuk, hogy nem békekorszak. Béke lesz bizonyos értelemben, de ez nem egy virágzó békekorszak, amelyre az emberek álmodnak, és amelyre esetleg számítanak, hanem ez az ítélet egyik jelenete. Egy 1000 éves jelenet, amelyben szó van ítéletről, hiszen királyi székek tétetnek le, és akik leülnek, azokra azoknak adatik ítélettétel. Sőt, ez lesz az ítélettétel egyik legjelentősebb, hanem a legjelentősebb jelenete, hiszen magát Sátánt is elítélik itt. Azt olvastuk, hogy a sárkányt fogják meg, és vetik a mélységbe, aki maga a régi kígyó, az ördög és a Sátán. Tehát itt nem csak arról tanulhatunk, hogy valamiféle küzdelem arra alakul ki a bárány és a sárkány között, hanem hogy végül a sárkány a föld mélyébe kerül, és megkötöztetik, és azután ítéltet tartanak felette. Most nézzük a 6. és a 7. jeleneteket. A 7. verstől olvasom tovább a 10. ez a 6. jelenet, és amikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik a fogságából. Itt is megálltunk egy pillanatra, annyit szeretnék csak mondani, hogy az 1000 esztendő előtt volt egy feltámadás, az 5. vers szerint. Itt most az 1000 esztendő végén vagyunk, itt ugyan nem olvasok azt, hogy lesz egy második feltámadás, de úgy tűnik, hogy mégiscsak lesz egy feltámadás, mert Sátán eloldatik ebből a fogságából, és a 8. vers szerint kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, hogy egybegyűjtse őket a háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye. Tehát valami mérhetetlen nagy számú sereg gyűlik össze, a világ történelem a legnagyobb serege. És körülvevék, és feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát, és a szeretett várost, és az Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat, és az ördög, aki elhitette őket, vetették a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökön örökké. Erre az utolsó mondat részre csak annyi hangsúlyt szeretnék helyezni, hogy senki ne arra gondoljon, hogy ez a mondat a legjelentősebb ebben a jelenetben. Megint arra kell gondolnunk, amiről az előbb beszéltünk, hogy az Isten nem gyönyörködik a pusztulásban. Itt nem arról van szó, hogy az Isten az örökkévalóságon keresztül kínozni akarja ezeket az embereket, hanem hogy olyan pusztulás éri őket, amelynek a hatása éjjel és nappal és az örökkévalóságon keresztül mindig tartani fog,
ami érinti az ördögöt, illetve azokat, akiket ő elhitetett. És végül az utolsó jelenet, a 11. verstől egészen a 15-ig, és látik egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyitatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá halottakat, akik ő benne voltak, és a halál, azaz a sír, és a pokol is kiadá halottakat, akik őnáluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vetették a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. Mondhatná valaki azt, hogy igen, itt nagyon sok-sok vér van. Borzalmas jelenetek ezek. Hadd tegyek fel egy kérdést. Mi a borzalmasabb? Látni azt, hogy valaki gyógyíthatatlan beteg, vagy pedig, ha van mód rá, akkor látni azt, ahogyan a sebész kivágja azt a részt a szervezetből, ami gyógyíthatatlan. Melyik a borzalmasabb? Tehát látni azt, hogy valaki meghal a gyógyíthatatlan betegségében, és borzalmasan szenved, vagy pedig látni azt, hogy a sebész menti, ami menthető, kivágja azt a részt, ami tényleg gyógyíthatatlan, hogy megmentse a szervezet többi részét. Nyilván a második az, ami a kívánatosabb, hogy ha lehet választani így mondjuk a két rossz közül, akkor inkább ez a kevésbé rossz, azaz Isten megmenti azokat, akiket meg tud menteni. És ugyanakkor, akiknek a neve nincs az életkönyvében, úgy olvassuk, hogy a tűz és a kénkő tavába kerülnek, azaz őket a teljes megsemmisülés éri. Hát így volt nagy vonalakban a hét jelenet. Nem mondom, hogy ezek szívderítő. És tényleg olyan vonzó jelenetek, ha csak az első vagy a második jelenet nem, ahol arról olvasunk, hogy Isten igazságos, és az igazságtalanságokat megbünteti, vagy az Isten szerető, és végül a mennyegzőt elhozza, és a mennyegzőn összegyűjti mindazokat, akiknek a cselekedetei igazságosak voltak. De ettől eltekintve a többi 5-6 jelenet úgy tűnik, hogy meglehetősen sötét képet vázol előnk. Elsősorban is az a kérdés foglalkoztat minket, most már a múlt titkaira gondolva, hogy mi is az Isten bosszúja? Hogyan kell a bosszúra gondolnunk? Sokszor úgy találtam, hogy a legtöbb emberben van valami kicsi kis bosszú vágy. Ha őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, azt hiszem azt kell mondanunk, hogy igen, mintha még bennünk is lenne egy icike-picike kis bosszú vágy, amikor valaki tesz velünk valamit, különösen akkor úgy érezzük, hogy igazságtalanul bánnak velünk, na akkor valami kis ördög, mintha megmozdulna bennünk, és azt mondjuk, hogy na hát ezért bosszút kell állni, na néha nem drasztikus módon, csak úgy apró, olyan finom kis tűszúrásokkal. Körülbelül úgy, mint amikor az iskolás gyerekek egymás alá a rajszöget oda teszik a padra, hogy amikor a Pistike leül, akkor gyorsan fölálljon utána. Szóval sokszor az emberben ilyenfajta kis apró, kifinomult bosszú vágyak vannak, és úgy gondoljuk, mintha ennek kéne mozgatnia a tetteinket. Amikor Istenről olvasunk a Bibliában, nem találunk semmi ehhez hasonlót, hogy ő benne ilyen bosszú vágy lenne. Egyszerűen csak arra gondolhatunk, egyrészt a Jelenések 19. fejezete alapján, másrészt a 6. fejezet alapján, hogy amikor azok a személyek, akiket igazságtalanul támadás ér és felkiáltanak, hogy Isten meddig nem ítélsz, akkor a válasz itt a könyv végén a 19. fejezetben van, hogy az Isten igaz és igazságos, és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát és megbosszulta a szolgáinak vérét az ő kezén. A múltunk titkaihoz tartozik még a fehér lovas, akiről olvastunk a Jelenések könyve 19. fejezet 11. versében, és azt mondtam, hogy ő az egyetlen a fehérbe öltözöttek között, akinek a ruháján
Valamiféle vérfoltok vannak. Nem különös dolog az, hogy egy vezér, akinek példát kéne mutatnia, hogy mit jelent a tisztaság, és a ló, amin ül, sőt a lószerszám minden hófehér. De ő ott ül, mint vezér, vérrel hintett ruhába, mögötte minden lovas hófehér. Így olvastuk a 19. fejezetből. Na vajon mit jelent ez a fehér, de mégse fehér, mondjuk így a véres lovas? Mit jelent az, hogy vérfoltok vannak a ruháján? Na, a választ Ézsaiás könyvében találjuk meg. Itt a kiírt versek közül csak egyet, Ézsaiás könyvét lapozzuk fel. Olvassuk el onnan a 63. fejezetből, a második verstől a negyedikig. Ez a könyvezőtől balra található, tehát visszafelé kell lapoznunk, egészen a 710. oldalig, ahol egy különös jelenetet találunk. Tehát Ézsaiás könyve, 63. fejezet, a 710. oldalon, alap bal oldalán fogjuk találni. Olvasom a második verstől a negyedikig. Miért veres öltözeted, és ruhád, mint a bornyomó ruhái? A sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapottam őket busulásomban, és széttapostam őket haragomban, így freccsent vérük ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. Mert bosszú állás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött. Nekt is a bosszú gondolata, és az ítélet egyúttal. Tehát amikor elhangzik a kérdés, hogy honnan van ez a véres öltözet, a válasz az, hogy a ruhám a bornyomó ruhája, és a sajtót, ahogy tapostam, rám freccsent a vér. Kérem, hogy lapozzanak velem most vissza a Jelenések könyve 14. fejezetéhez, ahol egy kicsit hasonló képet találunk. Jelenések 14. fejezete. Könyvezőtől jobbra kell lapoznunk, a 297. oldalhoz. Jelenések 14. rész, 18. versétől a 20. Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma van a tűzön, és kiállt a nagyszóval annak, akinél van az éles sarló, ezt mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdéit, mert megérett annak szőlője. Bocsát azért az angyal az éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedi, és veti az Isten haragjának nagy borsajtójába, és megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból, a lovak zablájáig, 1600 futamnyira. Na hát ez valami borzalmas kép. Ha valaki át akarja számolni, akkor ez legalább 200 kilométer hosszúságon elterülő óriási vérfolyót jelentene. Valami borzalmas kép. De van benne valami, ami össze lehet vetni Ézsaiás proféta szavaival, hogy a borsajtot egyedül tapostam, olvastuk ott. Itt is borsajtóról van szó, és itt is vérről, hogy a vér fröccsent a ruhámra, mondja János apostol. Ez az ítéletnek egy különleges, szimbolikus képe. Ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen egy borsajtóhoz hasonló sajtóban préseli össze Isten az embereket, hanem ez az ókori ember képanyagához tartozik, ugye az őszi szüretre, illetve az őszi aratás képe ez. Na, ezek a múlt képei, de milyen képeket tudunk a jövőről? Milyen ígéreteket találunk? Kérem, hogy most lapozzunk tovább egészen a 19. sőt a 20. fejezethez. Itt azt olvastuk, hogy Sátán a mélységbe kerül. Amikor a Jelenések könyve trombitáihoz jutunk majd, a 9. fejezethez, akkor a trombiták tanulmányozása során látni fogjuk azt, hogy egy alkalommal megnyílik a mélység, és a mélységből valami mérhetetlen
erők szabadulnak fel a füsttől kezdve a sárkákon, a skorpiókon, a kígyókon keresztül, valami borzalmas erők, és ugyanebben a mélységben úgy tűnik, hogy Isten visszazárja Sátánt itt a 19. fejezetben. Tehát a jövő ígéretei közé tartozik, hogy Sátán a mélységbe kerül. Ami egyrészt a tehetetlensége, egy 1000 esztendőn keresztül, na itt jutunk el a millennium fogalmához. Ez az 1000 esztendő, amelyről a Jelenések könyve 20. fejezetében beszélünk, az ítélet egy különös időszaka. A proféta úgy látja, hogy királyi székek tétetének le, és ítélettétel adatik ezeknek a személyeknek, és élnek és uralkodnak a Krisztussal 1000 esztendeig. Na, a Bibliában más helyen nem olvasunk az 1000 esztendőről, ezért nagyon nehéz magyarázni, hogy ez ténylegesen 1000 esztendő, vagy pedig egy korszak. De mivel nincs más bibliai vers, amivel összevethetnénk ezt a fejezetet, a legkézenfekvőbbnek azt tűnik, ha ezt szó szerint 1000 esztendőnek értjük. Egy olyan időszaknak, amikor Sátán a mélységbe kerül, onnan, ahonnan kiszabadul a Jelenések 9. fejezete szerint, most ugyanoda visszakerül, és mivel a sátáni erők pihennek, ezért Isten az ítéletet végrehajthatja, illetve megtárgyalhatják az ítéletet. Valójában ez egy vizsgálati ítélet, amelynek a vége a végrehajtó ítélet lesz az ítélet utolsó jelenetében. De ez az ígéret azt jelenti, hogy a bűn okozóját, tehát a bűn szerzőjét, magát, Sátánt is megítéli végül Isten, és ezzel a bűnnek teljesen véget vet. A feltámadásról szeretnék még egy pár gondolatot megemlíteni. Hány feltámadásról tudunk itt a Biblia alapján? A 20. fejezet 5. verséből azt olvastuk, hogy a többi halottak meg nem elevenedének, amíg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Tehát a feltámadás a Biblia szerint két fázisban történik. Az egyik az 1000 esztendő elején, azok a személyek, akik az ítéletben majd részt vesznek, azután az 1000 esztendő végén, olvassuk most a 7. verset még egyszer, amikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán elódatik a fogságából. Na akkor Sátánnak ez a kényszer pihenője véget ér, és úgy tűnik, hogy egy újabb feltámadás történik. 8. vers szerint kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot. Na vajon kik ők? Kérem, hogy lapozzunk Ezékiel könyve 38. fejezetéhez, amelyet a könyvjelzőtől balra találunk, a 818. oldalon. Egy néhány mondatot szeretnék innen elolvasni. Ezékiel könyve 38. fejezetéből, a 817. oldaltól már kezdődik ez a fejezet. Talán az első 9 verset olvasom. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: embernek fia, ves tekintetedet Gog ellen, a Mágok földjén, Rós, Mések és Tubák fejedelme ellen, és profétálj felőle. És mondja, ezt mondja az Úr Isten, imé ellened megyek Gog, Rós, Mések, Tubál fejedelme, és elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged, és egész seregedet, lovakat, lovagokat, és mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvén, nagy sokaságot, nagy és kis pajzsal, fegyvert viselők mindnyájan, perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzsal, sisakkal, továbbá Gómer és minden serege, tógárma háza messze északról, minden seregével sok nép van vele. Készülj hozzá, és készítsd elő magadat te is, minden sokaságot, akik te hozzá gyűlnek, és légy nekik vezérük. Sok idő múlva kirendeltetel, esztendők végével bejössz a földre, amely fegyvertől már megnyugodott, amelynek lakói sok nép közül gyűjtetnek egybe Izrael hegyeire, amelyek szüntelen való pusztulásban voltak, és a nemzetség a népek közül hozatott ki, és azután lakozik bátorságosan mindnyájan, és feljössz, és bemégy, mint a szélvész, és leszel, mint a felleg, hogy beborítsd a földet te, és minden sereged, és sok nép veled. Na, íme egy ószövetségi kép, amely a Jelenések könyvében újra megjelenik, kicsit más szavakkal,
hogy Sátán kimegy és elíteti a föld négy szegletén lévő népet, a Gógot és Magógot, akiknek a száma annyi, mint a tenger fövénye. Na, ha lesz utolsó háború, akkor ez az lesz. Ez az a háború a Jelenések könyve szerint, amely közvetlen Isten és a démoni erők között lesz egy utolsó összecsapás. Na, mi lesz ennek a vége? Most, ha visszalapozunk a Jelenések könyve 20. fejezetéhez, a 7. jelenet, az ítélet utolsó jelenete azt mondja nekünk, hogy van egy nagy fehér királyszék, és aki leül a székre, annak a tekintete előtt minden eltűnik. És azután könyvek nyitatnak meg, és az emberek megítéltetének a cselekedeteik szerint. Mondhatná valaki, hogy miért olyan fontosak a cselekedetek? Mi keresztény emberek nagy hangsúlyt helyezünk a hitre. Sokan azt mondják, hogy a cselekedetek nem is fontosak, csak a hit. Na, ez a bibliai vers azt mondja, hogy igen, a cselekedetek is fontosak. Nem azért, mert a cselekedeteinkért fogunk üdvözülni, hanem a cselekedeteink fontosak, mert Isten számon kéri azokat. A Biblia szerint az üdvösség csak hitáltal lehetséges, de Isten a cselekedeteinken leméri, hogy milyen volt a hitünk. Számon kéri az embertől a cselekedeteket. És úgy tűnik, hogy ettől az ítéltől nem lehet senkinek elmenekülnie, hiszen még a tenger is kiad el halottait, még a föld is, még a halál is, még a pokol, még a sír is, mindenki adja a halottait, mert lesz egy utolsó, végső ítélet, amelyet nem kerülhetünk el. Pál apostol a 2. Korintusi levél 5. fejezet 10. versében azt mondja, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amit cselekedett a testben, vagy jót, vagy gonoszt. Na, ez ennek a hét részből álló ítéletsornak az utolsó jelenete, amelyben a hangsúly az életkönyvén van. Az életkönyve, a Jelenések könyve szerint a bárányé, hiszen a bárány az, aki életet ad, ez a könyv az övé, akinek a neve az, a könyvbe kerül, az életet kap Istentől. Tehát az ítélet jelenetei számukra jó hírt jelentenek, mert közeledik az az idő, amikor Istennel együtt uralkodhatnak. Jó híre az ítélet? Nekik jó hír lesz. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy bár mi is úgy olvasnánk ezt a könyvet, sőt a Biblia többi könyveit is, hogy végül a mi nevünk is ott legyen az élet könyvében, hogy a cselekedeteink igazak legyenek, hogy ránk illő legyen az, hogy fehérbe öltözünk, és ehhez a sereghez tartozunk, amelyet maga Jézus vezet. Én ennél a pontnál megállnék, ez nem azt jelenti, hogy most befejeztük az ítéletről tanultakat, hanem egyszerűen csak megállunk annál a kérdésnél, tudnélik, lehet-e a jót hamisítani? Annyi sok hamis dolog történik. Vajon lehet-e a jót hamisítani? Mit mond erről a Jelenések könyve? Én itt szeretném megköszönni a figyelmüket, és kérem, hogy egy imádságra hajtsuk meg a fejünket. Drága jó Jézusunk, most is megtelik a szívünk hálával. Bár a Jelenések könyvének ezek a fejezetei talán felkavartak bennünket, talán a szívünkben, a lelkünkben, elménkben olyan gondolatok ébredtek, hogy vajon milyen Isten is vagy te, hogy mintha a pusztulás is hozzád tartozna. De köszönjük néked azt, hogy a Bibliából olyan képet olvashatunk te rólad, hogy te nem gyönyörködsz a pusztulásban, nem gyönyörködsz a meghalásban. Te olyan Isten vagy, aki szeretsz bennünket, és aki meg akarsz menteni, és ebből a szeretetből fakadóan készítetted a bárány mennyegzőjét is, amelyre hívsz mindannyiunkat. De ugyanakkor ott van a Bibliában az a kép, hogy akik ezt a hívást elutasítják, egy másik vacsora részesei lesznek. Kérünk téged, Istenünk, hogy őrizd meg minket attól, hogy az ítéletnek az a fázisa érjen utol bennünket. Add, hogy szeretetből szolgáljunk te néked és egymásnak. Add, hogy a szívünk mélyéből ragaszkodjunk te hozzád, hogy hinni és bízni tudjunk te benned. És ez a hitünk azután kifejeződjön a cselekedetekben is. Kérünk ebben légy segítségünkre, és további részleteket érthessünk meg, mind az ítéletből, mind a te végtelen kegyelmességedből. Így hallgass meg, kérünk, Úrunk, az imánkat a Jézus nevéért. Amen.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Mutlabbén szerint Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Filippi beliekhez írt levél második fejezetét veszük sorra.
1: Krisztus példája, engedelmessége a kereszt halálig.
2: Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömemet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
1: Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel.
2: Ezért tehát, szeretteim, ahogy a mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
1: Timóteus és Epafroditos elküldése.
2: Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek. Szükségesnek tartottam azonban, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditos testvéremet,

0: Tedd meg az ilyeneket, mert Krisztus ügyéért került közel a halálhoz, amikor életét kockáztatta azért, hogy helyettetek szolgáljon nálam.
1: A fejezet első négy verse a következőképpen hangzik. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az annak okáért szó lényege az, hogy a második fejezet imént idézett verseiben levő gondolatok hozzá kapcsolódnak az első fejezetnek a 27-től a 30-ig terjedő verseiben levő üzenethez. Pál apostol felhívja eme levelének a címzettjeit, hogy éljenek a Jézus Krisztus evangéliumához méltó életet. Az annak okáért szót a ha szócska előzi meg. Ez a szó nem valami kérdést vezet be. Pál nem azt kérdezi, hogy van-e helye az intésnek, ellenkezőleg megállapítja, hogy szükség van rá, hozzátartozik a keresztény gyülekezet életéhez. Az intés szelidebb formája a figyelmeztetés, de a szükséges, dorgálás is lehet az adott eset súlyosságához képest. Az intés Krisztusban megy végbe, és ugyancsak ő benne, tehát az ő tanításai és életpéldája szerint kell gyakorolniuk a hívőknek a könyörületességet, és ugyancsak krisztusi lelkületben kell megvigasztalni a megszomorodottakat. A továbbiakban arra kéri az apostol hittestvéreit, szerezzenek neki örömöt azzal is, hogy éljenek egységben, ugyanazzal a szeretettel viseltessenek egymás iránt. Ez akkor valósul meg, ha valamennyiükben a Szentlélek lakozik, és így a Szentlélek által vezetett lélekben megvan a testvéri szeretet. A hívők nem egymástól elkülönülve egyértelműek. Együtt haladnak előre a hitben, egyetlen közösségben, egymáshoz kapcsolódva és tartozva, és Jézushoz igazodva. Külön figyelmet érdemel az ugyanazon szeretet fogalma. Ez azt jelenti, hogy Krisztus szeretetekkel meghatározza a keresztények magatartását, az agápé, amely az önzetlen, megmagyarázhatatlan, indokolatlan, érdek nélküli, önmagát feláldozó szeretet. Ahol ez jelen van, onnan hiányzik a versengés. A versengés helyett mondhatnánk önzést, a hiába való dicsőség helyett pedig hiú dicsőség vágyat. Bármilyen csoport látszatra egységesnek tűnhet, sőt hozhatnak olyan döntéseket, amelyekkel kapcsolatban minden jel az egységre utal, de az egység több, mint a nyilvánosság előtt mutatott közös megegyezés. Ha egy gyülekezet vagy bármilyen csoport egyet akarva ugyanarra törekszik, tagjait nem önző ambícióik vagy az egymás közti küzdelem hajtja, csak azért, hogy ők legyenek az elsők. Az önző ambíció és az önteltség választja ki azt a savat, amely végül már a nyilvánosság előtt is megbontja az egységet. Az alázatosságot gyakran gondolják gyengeségnek vagy gyávaságnak. De a keresztényi alázatosság nem csökkenti az ember határozottságát, törekvését, nem teszi kevésbé eredményessé feladata teljesítésében. Az alázatos ember többet gondolkodik, és több energiát fektet az Úr munkájának végzésébe, éppen azért, mert nem az önző törekvések forognak a fejében. A versengéssel szemben azt ajánlja az apostol, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. A saját elképzeléseit haszon nélkül is védelmezheti az ember. Éppen ezért leghelyesebb a tágabb értelmezésre lehetőséget nyújtó és a szöveg szerint is megfelelőbb fordítás. Ne nézze ki a magáét. A nézés nem azonos az érdektelen szemlélődéssel. Ellenkezőleg egy meghatározott célra való törekvést jelent. Magáira néz, aki például egyéni világ szemléletének önkényes érvényesítéséért küzd, vagy aki bármely adott kérdésben saját véleményét erőszakosan akarja előtérbe helyezni. Hasonlóképpen a magáira néz, aki anyagi érdekeinek

biztosításáért, egyéni kényelmének megóvásáért, s általában egyéni céljainak eléréséért másokra való tekintet nélkül munkálkodik. A tanulság, senki se legyen rabja önmagának, senkit se bilincseljen le az egyéni és közösségellenes célok utáni hajsza. Az én megfékezése után még egy parancs van. Mindenki nézze a másokét, tehát a mások hasznát. A másokéra való nézés sem korlátozódik csupán az anyagiakra, habár az önzetlenségnek itt kell kezdődnie. Ami az anyagiakat illeti, mindenki legyen másokra tekintettel. Megfogalmazhatnánk ezt úgy is, hogy tanúsítson kíméletet fele barátai iránt. A parancs mindenkire kötelező. Az egység elképzelhetetlen ott, ahol egyesek engednek az evangélium szavának, míg mások különféle megokolással semmibe veszik azt. A gyülekezetben ne legyenek igazi és álkeresztények, hanem egyszerűen keresztények, Krisztust követők, akik engedelmeskednek mesterük és megváltójuk parancsának. Lehetnek botlások bármelyik gyülekezetben, de Isten parancsa érvényes marad. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetének az első négy verséből már megértettük, hogy a bennük levő elveket krisztusi lelkületben kell gyakorolniuk a hívőknek. Ennek a lelkületnek a fontosságát hangsúlyozza újra a levél írója, ugyanennek a fejezetnek az ötödik versében. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Hogy milyen volt ez az indulat, kitűnik a fejezetnek a további verseiből, azaz a 6-tól a 11-ig terjedő ige szakaszból. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagaszta alá őt, és ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vaja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mit akarnak kifejezni a 6. versnek az első szavai, aki mikor Istennek formájában vala? A forma jelenti valaminek vagy valakinek a külső alakját. Mindenképpen a valóságos létezésnek a kifejezője. Egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Jézus Krisztus már születése előtt is létezett. A Mikás proféta könyve 5. fejezetének a 2. verse, miután megjövendőli az eljövendő Mesiás születésének a helyét, azt is elmondja róla, hogy származása elejétől fogva, öröktől fogva van. De van egy másik igevers is, amely szintén bizonyítéka az ő, a Krisztus preegzisztenciájának és isteni dicsőségének. A János evangéliuma 17. fejezetének az 5. versében, amely szerves része Jézus Krisztus főpapi imájának, a következő szavakat olvashatjuk. És most, te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad e világ létele előtt. Valószínűleg ennek a versnek alapján jelentette ki Calvin, hogy Istennek formája a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének a 6. versében fenséget jelent. Amiként mi az embereket megjelenési formájuk szerint ítéljük meg, írja Calvin, ugyanúgy az a fenség, amely Istentől rejánk ragyog, az ő formája. Következésképpen Jézus Krisztus Isten dicsőségének, fenségének, formájának a hordozója volt, már testé létele előtt. Miben nyilvánult meg Isten fiának alázatossága, már születése, emberré válása előtt? Azt olvashatjuk, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Vegyünk szemügyre néhány bibliai igehelyet, amelyek az ő isteni mi voltának egyértelmű bizonyítékai. Kezdjük egy messiási jövendőléssel.
Az Ézsajás proféta könyve 7. fejezetének a 14. verse egy olyan fiúgyermekről ír, aki szűztől fog születni, és a neve Immanuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten, tehát az ő jelenléte az emberek között Isten jelenléte. Ugyancsak az Ézsajás könyvében, a 9. fejezetnek a 6. versében még egyszer jövendül a proféta ennek a gyermeknek a születéséről, és a nevével kapcsolatban azt mondja: hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Erős Isten és örökké valóság atya. Tehát valóságos Isten. És ez nem minden. Nem egyszerűen annyit ír róla Ézsajás, hogy örökké való. Ha csupán ennyi volna kijelentve róla, hogy örökké való, már ez is elegendő kellene legyen ahhoz, hogy mondjuk el, Jézus Krisztus létezésének nincsen sem kezdete, sem vége. Az örökké valóság atya azonban ennél még többet fejez ki. Nevezetesen azt, hogy még az örökké valóság is az ő ellenőrzése alatt áll. Megértjük-e már? Miért mondhatja el Jézus azt, hogy ő, mint jó pásztor, az ő juhainak, tehát hűséges követőinek örök életet ad? Lásd a János evangéliuma 10. fejezetének a 28. versében. Következzen néhány új szövetségi ígehely Jézus Krisztus istenségéről. Római levél 9. fejezetének 5. verse. Akiké az atyák, akik közül való test szerint Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Amen. Kolosséberiekhez írt levél 2. fejezetében a 9. vers. Mert ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg. Zsidókhoz írt levél 1. fejezetének a 6., majd a 8. verse. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: és imádják őt az Istennek minden angyalai. Ám de a fiúról így: a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Zárójelben említsünk meg annyit, ha Jézus Krisztus egy adott pillanatban kijelentette azt, hogy az én atyám nagyobb nálamnál, ugye ez akkor volt érvényes, amikor emberré lett, és e földön élt az emberek között. Zárójel bezárva. Az a kifejezés, hogy Jézus Istennel egyenlő, nem két dolognak az egymáshoz való viszonyulását jelenti, hanem azonosságát. Ha tehát Jézus Krisztus Istennel egyenlő, akkor az atyával való teljes azonosságát kell értenünk alatta. Ennek van bibliai alapja. Olvassunk erre vonatkozólag két igét a János evangéliumából. A 10. fejezet 30. versében Jézus azt mondja: én és az atya egy vagyunk. A 14. fejezet 8. és 9. versében ez áll: mondta néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta néki Jézus: annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filep. Aki engem látott, látta az atyát. A Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének a 6. versében még azt is olvastuk, hogy Jézus az Istennel való egyenlőséget nem tekintette zsákmánynak. Zsákmány az, ami után az ember kimondhatatlanul vágyik, amit igyekszik megszerezni tisztességtelen eszközökkel és útakon, vagy éppenséggel, erőszakkal, és ha annak birtokába jut, görcsösen ragaszkodik hozzá, nehogy elveszítse. Jézus nem szerezte magának az isteni formát, ez az övé volt, mivel Istennel egyenlő. Isteni lényét nem tekintette veszélyben forgó zsákmánynak. Elvesztésétől annyira nem félt, hogy önmagát megüresítette, tehát nem más valaki üresítette meg őt. Emberré lett, vállalva ezzel mindazt, amit az embernek el kell szenvednie, sőt ennél sokkal többet is. Hogy mit vállalt, akkor értjük meg valamennyire, ha imádságos szívvel figyelmesen olvassuk, sőt tanulmányozzuk az evangéliumban mindazt, amiben földi élete alatt része volt. Időszűke miatt nem térhetünk ki ezekre részletesen, csupán röviden soroljuk el. Ezek a következők voltak. Hajléktalanság, olyan egy szereztő így fogalmazta meg: az emberfiának nincs hova fejét lehajtania.
sokszor elfáradt, pihenésre volt szüksége, ő is megéhezett és megszomjazott. Üldözték alig, hogy megszületett. Mária és József Egyiptomba menekült vele. Később is, munkássága során a választott nép vallási vezetői minden úton és módon arra törekedtek, hogy vessenek véget tevékenységének, hogy hallgattassák el, hogy életét oltsák ki. Már az is nagy megalázkodás lett volna tőle, ha Ádámnak azt a természetét öltötte volna magára, amivel ősapánk bírt a bűnbeesés előtt. Ő azonban azt az emberi természetet vette fel, amely a bűn miatt fizikailag meggyengült. Elszenvedte mindazokat a kísértéseket, amelyek megkörnyékeznek minden földi halandot. Megalázkodásában Isten fia még itt sem állt meg. Azon túl, hogy magára vette a halandó ember természetét, míg a szolgai forma felvétele alól sem vonta ki magát. Abban az időben a rabszolgák voltak a társadalmi ranglétra a legalsó fokán. Hogy a földre szállt Krisztus ezt a státust is vállalta, arra két bizonyítékot szolgáltat a Biblia. Az egyik bizonyíték megmosta a tanítványainak lábait, ami abban az időben a rabszolga feladata volt olyan esetekben, ha kevésbé előkelő vendég érkezett a házhoz. Továbbá megengedte azt, hogy keresztre feszítsék. Ezzel a halálbüntetéssel csak a rabszolgákat sújtották, és rajtuk kívül a gonosztevőket és a hazaárulókat. Ilyen mélyen alázkodott meg Jézus érettünk, bűnös emberekért. Megalázkodáshoz hozzátartozott még a teljes és feltétel nélküli engedelmessége Atya iránt is. Megalázkodása és engedelmessége legyen követendő példa minden keresztény számára. Milyen nevet adott neki Isten, amely minden név felett való? Erre a kérdésre megtalálható a válasz a Jelenések könyve 19. fejezete 16. versének a végén. Királyoknak királya és uraknak ura. Olyan név ez, amelyre hajoljon meg minden térd, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Kik az itt említett föld alatt valók? Akik Dániel könyve 12. fejezetének a 2. verse szerint jelenleg pihennek a föld porában és felserkennek. Némelyek örök életre, némelyek kárhozata és örök utálatosságra. Ez utóbbiak számára késő lesz már térdet hajtani Krisztus nevére. Hogy ne legyen igen késő számunkra is ez a térdhajtás. Más szavakkal, hogy ne tartozzunk azok közé, akik a kárhozatra támadnak fel, ma hajtsuk meg térdeinket Isten fia előtt, és hódoljunk előtte imádattal. Továbbá gyakoroljuk mi is, hozzá hasonlóan, az engedelmességet megalázkodva. Akkor remélhetjük azt, hogy Isten új névvel fog megajándékozni minket, és ez a név úgy fog hangozni, hogy győztes. Igen, győztes a bűn elleni harcban. Adja Isten, hogy ebben legyen részünk Krisztus eljövetelekor.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik őben.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Ige morzsa.
1: A mai témakörünk az Úr Jézus segítségével egy kérdés valóságban: honnan jövünk? Ez egy olyan kérdés, amit nagyon is tisztáznunk kell az űrzavaros világban, annál inkább, mert különböző irányelvek, különböző eszmék élnek is, jelentkeznek újabb és újabb eszmék. Hogyan jött létre az élet a Földön? Én most elsorolok néhány tételt: ősrobbanással, második véletlenül, fejlődéssel, vagy értelmes tervezéssel. Sajnos mi egy olyan világban élünk, ahol különböző helyen, akár migránsok, akár nem migránsok, robbantást követnek el, és a robbantás még sehol nem hozott rendet. Ha ősrobbanással jött létre az élet a Földön, akkor honnan ez a csodálatos rendezetlenség? Ha másik tételre térünk, hogy véletlenül fejlődés útján jöttünk létre, akkor ennek a fejlődésnek most is kellene egy folyamata, hogy legyen. Azonban hadd mondjak el egy orvosi tételt, egy orvosi tényezőt: ha mi fejlődés útján jöttünk volna létre, akkor egész másképp folynának a dolgok, mint ahogy folynak. Mit akarok ezzel mondani? Hallgattam egy előadást, két doktorátussal rendelkező előadó tartotta, orvosi doktorátusa is volt neki, és lelkészi doktorátusa is volt neki. És egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondott el, és azt mondtam, hogy ezt elmébe próbálom vésni, amíg élek ezen a Földön, soha ne felejtsem el. 500 évekként, 3000 évre visszamenőleg kezdte bizonyítani azt, hogy a hölgyek 40 év táján váltak ivarére. És 500 évekre lebontva már nem emlékezem, hogy melyik 500 évben mennyik haladtak előre, és azt mondta, hogy ma a hölgyek 9 és 13 éves korban várnak ivaréretté. A majom mama 3000 évvel ezelőtt is 10 éves korában várt ivaréretté, és ma is. Akkor fejlődünk, vagy degenerálódunk? Gondolkodjunk el ezen, ez nagyon elgondolkodható tény. Azonban mielőtt rátérünk a mai témakörünkre, még egy bevezetőt is szeretnék hozni. Egy űrsétára szeretnélek benneteket ma este elvezetni. Ez az űrsét miből áll? Először is tudom azt, hogy mindannyian nagyon gyakran este felnézünk, különösen nyári estéken, nézzük azt, hogy milyen csodálatos az égboltozat. Ha felnézünk a csillagos égre, akkor látjuk azt, hogy óriási sebesség. Második, hatalmas bolygók. A harmadik tétel, amire szeretnék tényt deríteni, beláthatatlan távolság. Ne csak a fogalmakat mondjuk el, nézzük meg az elsőt, óriási sebesség. Gondolkodjunk és gondolatban induljunk el. Ha 40 000 km per óra sebességgel száguldanánk, akkor fél nap kellene, hogy elérjünk.

Hatalmas bolygók. Szeretném képletesen, vagyis rajzban, ahogy a csillagászok ezt elkészítették, látni azt, hogy hogyan aránylik a Föld a többi bolygókhoz, csak itt a naprendszerben először, majd utána kilépünk a naprendszerből, és szemlélünk még néhány más bolygót is. Látjuk, hogy milyen hatalmas a mi bolygónk a Föld, látjuk a Vénusz kisebb, Mars még inkább, Merkurus annál inkább, a Plutó a legkisebb. De nem szeretnék sokat időzni ezen, mert a bibliai tételeken szeretnék foglalkozni, de ahogy említettem, bevezetőben mindannyiatokat elvezetek egy űrsétára. A következő kép, látjuk a Föld mekkora a Neptunhoz, az Uranushoz, a Saturnushoz és a Jupiterhez mérten. Látjuk, hogy milyen hatalmas, most hozom a Föld nagyságát a Jupiterhez, és egy kis gömböcske áll előttünk, a Jupiterhez viszonyítjuk. Azonban nézzük meg a következőt. A Jupiter a naphoz mérten így viszonyul. Tehát ez a nap, ami napkorunk, vagyis ami napunk, amit látunk naponta, Jupiter olyan kicsi, sajnos itt a kivetítésen így közelről látom, egy pontocska a Föld. De ne álljunk meg itt, haladjunk tovább. Nézzük meg, hogy a nap milyen parányi. Utána van a Sirius, a Pluis, az Artarus, és itt látjuk, hogy mekkora arányban vannak egymással a bolygók. Ki teremtette mind ezeket? Ki tartja fenn? Ki szabta meg a Föld forgásának gyorsaságát, a rohanását a világűrben, és így tovább. És az utolsó kép, amit még szeretnék hozni, a csillagászok maguk idejében azt mondták, hogy a Betelgez már mint olyan, az Arcturus után Betelgez vagy Betelgeuses, attól nagyobb nem létezik, és végül felfedezték a csillagászok, amit most tudunk, de hogy mit fognak felfedezni jövőben, azt nem tudjuk, az Antarész eddig a legnagyobb bolygó, ami létezik a világon. Ha Isten nincs, akkor ki teremtette mindezeket? Szeretném a harmadik kérdést is megtárgyalni egy rövid idő alatt, beláthatatlan távolság. A tejút, ugye tejútnak nevezzük azt, ami nyáron nagyon szépen végig fénylik esténként az égboltnak a kellős közepén, 200-tól 400 milliárd csillagból áll, nem bolygóból, csillagból áll. A hossza 97.800 fényév, és a szélessége körülbelül 16.300 fényév. Óriási, beláthatatlan távolságok, és ami különös, a Földünk mintegy 6.000 éve száguld óriási sebességgel a világűrben, és nem ütköztünk össze, és nem is fogunk soha összeütközni. De vajon miért? Azért, mert mindegyik bolygónak számukat nem tudjuk kimondani, de mindegyik bolygónak Isten szabta meg az útját és az irányát. Amit látható, az Orion kötfolt nyílása. Erről az Orion kötfoltról, amit a csillagászok tudnak, az a következő. Az átmérője 3.382.300 fényéve. El tudjuk képzelni? Kimondjuk azt, hogy egy, és egy másodperc alatt 300.000 kilométer tesz meg a fény, és több mint 3.000.000 fényév, amint látjuk, az átmérője. A következő adat szintén a csillagászoktól tudok mondani, az pedig a következő, a mélysége több mint 10.000.000 fényév. Sokan úgy vélik, hogy az Orion csillagképben található valahol az Isten királyi széke, található a menny. Én azt mondom, hogy mi halandó emberek ma este ne is foglalkozzunk tovább ezzel, én szeretném meglátni, és mindannyian megláthatjuk Isten trónusát. 10.000.000 fényémet kilométerekbe ültetjük át, akkor valamikor gyerekkoromban, fiatalkoromban szerettem számolni, 96 kvintrillió kilométer mélysége az Orion csillagfoltnak. Kedves testvéreim, csak azért hozom ezt, hogy lássuk meg, hogy egy hatalmas világegyetemben élünk,
és mindezt Isten teremtette.

meg. Olvastam egy cikket, egy tudományos cikket, és ami az érdekessége benne az, hogy nem más, mint az amerikai NASA vezérigazgatója, csillagász, szakértő írta meg, és az volt a címe, frappás nem magyarul jelent meg, mert a mi országainkban sehol se nem jelenhetett meg, ahol ateizmus volt, amiért a tudós szisz Istenben. Ebből a cikkből csak néhány fontos dolgot hozok. Ha Isten nincs, akkor kiszabta meg a föld forgásának gyorsaságát. És nagyon egyszerű képletekkel áll elő, és azt mondja, ha 10-szer gyorsabban forogna a föld, mint ahogy forog, létezhetne az élet a földön. Nem, mert a centrifugális erő következtében mindannyian lerepülnénk a földről, és a napi olyan gyorsan váltakozna, hogy a biorendszerünk képtelen volna elviselni. Tudós ugyanakkor azt írja, vajon létezhetne az élet a földön, ha 10-szer lassabban forogna? Akkor sem, mert a napi egyenlőségnél a 12 óra helyett 120 óra volna nappal, és 120 óra éjszaka, és ami nappal nem égne meg, éjszaka minden megfagyna, megint lehetetlen volna az élet a földön. Ha Isten nincs, akkor kiszabta meg a föld forgásának gyorsaságát. Kiszabta meg a hold távolságát a földtől. Miért? Nagyon röviden szeretném felvázolni az apályt és a dagályt, köszönve az áramlatokat a hold vonzó erejének, megint ezzel a tízszeres képlettel megy, és azt mondja, ha 10-szer közelebb lenne a hold a földhöz, akkor minden 6 óra hosszában kihúzná valahol a tengerből a vizet a szárazföldre. Léteztek-e a fizikai és vegyi törvények a feltalálásuk előtt? Sok tudóst tudunk, és felsorolhatjuk a tudósokat, hogy melyik tudós, melyik kémiai vagy pedig fizikai törvényt fedeztek fel, de ők csak a meglévő törvényeket fedezték fel, a meglévő törvényeket pedig a felfedezésük előtt kiteremtette, ha Isten nincs. És megint hol találkozunk? Értelmes tervezés. És kedves testvéreim, ezt az értelmes tervezést szeretném Isten segítségével tömören először Dióhéjba bemutatni. Kedves testvéreim, lehet, hogy úgy vagyunk, hogy ja, beszélni a hatnapi teremtésről. Igen, beszélni a hatnapi teremtésről. Tudjátok, hogy miért időszerű ma beszélni a hatnapi teremtésről? Azért, mert az adventista egyházon kívül egyetlen egy keresztény egyház sem nem hiszi a hatnapi teremtést. Más szóval, olvassátok el, gyermekek hittankönyvében, ott én is elolvastam, és azért tudok beszélni, szakirodalmakban olvasunk, különböző egyházaknak hittankönyveiben találhatjuk meg, Isten nem 6 nap alatt teremtette a Földet, hanem 6 hosszú korszakon keresztül. Elfogadható-e ez egy mennybe készülő ember számára? Ezért hozom azt vázlatosan, és kedves testvéreim, szeretném a Föld történetét, a Föld teremtés történetét, hogy ma este ne csak átismételjünk, hanem lássunk benne olyan dolgokat, ami számunkra igen-igen fontos és áldásos. Figyeljük meg az értelmes tervezést. Első nap Isten teremtette az eget, földet és a világosságot. Második nap teremtette a levegő eget. Harmadik nap és a szárazföldet elválasztotta és a növényvilágot. Negyedik nap teremtette a napot, holdat és a csillagokat. Ötödik nap teremtette a víz is és a szárnyas állatokat. Hatodik nap teremtette a szárazföldi állatokat és az embert. És hetedik nap Isten megáldotta és megszentelte a hetedik napot, a szombatot. Én azért hoztam egy lapon a teremtés történetét, hogy lássuk meg, hogy milyen értelmes tervezés van. És én arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg, hogy Isten mit tett az első 3 nap alatt. Megalapozta az élet feltételét a földön. Megalapozta azt, hogy amikor teremtett víz és a szárnyas állatokat, a szárazföldi állatokat és végül az embert, akkor teremtette meg, amikor már minden életfeltétel megvolt. Ki vett részt a teremtésben? Kedves testvéreim, ma különböző vallás áramlatok léteznek a világon. Azonban mi nem arról beszélünk,
mi a mi eredetünkről szeretnénk tanulni, és ezért lássuk meg, hogy a három isteni személy közül, Atya, Fiú és Szentlélek közül ki vett részt a teremtésben. A Biblia egyszerűen, amikor kinyitjuk, így kezdődik. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen is puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Több mint 30-szor van megemlítve az Isten név a teremtés 6 napi, pontosabban 7 napi történetében. Pontosabban 35-ször. Nem akarlak benneteket fárasztani, de egy gyönyörű dolgot szeretnék itt hozni. Amikor itt kezdődik a Biblia magyar nyelven, hogy kezdetben teremtette Isten, akkor itt álljunk meg ennél az Isten szónál. Héberben az Isten 2 betűből áll, E és L. Izrael, küzdöttél Istennel és győztél. Dániel, Isten az én bírám. De a többes számot így alkotja a héber, hogy Elohim, Elohim. Ami nagyon különös, ismétlem, 35-ször van megemlítve a 7 napi teremtés történetében az Isten név, és minden egyes alkalommal Elohim van említve, vagyis azt jelenti, hogy az Istenség vett részt a teremtés történetében, ami azt jelenti, hogy a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Teremtésnek napjai szó szerinti napok, vagy évezredekig tartottak. Én tudom azt, hogy mi él a nagy keresztény világban, de mi a Bibliához ragaszkodunk. És akkor vagyunk biztos alapon, ha csak azt fogadjuk el minden dologban, ami a hitelveinket illeti, vagyis csak a Bibliára építünk, és a Biblián kívül semmit nem fogadunk el. Megint előveszem a héber szót, majd később még másra is kitérek. Ha azt mondjuk, hogy nap, akkor a héberek azt mondják, hogy jóm. Valamelyik nap történt, akkor elmondják, hogy valamelyik jómon történt. Azonban, hogyha héberben az van, hogy ha jóm, akkor 24 órás idő. És a teremtés 6 napján minden egyes alkalommal a héber szöveg azt mondja, hogy ha jóm. 24 órás nap alatt történt meg az első napi teremtés, és a mindennapi teremtés is. Nem fejlődés útján, nem évezredekig tartottak a teremtési napok, vagy évmilliókig, hanem 1-24 óráig. Olvassuk el az igéből, hogy Isten mit teremtett első nap. Mózes első könyvében, az első részében találjuk a 6 napi teremtést, és itt az első rész 3-tól az 5-ig terjedő verséből olvasom. Mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, nevezte Isten a világosságot nappalnak, és sötétséget pedig éjszakának, így lett este és reggel első nap. Mi az, ami különleges az első napi teremtés történetében? Van-e élet szurok sötétben? Nézd! Az élet első alapellemét teremti meg Isten első nap, és annyit mond, hogy Isten megteremti a világosságot. Nézzük tovább! Mit teremtett Isten második nap? Azért írtam ki sárga betűkkel a mennyezet szót, mert a 6-tól a 8-ig terjedő versekben összesen 5-ször fordul elő a mennyezet. És most próbáljuk úgy olvasni, mintha sohasem olvastuk volna ezt a Bibliából. Mondta Isten második nap, legyen mennyezet a vizek között. Ez mit jelent? Legyen mennyezet a vizek között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Megalkotta Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt levő vizeket, a mennyezet felett való vizektől is úgy lett. Nevezi Isten a mennyezetet égnek, és lett este és reggel második nap. Mi az, kedves testvéreim,
amire nekünk mennybe készülő embereknek rá kell figyelnünk a teremtés második napján történtekben. Első olvasatra lehet, hogy gondoljátok, hogy Faragó testvér, miért ennyire kitérni és ennyire aprólékosan végiggondolni? Megvan az ok. Hogyan teremtette meg Isten a mennyezetet? És mit helyezett a mennyezet fölé? Most használom azt, amit az igének a felolvasásnak a végén olvastunk. Mit teremtett Isten a ég fölé? Mit helyezett el? És mit teremtett Isten az ég alá? Mit helyezett az ég alá, és mit helyezett az ég fölé? Azt mondja, hogy vizet. Amikor a vízözön történetét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy megeredtek az egek csatornái. A tudomány bebizonyította azt, hogy a vízözön előtt egyforma volt az éghajlat, az a földön a hőmérséklet, az északi sarkon épp úgy, mint az egyenlítőnél, vagy a déli sarkon. Ma ez nem így van. Miért változott meg minden? Azért, mert az ég fölött levő vizekben, az egy vízbúra volt az ég fölött, és abban a vízbúrában megtörtek a napsugarak, és a napsugarak megtörve egyenlőképpen melegítették az egész föld kerekségét. Amikor a vízözön volt, akkor megeredtek az egek csatornái, és lehullott a víz, ami az ég felett volt, megszűnt a vízbúra, és bekövetkezett az, aminek szemtanúi vagyunk egészen napjainkig. Mit teremtett Isten harmadik nap? A 9-től a 13-ig terjedő verseket olvasuk, mondta Isten. Gyűljenek egybe az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz. És úgy lett. Nevezte Isten a szárazat földnek, és összegyűjti a vizeket pedig tengernek, látta Isten, hogy jó. Miért választja el Isten a vizeket a szárazföldön? Miért hozza meg a szárazföldet? Miért teremti meg? Azért, hogy legyen hol élnie az embernek, a szárazföldi állatoknak, és legyen hol megteremnie a növényvilágnak. Így kezdődik mindennapi teremtés történet, hogy mondta Isten. És arra szeretném most felhívni már előre bocsátva a figyelmet, hogy a hatnapi teremtésnél minden teremtési munkát Isten úgy végzett el, hogy mondta. Azután mondta Isten, megint mondta Isten, hajtson a föld növényeket, füvet, amely magvakot hoz, gyümölcsfát, amelyek fajtájának megfelelően gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy lett, hajtott át a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelően magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelően magva van. Látta Isten, hogy jó, így lett este és reggel harmadik nap. Nem sokat időzök ezeknél a teremtés történeti napoknál, csak leglényegesebbre szeretnék kitérni. Istennek van teremtői hatalma. Isten azt mondta, hogy váljon szét a szárazföld a víztől, megtörtént. Azt mondja tovább, hogy különböző növények keljenek ki és nőjenek ki a földből, úgy történt. Mi a különös, kedves testvérem, ebben? Az a különös, hogy az egész teremtett világ engedelmeskedik Istennek. Elmondom tovább, de van egy bűnös, csökönyös emberi szív, amely nem akar sok esetben engedelmeskedni Istennek. A te és az én szívem melyikhez tartozik? Amely engedelmeskedik Istennek, vagy nem engedelmeskedik Istennek? Nézzük a teremtés negyedik napját, a 14-től a 19-ig terjedő versekben. Azután ezt mondta Isten, megint Isten szavával teremt. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától és meghatározó jelei. Legyenek az ünnepeknek, a napoknak, az esztendőknek, legyenek ezek világító testek égbolton, hogy világítsanak a földre, és úgy történt. Megint mit látunk? Az egész természet világa engedelmeskedik Isten szavának. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjon nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjon éjszaka, meg a csillagokat.
Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségért, és látta Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel negyedik nap. Itt látjuk azt, hogy Isten megteremtette a napot, holdat és a csillagokat. Látjuk azt, hogy az égboltra hogyan helyezte el Isten, és minden ott van. Ez a negyedik nap, amikor megemlíthetek egy dolgot, úgy gondolom, hogy többé-kevésbé, ha megkérdeznének bennünket, akár éjfél tájon, hogy kifedezte fel Amerikát, mindannyian tudjuk, hogy Kolumbusz Kristóf. De miért? Miért fedezte fel Amerikát Kolumbusz Kristóf? Vajon ő neki az volt a terve, hogy felfedezzen egy új kontinenst, egy új világrészt? Egyáltalán nem. Ő bibliaolvasó ember volt. Ezt a mi nyelvünkön sehol forrásban nem fogjuk megtalálni, azonban az angol szász világban bőven találunk erre vonatkozó kijelentést, hogy mélyen vallásos ember volt és bibliaolvasó. És mivel olvasta a Bibliát, a Bibliában megtalálta Kolumbusz Kristóf azt, hogy föld kerek. És ő úgy gondolta, ne kelljen a jó reménység fokot megkerülni, tehát Afrikát megkerülve eljutni Indiába, hanem úgy gondolta, hogy mivel a föld kerek, ha ő elindul nyugatra, akkor is el fog jutni Indiába, ahol az aranyterem idézőjelbe, mert ott rengeteg arany volt. És így indult el, csak nem tudta, hogy közbeékelődik a kontinens, és egy új kontinens fog felfedezni. Teremtés 5. napján mit teremtett Isten? 20-től a 23-ig terjedő verseket olvasom. Azután ezt mondta Isten: pezsdüljenek a vizek élő lényeknek nyüzsgésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt, és megteremtette Isten a nagy vízjállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó állat élő lényeket, és az ő különféle fajta madarakat látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta Isten őket: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tengervizét, a madár is sokasodjon a földön. Így lett este és reggel 5. nap. Micsoda tervszerűség! Hadd mondjam el, kedves testvérem, hogy a tudomány világában két irányzat van. Az egyik irányzat a fejlődéstan, ami még mindig fennáll, a másik irányzat pedig az értelmes termezés, vagy pedig Isten teremtett mindent, ami látható és láthatatlan. Nézzük a teremtés 6. napját. Mit teremtett Isten? Itt több minden hosszú leírás van a 6. napon, és külön-külön képeken hozom. Azután ezt mondta Isten: hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, csúszómászokat és egyéb állatokat, és úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját, látta Isten, hogy ez jó. Kedves testvéreim, a Károli féle Biblia, amit használunk, nemeket használ. Itt azt mondja, hogy a különféle fajta barmokat. Nem tudom, hogy kinek kellett, vagy kinek volt alkalma a fajok eredetét átolvasni Marxtól. Minden embernek, aki az ateista világnézetet vallja, nagy problémá van a fajokkal. Miért? Azért, mert van 100 féle kukorica, van 100 féle buza, de a buzát és a kukoricát nem lehet keresztezni, mert az külön faj. A fajokon belül léteznek különböző kombinációk. Ugyanúgy van az állatvilágban, ugyanúgy van a növényvilágban, ugyanúgy van például az alma világában. Volt valamikor piros delicesz, meg sárga delicesz. Most létrehozták az úgynevezett jonagoldot, ami ugyanaz, kettőnek az összekeverése is. Mind a két növénynek vagy almának az íze benne van. Azt látjuk, hogy a nemek között, vagyis a fajok között nincsen kereszteződés, de a fajokon belül igen. És ez kizárja azt a lehetőséget, hogy fejlődés útján jött létre az ember a földön. Nézzük tovább a 26-tól a 28-ig terjedő verseket, akkor mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain és az ég madarain és az állatokon, az állatok és az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik.
Kedves testvéreim, miért választotta el Isten az egész teremtéstől az ember teremtését? Megfigyelhető az a bibliai leírásban, és azért is olvastam szó szerint a teremtés történetét a Bibliából, mert azt látjuk, hogy Isten szólt, ahogy később a Zsoltáros elmondja, parancsolt és előállott. Miért nem mondta Isten azt, hogy legyen ember? Megtehette volna? Emelkedjen ki a földből ember, mint ahogy emelkedjen ki bármilyen dinoszaurusz, vagy elefánt, vagy csiga, vagy hangya. Isten számára nem volt probléma. Azonban, kedves testvéreim, az, hogy Isten elválasztotta az ember teremtési módját, ebből is láthatjuk Isten minden tudását, minden hatóságát és minden tudását. Miért teszem a hangsúlyt erre, hogy látható Istennek minden tudása? Azért, mert Isten tudta azt, hogy a teremtéstől számítva ennyi és ennyi évezred el fog múlni, amikor megjelenik a fejlődéstan, és azt mondja, hogy az ember állatból származott. Tanultuk ezt mindannyian az iskolában. Lehet, hogy ma is még itt-ott elvétve található ez. Ezért Isten az ember teremtési módját elkülönítette az összes teremtési módtól, amit eddig a Bibliában olyan csodálatosan és egyszerűen leírva találtuk. Azonban ebből a ige szakaszból szeretnék még valamit kihangsúlyozni. Gyönyörű dolgot. Nem azt mondja az ige, hogy teremtek embert az én képemre és hasonlatosságomra, hanem hogy van írva? Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Mit jelent ez a kijelentés? Ez a kijelentés egy hatalmas igazságot tár elénk, hogy a teremtésben részt vesz a három isteni személy, Atya, Fiú és Szentlélek. Csak egy összehasonlítást hozok, ahogy kezdtük a Bibliát olvasni ma este, az Istenség részt vett a teremtésben, Isten lelke lebegett a vizek felett, a Szentléleknek megvolt a maga munkája. Jézus Krisztusról azt olvassuk az új szövetségi Szentírásban, hogy ami lett, minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, és nem csak a bolygónkat teremtette, hanem az egész világegyetemet Jézus Krisztus, tehát Jézus Krisztus a Teremtő Isten, és már is kialakul a kép, hogy alkossunk embert, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, azonban engedjétek meg, hogy még egy párhuzamot hozzak. Ahogy a három isteni személy részt vett a teremtésben, úgy a három isteni személy részt vesz a megváltásban. Jézus Krisztus, mint Isten emberi teste töltött magára, meghalt értünk a Golgotai kereszten. A Szentléleknek az a feladata, hogy meggyőzzön bennünket a mi hibáinkról és bűneinkről, és elvezesse minden igazságra, de mi az Atya szerepe a megváltásunkban? Lehet, hogy sokszor olvastuk a szöveget, csak nem kötöttük össze a dolgot. János evangéliumának 15. részében, az első versekben Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok igazi szőlőtő, ti a szőlővesző, és az én Atyám a szőlőmunkás. És mi az Atyának a feladata a megváltás tervben? Az a vesző, amely gyümölcsöt nem terem, lemetsz, ami vesszőt meghagy, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ki végzi ezt el? Itt látjuk az Atya szerepét a megváltás történetében. Azonban, ha tovább olvassuk még a teremtés történetét, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket. És megáldotta őket, és ezt mondta nékik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hajtsátok birodalmatok alá a földet, uralkodjék a tenger hadain, az ég madarain, földön mozgó minden élőlényen. Itt látjuk azt, hogy Isten utoljára teremti az emberpárt, Ádámot és Évát, és Ádámot teszi a föld fejedelméből. Mit adott Isten elederül az embernek édenben? Ami különös a teremtés történetében, drága testvérem, hogy nem csak a teremtésről szól. Isten megadta az embernek, hogy mit tegyen, és megadta az állatoknak is, hogy mit tegyenek. Ott van mindjárt a teremtés történetében,
Mózes első könyve első rész 29. versében ez áll, azután ezt mondta Isten, nektek adom az egész föld színén minden maghozó füvet és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletet. Mit adott eledelül? Mit egyen? Gyümölcsöt és magvakat. Ugyanezt látjuk, hogy az állatoknak is megadta továbbiakban, minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földön csúszómászójának pedig, amelyben élet van, eledelül adott minden zöld növényt. És úgy történt, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, és így lett este és reggel hatodik nap. Mit adott az állatvilágnak? A vadállatoktól kezdve a szelíd állatoknak mit adott eledelül? Zöld növényt. Ez volt az Isten eredeti terve és munkássága Édenben. Azonban, kedves testvéreim, engedjetek meg, hogy még egy dolgot elmondjak. Én, amikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát, én azt gondoltam először, hogy a Bibliában tévesen van valami megírva. A teremtés történetében. Miért mondja a Biblia azt, hogy lett este és lett reggel? Hát nem reggel kellett volna legyen először és utána este? Ha fellapozzuk a Héber Bibliát, akkor ott még szebben találjuk, és azt mondja, hogy volt éjszaka és volt nappal első nap. Mikor kezdődik a Biblia szerint a nap? Éjféltől nem, mert addig, amíg nem volt az embernek karórája, vagy lemondott a napóráról, és eljutott addig, hogy legyenek más idő meghatározók, a 24 órás idő, azelőtt nem volt csak reggeltől reggelig, vagy estétől estérig, és a Biblia szerint Isten hogy méri az időt? Naplementétől naplementéig. Én sokat elgondolkodtam azon, hogy miért van ez így? Miért van ez így, hogy először volt éjszaka, és utána nappal első nap? Miért nem volt először nappal, és utána éjszaka első nap? Tudjátok, hogy milyen végkövetkeztetésre jutottam? Lehet, hogy ti már eljutottatok másra. Ha van valami jó ötletetek, én nagyon szívesen elfogadom. Beszélgethetünk erről utána. Azért, mert Isten tudta azt, hogy a bűn következtében az ember hat nap alatt elfárad. És gondoljunk a szombatra. Ha a szombat reggellel kezdődne, akkor képesek volnánk fél éjszakát még dolgozni pénteken. És hogy jönnénk el akkor az Isten tiszteletre? Holt fáradtan. És nem volnánk alkalmasak arra, hogy találkozzunk Istennel, és figyelemmel odafigyeljünk az Isten tanítására. De mivel Isten tudta ezt, azt mondta, hogy pénteken naplementétől kezdjétek ünnepelni a szombatot, hagyjatok fel minden munkátokkal, és pihenjetek meg, és szombaton reggel, amikor eljöttök az Isten tiszteletre, akkor legyetek éberek és alkalmasak az igének hallgatására. Mit tett Isten a teremtés hetedik napján? Tett valamit? Olvassuk el Mózes első könyve második részéből a második és a harmadik verset. Hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon minden alkotó munkájától. A hetedik nap, mivel azon pihent meg Isten, minden teremtő és alkotó munkájától. Kedves testvéreim, mi a rendhagyó ebben a hetedik napi leírásban a teremtés történetén belül? Hány nap alatt készült el, hány nap alatt teremtette meg Isten mindent, ami a Földön van? Hat nap alatt. És itt nagyon különös az, hogy Isten valamit tett a hetedik napon. Mit csinált? Megpihent. Hát először is hadd kérdezzem meg, hogy Isten elfáradt. Felteszek még egy kérdést. Az, ami a teremtés történetének leírását illeti, azt Isten elmondhatta volna 10 perc alatt, és minden helyre került volna. Miért teremtett Isten 6 napon át? Miért várta meg, hogy elmúljon a 6 nap, és megvolt minden napnak a teremtési munkája? Miért nem mondta el 10 perc alatt az egészet, és minden helyre került volna? Azért, mert Isten maga példát adott.
hány napig teremtett Isten? 6 napig. És mit mond Isten? 6 napon át végezd minden munkádat, de 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmilyen munkát ne végezzél, se te se fiat, se leányod, senkit a kapuidon belül van. Miért? Mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet. Kedves testvéreim, lehet, hogy első pillanatra jelentéktelennek tűnik mindez. De most még egy összefüggést szeretnék hozni, mielőtt még 2 nagyon fontos szóra felhívom a figyelmeteket. Kedves testvéreim, mi tudjuk azt, hogy miért tart egy év 365 napig, 6 óráig és meghatározó percig és másodpercig. Mert a Föld megteszi a maga pályáját a nap körül. Tudjuk azt, hogy miért tartozik 24 óráig egy nap. Mert annyi idő alatt fordul meg a tengelyek körül. De honnan van a hétnek az eredete? Honnan ered a hét? A történelem folyamán tudjuk azt, hogy megpróbálták lerövidíteni 5 napos hétre. Tudjuk azt, hogy a dekádok Egyiptomban és a francia forradalomban is ott voltak, hogy 10 napig tartott a hét. Egyik se másik változása nem felelt meg. Honnan ered a hét? A 7 nap alatt semmi nem történik a világegyetemben. A hét eredete az nem más, mint az Isten, ahogy 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott. És kedves testvéreim, erre a 2 szóra szeretném még felhívni kedves figyelmet, azután Isten megáldotta és megszentelte a 7. napot. Ki volt az, aki megáldotta és megszentelte? Isten. És melyik a 7. nap? A teremtés 7. napja a szombat. Miért adta Isten nekünk is embereknek ünnepnapul a szombatot? Azért, hogy mi is azon megpihenjünk. És mit jelent az, hogy megszentelte? Ez a megszentelt szó egy fogalom a keresztény világban, különösen a katolikus világban, hogy szentelt vízzel megszentelik valaki, vagy egy szentkép van. Mit jelent a magyar nyelvben az, hogy valamit megszentelek? Ez a fiatal zenére szentelte az életét. Arra különítette el, és mire különítette el Isten a szombatot? Arra, hogy azon a napon ünnepeljünk mi is, jöjjünk imaházba, dicsérjük a mindenható Istent. Mivel mindannyian teremtményei vagyunk, nem a véletlen műve, nem fejlődés útján jöttünk létre, a bűn következtében degenerálódunk. Sajnos ez az élet valósága. Ezért, kedves testvéreim, Isten segítsen meg bennünket, hogy visszaemlékezünk minden 7. napján a Teremtő Istenre, teremtés történetére, a teremtés igazságára, és Isten segítsen meg bennünket, hogy boldogan dicsérjük a mindenható Istent, és arra használjuk mi is a 7. napot, amit Isten adta azt. Ebben segítsen meg Isten mindenünket az ő kegyelméből. Amen.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, a nevem László Varga Zoltán. Önök a Bátran a jövőbe című adásunk újabb kiadását látják, és szeretném a kedves nézőinkkel együtt köszönteni rádióhallgatóinkat is, akik a Kolozsvári Reménység Hangerrádió stúdió adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián adásunk rádióváltozatát is hallgathatják. Egy beszélgetés sorozatban lépünk még egyet előre, ez már a 6. állomás a Végidő titkai című beszélgetés sorozatunkban. Ez a beszélgetés sorozat gyakorlatilag egy könyv segítségével járja be a Szentírásnak a végidőről szóló, és ugyanakkor a végidő hátterére rávilágító és arra felkészítő bibliai tanításokat. Ez a könyv az Azonos című könyv, Mark Finley tollából jelent meg, és ezt a könyvet felajánljuk mindazoknak ingyenesen, akik ezt e-mailen keresztül jelzik. Küldjék el tehát kéréseiket a kapcsolat kukac@speranzatv.ro e-mail címre, és azoknak, akik szeretnék nem csak az adásunk mellékletét, hanem fő tananyagát, a Szentírást igényelni, megtehetik ugyanezt a már említett e-mail címen. Igyekszünk tehát elküldeni a könyvet magyar nyelvű nézőinknek és hallgatóinknak, román nyelvű nézőink és hallgatóink egy hasonló könyvet kaphatnak, és ugyanakkor román nyelvű Szentírást is felajánlunk készségesen mindazoknak, akik ezt igénylik. Az e-mail cím kapcsolat@speranzatv.ro. Most pedig szeretném köszönteni mindannyiuk nevében nagyon sok szeretettel a mi kedves beszélgetőtársunkat, Pálffy Miklóst, Istenhozott a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm is a kedves tévénézőket, rádióhallgatókat.
1: Jó téged újra itt látni, és már izgalommal várjuk, hogy mi újat tartogat számunkra a mai beszélgetés. Miután beszéltünk az elmúlt alkalommal arról, hogy az Úr Jézus Krisztus személyét hogyan támasztják el annak történetiségét különböző történelmi bizonyítékok, amelyeket előző adásunkban felsoroltunk, és amelyet megtalálnak a mi archívumunknak is a tartalmában. Ma szeretnénk arról beszélni, hogy tulajdonképpen melyik az az üzenet, amit a leginkább hangsúlyoz a Jelenések könyve, főleg arra az időre nézve, arra a történelmi korra nézve, amikben mi is élünk, magyarán, nagyon egyszerűen és tömören megfogalmazva, mi az, amit ma üzen nekünk a Biblia, főleg a Jelenések könyvén keresztül. Ehhez fogunk hozzá a következő rövid adásidő alatt, és szeretnénk egy kis történelmi bevezetővel előkészíteni a terepet ennek az üzenetnek a megértéséhez, főleg azzal a céllal, hogy ebből a bevezetőből mi is megtanuljuk, hogy mit kell tenni egy életbevágó üzenettel vagy információval. Mit tudunk Pompei városáról, milyen lehetett ott az élet, és miről vált nevezetessé a város a luxuson és a szórakozási lehetőségeken túl?
2: Hát a Római Birodalomnak az egyik legvirágzóbb városáról van szó, már az első században vagyunk Krisztus után, és a város egy üdülőváros volt, kikötőváros is, csodálatos öböllel, ahol termálvíznek örvendezhettek, hát a római arisztokraták, akik megengedhették maguknak, hogy ebbe a városba kiránduljanak. A városnak olyan 12-13 ezer lakosa volt, nem volt egy nagy város, az akkori körülményekhez viszonyítva sem, de nagyon gazdag volt. A kereskedelem felvirágzott a városba, gazdag emberek laktak, a turizmusból, ha lehet így nevezni, meg azoknak a kellékeknek a forgalmazásából, amelyeket mondjuk nem lehetett bárhol megvásárolni, ezek mind megtalálhatóak voltak ebben a városban. Az éghajlat nagyon kedvező volt, az öböl csalogatta az embereket, tehát a városnak a fekvése rendkívül alkalmas volt arra,
1: egy
2: hogy az emberek
1: ott... turista paradicsom.
2: Igen, igen. Na most a mi tanulmányunkat illetőleg a város pusztulása figyelemre méltó, mert ugye itt most világvégéről beszélünk, azokról a veszélyekről, amelyek leselkednek a, hát az emberi történelem utolsó szakaszában élőkre, hogy mit tanulhatunk Pompéi pusztulásából. Hát két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Az egyik dolog, hogy a város hirtelen pusztult el. Nem úgy, mint például Efézus. Efézus sajnos úgy pusztult el, hogy a folyó, amely Efézusnál folyt a tengerbe, hordalékot hordott a kikötőbe, olyannyira, hogy néhány száz év alatt a hordalék 5 kilométer hosszú lett, és elszakította a várost a tengertől. És akkor lassacskán, ugye Efézus hanyatlani kezdett, mert megszűnt a kereskedelem, megszűntek azok a körülmények, amelyek gazdagá tették, és akkor lassacskán ugye hanyatlott, de ez évszázadokba
1: telt. Megszűnt kikötővárossá lenni.
2: Megszűnt kikötővárossá lenni. Ugye mocsaras vidék lett, szúnyogok elterjedtek. Pompéi városa nem így pusztult el, hanem egy, néhány óra leforgás alatt eltűnt. A vulkán, a Vezúv Krisztustán 79-ben kitört.
1: Egyik napról a másikra.
2: Egyik napról a másikra kitört, és a lakosokat, akik ott voltak, maga alá temette. Mai napig találnak olyan állatokat akár, vagy embereket, tárgyakat, amelyeket ugye kiásnak, és hát megdöbbenve tapasztalják, hogy az áldozatok,

0: akartam volna, vagy ki szerettem volna hangsúlyozni, hogy ez egy ilyen, rajtaütésszerű esemény volt, csapás volt, hogy hirtelen történt minden. Az emberek nem voltak felkészülve rá. A másik dolog, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy a környéken a vulkán kitörés nem volt szokatlan. Krisztus után 62-ben, 17 évvel a végzetes vulkán kitörés előtt még tört ki a Vezúv. És a lakosoknak volt fogalmuk, tehát 17 évvel azelőtt kitört, nem volt olyan méretű. A
1: város jelentős része még emlékezhetett rá, hogy mi történt.
0: Határozottan még élénk lehetett az emlékezetükben, hogy itt azért veszély van. Veszélyes egy ilyen helyen élni, és azon kívül a végzetes vulkán kitörés előtti hetekig morajlott a föld, hetekig morajlott a vulkán, és sarat meg gőzt lövelt az ég felé. Persze ez nem volt akkor még veszélyes, vagy nem volt végzetes a városra nézve, de nem úgy pusztult el, hogy nem volt ok arra.
1: Előjelei.
0: Nem voltak előjelei. Tehát voltak előjelei, és az az ember, aki egyszerűen csak egy logikai eszmefuttatásra építette volna fel az egészet, hogy most maradjon, vagy menjen, hát mindenképpen sokkal biztonságosabb lett volna elmenni, még akkor is, hogyha egy teljesen más vidéken kellett volna újrakezdi az életét, de többet ér egy újrakezdett élet máshol,
1: mint egy
0: olyan, ami elvész, ugye, egy éjszak alatt. Na most, hát...
1: És főleg azok, akik látták a 17 évvel az előtti kitörést, ezeket a jeleket föl kellett volna ismerni.
0: Határozottan igen.
1: Hát ezt nem olyan előjelekről van szó, amiről nem tudták, hogy mit jelent. Előjelek voltak, felismerhetőek itt, ahogy a te elmondásaid alapján szerintem nem is az előjelekkel volt probléma, hanem inkább a magatartással.
0: Igen, hogy az embereket annyira lebilincselte az az életmód, ami ott volt. Annyira előnyös volt számukra, olyan kényelmes volt, olyan sok reménnyel kecsegtethette azt, aki szeretett volna kényelmes, könnyű, jó módban élni, meggazdagodni, hogy mindig lehet, van az emberben egy ilyen dolog, hogy jó, még 5 évet fogom ezt csinálni. És akkor 5 év alatt elérem azt a célt, amit el szerettem volna élni, és akkor 5 év után majd addig biztos nem fog kitörni.
1: Hát 5 év alatt gyűlnek egyéb célok is, van nem lesz vége.
0: Igen, és az ember lassacskán, az embert az életkörülményei, az érdekei, az események, a civilizáció, stb. Le tudja kötni olyannyira, hogy nem veszi észre, vagy a veszélyt, amit észrevett, és amit mondjuk úgy tudatosan felvállalt, hogy oké, ezt még felvállalom egy ideig, de aztán utána már fogok menni, addig biztos nem fog utolérni a veszély. Tehát érdekes, hogy a veszély akkor jön, amikor nem is gondolják, hogy jön. Na most emellett, hogy hogyan pusztult el Pompéi, és ezt a két dolgot, hogyha kiemeljük, hogy hirtelen történt a pusztulás, de nem figyelmeztetés nélkül, hát ezt egy csodálatos párhuzamba lehet húzni Jézus Krisztus második eljövetelével. Mert a Szentírás egyrészt megjövendüli, hogy hirtelen fog történni, rajtaütésszerűen fog történni. A Máté evangélium a 24. fejezetének a 42. versében azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. És ugyanaz a Jézus mondja, ugyancsak ebbe a prédikáció, hogy miképpen a villámlás napkeltől támad, és ellátszik egész napnyugatig, szinte azt lehetne mondani, hogy derültékből villámcsapásként jön el. Hogy az emberek nem is gondolják, hogy abban az órában fog megtörténni. Lehet, hogy sejtenek dolgokat, de nem gondolják, hogy ez akkor fog megtörténni, vagy ilyen közel lenne. Másrészt pedig, hogy Jézus Krisztus eljövetele nem fog úgy megtörténni, hogy Isten ne adja jelét annak, hogy közel van. Sőt, Jézus Krisztus ugyancsak Máté 24-ben, ahol beszél az ő eljöveteléről, 4 jelet ad arról, hogy ezek az ő eljövetelének a jelei, amit fel kell ismerni. De én attól tartok, hogy az emberiség hasonlóképpen fog viszonyulni ehhez az eseményhez, mint ahogy máskor is viszonyultak az emberek. Isten óvjon minket attól, hogy nehogy mi is úgy viselkedjünk, hogy elnapoljuk, hogy hát még ezt a keveset még biztos nem fog megtörténni, és akkor majd utána majd lesz időm megtérni.
1: Na hát éppen azért, hogy a Jóisten, mondjuk így maradjunk a kifejezés mellett, előjelekkel, ezek konkrétan ezúttal nem csak természetbeli jelek, események, hanem egy konkrét üzenet is, figyelmeztet arra, hogy mi az, ami várható, és hogyan lehet elkerülni, sőt a túlélésünket,

0: mivel lehet mondjuk így biztosabbá tenni, ezért küldött Isten egy üzenetet, amit a Biblia magyarázók jelentős része hármas vagy három angyal üzenetének nevez, mivel itt gyakorlatilag egy képpel van dolgunk. Ebben a képben három angyal követi egymást egy-egy üzenettel. Ezeknek az üzeneteknek a tartalmát és a jelentését vizsgáljuk meg röviden a következő percekben, és kezdeném egy érdekes kérdéssel, mielőtt a tartalomba belemennénk. Honnan tudjuk, hogy ennek a három angyalnak az üzenete a mikorunkhoz szól?
1: Én két támpontot szeretnék idehozni, ahol, amelynek az alapján, vagy amelyre ha támaszkodunk, akkor biztosan tudjuk, hogy ami itt található, a Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versétől kezdődően, vagyis Istennek utolsó kegyelmi üzenete, Isten menteni szeretné a világot még egyszer utoljára, és ha lehet az egészet, hogy ez a végítőre szól. Az első támpont a Jelenések könyvének a szövegkörnyezet és a felépítése. Ha megfigyeljük a Jelenések könyvének eddigi proféciáit, akkor azt veszük észre, hogy mindegyik profécia elvezeti az olvasót az utolsó időig. Addig, ameddig Jézus Krisztus eljön. A 7 gyülekezetről való profécia, ugye a 6. gyülekezet esetében azt mondja Jézus, hogy íme hamar eljövök. És aztán a 7. gyülekezet esetében azt mondja, hogy az ajtó előtt vagyok és zörgetek. Itt vagyok már. Aztán a 7 pecsétet, ha vesszük a 7 pecsét, a 6. pecsétje elénk tárja Jézus Krisztus második eljövetelét. Ha a 7 trombitát vesszük, akkor megint ugyanúgy elvezetnek a bibliai profétikus események Jézus Krisztus második eljöveteléhez. Na most a Jelenések könyvének 14. fejezetének a három angyal üzenetét követően olvasunk arról, hogy a következő esemény, ami megtörténik a három angyal üzenetének hirdetése után, az az aratás. Ez egy profétikus esemény, vagy úgy is lehetne mondani, hogy Jézus Krisztus példázatban megfogalmazva az ítélet.
0: Hát nem is egy, akár több példázata is van Jézusnak, amelyben az aratás képét konkrétan az ítéletre vonatkoztatja.
1: És ugye az aratás képében ott van a búza és a konkoly, hogy azok együtt nőnek az aratásig, ugye a történelem folyamán elkeveredik a búza és a konkoly, elkeverednek Isten gyermekei és világ gyermekei, de ez csupán csak az aratásig van így, mert az aratáskor az angyalok külön választják. Az ítéletben külön választás történik, és a három angyali üzenet közvetlenül azt követő eseménye az az aratás, és az pedig Jézus Krisztus második eljövetele előtt közvetlenül történik ez a külön választás, ugye, amelyről Jézus beszél így, hogy az egyik felvétetik, Máté 24-ben, mikor Jézus eljön, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Búza és a konkoly fizikailag külön lesz választva. Tehát ez lenne az első támpont, hogy a három angyal üzenet szövegkörnyezete, Jelenések könyvének felépítése minket az Úr Jézus második eljövetele előtti időbe visz el. A második támpont pedig az, hogy a hármas angyali üzenet az egy globális üzenet. Nem csupán csak bizonyos korban, egy földrajzi zónában hirdeti, ugye Palesztinában, vagy mondjuk a keresztény Európában, a középkorban. Nem, hanem a bevezetőben azt olvassuk, a Jelenések könyve 14. fejezetének 6. versében, és látik más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ilyen méretű evangelizálás a Bibliában csak egyszer történik. És ezt is Jézus mondja el, hogy mikor történik, Máté 24:14-ben, hogy amikor az Isten országának evangéliuma hirdetetik bizonyságon minden népnek, a világon minden népnek, akkor jön el a vég. Tehát amikor olyan üzenet van hirdetve, amely minden világon minden emberhez el kell jutnia és eljut, tehát egy globális evangelizáció történik, onnan tudjuk, hogy az az utolsó evangelizáció. Azt már csupán Jézus második eljövetele követi. Tehát itt van a két támpont, amelyre építhető ez a bibliai igazság, hogy ez az utolsó időre szól.
0: De akkor nézzük meg, ha ennyire fontos és ennyire nyilvánvalóan hozzánk szól, habár itt a Jelenések könyve a az említett két támpont mellett még rengeteg részletes egyéb bizonyítékkal is szolgál, de ez már bőven elegendő ahhoz, hogy aki szeretné komolyan venni, nem úgy, mint Pompei lakosai az előjeleket, hanem túlélésre gondolva, annak legyen oka ezeket az üzeneteket komolyan is venni. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen miben is áll ez az üzenet, és milyen szerepe van Isten tervében és az események folyásában.
1: Az első gondolat, amit kihangsúlyoznék a három vagy a hármas angyali üzenetből, hogy bármit is jelentene a három angyal üzenete, az elsősorban evangélium. Mert a hatodik vers azt mondja, hogy az Isten ezt szeretni hirdetni, újraolvasom a hatodik verset, és látik más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Tehát ennek a három angyalnak az üzenetében meg kell találni az evangéliumot, meg kell látni az evangéliumot. Ha valaki ezt a hármas angyal üzenetet úgy hirdeti, hogy ez nem evangélium, akkor elvész a lényeg. Szem elől tévesztette azt, amit Isten szeretne tolmácsolni az emberiségnek. Na most itt, ha megengeded, csupán csak nagyon röviden, hogy mi is az evangélium. Az evangéliumnak a legmegszokottabb, legközismertebb megfogalmazása vagy meghatározása az az örömhír. Vagyis az első evangélium üzenet volt az, amit az angyalok hirdettek a pásztoroknak, hogy ímé megszületett néktek a megtartó, a megváltó, ott fekszik a jászolban, Betlehemben. Tehát elsősorban egy örömhír. Valami, amire nekünk szükségünk van, és az most megtörtént. És Isten közli velünk, hogy most ez történt meg. Másodszorban. Én akárhányszor beszélek erről a témáról, igyekszek mindig kihangsúlyozni azt, hogy az evangélium az nem egy olyan örömhír, mint egy teória, mint egy érdekes történet, ami ugye felvidítja a hallgatóságot, nem. Hanem az evangélium másodszorban az Istennek hatalma, ahogyan Pál apostol határozza meg az evangéliumot Róma 1.16-ban. Hogy az evangélium az Istennek hatalma. Nem az, amit az ember végez. Nem az, amire az ember képes. Nem is csupán csak egy jó tanács az Isten részéről, hanem olyan jó hír, amelyet a Jóisten valósít meg. Egy tény, egy történés, ami az Isten erejének a kibontakozása, hogy ezt teszi az Isten. Ettől jó hír a jó hír. Ettől jó hír és boldogító és üdvös az evangélium, mert az valami olyasmi, amit az Isten tesz elsősorban, amit Isten Jézus Krisztusban tett az emberiségért, és másodszorban, amit Jézus Krisztusban tesz és tenni fog az ő gyermekeért és az emberiségért, ez az evangélium. Na most, hogy mit is mond ez az evangélium, itt három pontban megfogalmazva. Az első angyali üzenet ugye elmondja, hogy mi is az evangélium az utolsó időben elsősorban. Hova irányítja az olvasónak a figyelmét? Hova irányítja az első angyali üzenet az olvasónak a figyelmét? Hát olvasom az első angyali üzenetet, hogy miről is szól a végidei evangélium. Most, hogyha a Szentírás megismételni azt az evangéliumot, amit Keresztelő János vagy Jézus Krisztus földi munkássága alatt hirdetett volna, vagy Pál apostol akár, akkor az közismert. Az minden időkre szólt. De az evangéliumnak van egy olyan vonatkozása, az örömhírnek van egy olyan üzenete, ami kimondottan az utolsó időre szól. És mi ez? A hetedik vers. Ezt mondván nagy szóval, féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Most hova irányítja az olvasónak a figyelmét a Szentírás? Van ebben az üzenetben egy ilyen nagyon kihangsúlyozott valami, hogy azért kell ezt csinálni, mert valaminek az ideje eljött. Na most ez nem jött el Keresztelő János idejében, nem jött el Jézus Krisztus idejében, nem jött el Pál apostol idejében, nem jött el a középkorban, hanem a vég idején eljött valaminek az ideje. És erre hívja fel a figyelmét az olvasónak az első angyali üzenet. Na most ahhoz, hogy megértsük, ha bár így röviden csupán, hogy minek jött el az ideje, és milyen ítéletnek az ideje van itt, ehhez föltétlenül néhány igeverset el kell olvasnunk. Nem tudom, hogy az időben mennyire fog beférni.
0: Ez mindenképp jó lenne érinteni, mert ez tulajdonképpen az üzenet időszerűségének az egyik központi eleme. És ez összefügg azzal is, azért fontos ezt megérteni, és ezt mondom nem csak itt egymás között, hanem nézők, hallgatók számára is nagyon fontos ezt megérteni, hogy ez az ítélet órája, és mit jelent az, hogy eljött, ez tulajdonképpen még tovább hangsúlyozza azt, hogy ez az üzenet mostanra szól, és ez nem csak egy tájékoztatás, egy informálás, hanem gyakorlatilag útat mutat, hogy ebben az időben mi a tennivalója azoknak, akik elfogadják ezt az üzenetet.
1: Igen.
0: Hogy ezért fontos lenne ezt megvilágítani valamennyire.
1: Na most az ítéletet illetőleg előbb két ígét szeretnék elolvasni, egyet az Ótestamentumból, másikat az Újtestamentumból. Már csak, hogy kihangsúlyozom azt, hogy a Szentírás előre mutat egy ítéletre, amely nem a múltban történt meg. Az ótestamentumi ember is tudta azt, amit olvasok a Prédikátor könyve 12. fejezetének 16. versében, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát a Szentírás az ótestamentumi embernek előre mutat, hogy lesz egy ítélet. Na de azt teszi az Új Testamentum is, mert hogyha például kinyitom a Szentírást a Római Levél 14. fejezetének 10. verséhez, de sokkal több ígét lehetne olvasni, azt mondja itt, hogy hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Megint Pál apostol, ugye aki 2000 évvel ezelőtt írta, jövő időben beszél, azt mondja, hogy majd jön egy nap, amikor mindenkinek oda kell állni Jézus Krisztus ítélő széke elé. Na most a Biblia a Jelenések könyvének a Jelenések könyvében, a Biblia utolsó könyvében meghirdeti, hogy végre eljött az ítéletnek a napja. Na de hogy lehet ez evangélium? Hogy lehet örömhír, hogy eljött az Isten ítéletének napja? Most hát ez nem örömmel és boldogsággal tölti meg az olvasónak a szívét, hanem talán félelemmel, hogyha eljött az Isten ítéletének napja. Igen ám. De ez a felületes olvasó számára csupán csak félelem. Miért? Mert a Biblia úgy beszél az ítélet, tehát a Biblia két hangnemben beszél az ítéletről. Negatívan és pozitívan. Mert az Isten ítéletének két szakasza van. Van Jézus Krisztus második eljövetele előtti szakasza, és erről a szakaszról a Biblia pozitív hangnemben beszél, és van a végrehajtó ítélet, majd az időknek végén, amely ugye természetesen egy félelmetes valóság, amikor Isten megbünteti a gonoszt. Hát olvasnék egy néhány gondolatot, például János apostol jegyzi le Jézus szavait könyvének 5. fejezetének a 24. versében. Azt mondja a János evangéliuma 5. fejezetének a 24. versében az Úr Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsájtott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. A görögben ítélet szó van itt. Vagyis azt mondja Jézus, hogy nem megy az ítéletre. Nincsen miért félnie az ítélettől, mert nem megy az ítéletre. Na most mit akar mondani a Szentírás, hogy csak egyesek fognak menni az ítéletre? Hát elsősorban a Szentírás azt akarja mondani, hogy két ítélet van. Van az ítéletnek az első szakasza, amikor az igazakat ítéli meg, mert Pál apostol azt mondja, hogy mindannyiunknak oda kell állni a Krisztus ítélő széke elé. Mi fogunk odaállni, nem más. De mikor állunk oda? Hát az ítéletnek az első szakasza, az az igazak felett való ítélet, ez nem kárhoztató ítélet, hanem felmentő ítélet. Ugyancsak Jézus mondja, a János Evangéliuma 5. fejezetének a 29. versében, tehát egyrészt elmondja, hogy nem megy az ítéletre, hogyha valaki ugye Jézus Krisztus gyermekévé válik. A 29. versben pedig azt mondja, hogy beszél a halottak feltámadásáról, és kijönnek, akik jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig gonoszt cselekedték, a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát, ahogy van egy igazak feltámadása, úgy van egy igazak felett való ítélet, ahogy van egy kárhozat feltámadása, vagy ahogy a görög mondja, az ítélet feltámadása, ez a kárhozat feltámadása. Ugyanúgy van egy kárhoztató ítélet, tehát két ítélet van. Van egy felmentő ítélet, és van egy kárhoztató ítélet. És hogyha a Bibliát végiglapozzuk, most kár, hogy nincs idő erre, a Bibliának rengeteg könyve beszél az ítéletről pozitív hangnemben.
0: Közben még találtam egyet a Biblia egyik legrégebbinek tartott könyvben, a Jobb könyvben, ott több ilyen ige is van, de például a 16. fejezet 20. verse azt mondja, saját barátaim csúfolnak, ezért Istenhez sír föl szemem, hogy ő ítélje meg az embernek Istennel és az ember fiának a fele barátjával való dolgát. És még egy hasonlóan régi korban az Ábrahám történetében is megjelenik a föld bírája kifejezés, aki igazságot szolgáltat.
1: És ez, amikor az igazak ítéletről van szó, ez felmentő ítéletet mond azoknak, akik igazságtanul voltak elítélve itt a Földön, akik szenvedtek Jézus ügyéért, akik Jézus Krisztus nyomdokában jártak, akik ragaszkodtak megváltójukhoz. Hát nekik ez az üdvösség ítélet. Hát
0: és ez a gondolat, amit te mondasz, hogy az Isten hűséges gyermekei számára az isteni igazságszolgáltatás, szabadulást, erkölcsi, jogi, akár fizikai helyreállítást hoz, ez, vagy társadalom itt akár, ez a Zsoltára könyvében meg rengeteg, megszámlathatlanul sok ilyen helyen az a gondolat előfordul, hogy Isten az, aki
1: meg
0: az igazakat helyreállítja.
1: Igen. Az Új Testamentumból erről az ítéletről beszél, tehát a felmentő, az igazak felett való ítéletről beszél János első levele 4. fejezetének a 17. verse, azt mondja, hogy azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Tehát azt mondja, hogy bizakodva tekintünk az ítélet napjára. Hát ez egy olyan esemény, amire mi vártunk, aminek örülhetünk, azért, mert az Isten meg akarja szabadítani az ő gyermekeit, megigazítja őket, megszenteli őket, és végül megszabadítja őket a világban való mulandóságtól, rothandóságtól, betegségből, a bűntől. Ez ennek az igazak felett való ítéletnek a mondani valója. Tehát az igazak felett való ítéletnek az óráját hirdeti meg a Szentírás. Na de miért fontos tudni ezt a föld lakosainak? Hát egyszerűen azért, hogy Isten megtérése való felszólítását fogadják el. Jöjjenek erre az ítéletre. Ézsaiás 1.18-ban mondja a Szentírás azt, hogy no, jel törvénykezzünk, mondja az Úr. Tehát Isten ítéletre hívja az ő gyermekeit. Nem kell félni az ítéletről. Ettől az ítélettől, mert ebben az ítéletben Isten szabadulást akar, megigazítást, megszentelődést akar nyújtani az ő gyermekeinek. Na most a probléma az, hogyha valaki nem fogadja el az Isten meghívását erre az igazak ítéletére, akkor nem marad más számára, mint csak annak a gonoszok ítéletének, a végrehajtó ítéletének valamilyen borzalmas, rettenetes várása, ahogy Pál apostol fogalmaz a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében.
0: Tehát itt az ítéletről van szó, elközelgett az az idő, amikor Isten igazságot szolgáltat, és ennek sok vetületét kiemelhetnénk, de amire a hangsúly eddig esett, azt szeretném még egyszer aláhúzni, és utána tovább lépünk. Itt az ítéletnek azt az aspektusát szeretném kiemelni, hogy azok számára, akik készülnek Istennel találkozni, akik ápolják vele a kapcsolatot minden nap, akik kitartanak mellett a nehézségek, sőt, akár a gúny vagy az üldözés ellenére is, azok számára az isteni ítélet, a felszabadulás, a helyreállítás, az öröm ünnepe lesz. És hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, és igyekszünk összehangolni az életünket, a tennivalóinkat, mindent ezzel a A tanítással akkor megváltozik a teljes lelki világunk, hangulatunk az ítélettel kapcsolatban. Röviden tekintsük át, még körülbelül 10 percet tudunk erre szánni, hogy melyik üzenetnek mi a tartalma.
1: A második angyali üzenet az egy, hát egy zseniális röntgenkép a vallásos világról. Nem csak a vallásos világról, hanem a politikai, gazdasági világról is, ami az utolsó időben eluralkodik a föld lakosai felett, viszont elsősorban a vallásos világról. Egy olyan röntgenkép, amely nélkül nekünk számunkra nem lenne átlátható a világ. Ugye mi a modern, demokratikus államrendszer, hatalmi rendszerekbe születtünk bele, ahol ugye az emberi jogokat, az egyének jogait hangsúlyozzák, szabadon közlekedhetünk, szabadon fogalmazhatjuk meg a mondani valónkat, szabad szólás jogunk, joga van fenntartva számunkra, ugye a magántulajdon joga van fenntartva számunkra, ugye vallásszabadság van a mi időnkben. Mi egy ilyen világban élünk, ahol nem is tudnánk elképzelni azt, hogy itt most valaki a hitéért szenvedhetne, mert akármit hihet az ember a mostani világban.
0: Érdekes módon azért nem egy ilyen rendszeres, nem egy ilyen hivatalos, de valahogy a társadalomban van egy ilyen ottlappangó viszonyulás, nyomás, olyan értelemben, hogy aki szeretne az Isten elvárásaival minél inkább összhangban élni, egy idő után érezni fogja, hogy nyomásnak van kitéve.
1: Igen, megvan ez a nyomás, tehát nem tűnt el a mellett. Társadalomtól, csak hogy társadalomból nem tűnt el, ott van sajnos, és ott vannak azok az ideológiák, amelyek ezt promoválják, csak hogy még mindig azért szabadság van.
0: Na most természetesen szabadon választhatunk, nem akadályoz meg senki, és én úgy gondolom, hogy soha nem volt olyan kor a történelemben, amikor ennyire kedvező feltételek mellett lehetett Krisztus mellett dönteni, mint ma.
1: Igen, 35 évvel ezelőtt itt Romániában még nem tudtunk volna ezekről a dolgokról ilyen szabadon beszélni. Na most a második angyali üzenet itt található a Jelenések könyve 14. fejezetének 8. versében és a 18. fejezetbe. Itt most csak itt tömören említettem meg. Más angyal követi azt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mely az ő parázasságának harágborából adott inni minden pogány népnek. Ez egy rendkívül képletes megfogalmazás. Hogy kicsoda is ez a profétikus város, ez a profétikus Babilon, ezt a Jelenések könyve megfejti nekünk a 17. fejezetbe, ahol azt a nagy paráznát úgy mutatja be, hogy a homlokára volt írva egy név, a nagy Babilon, a föld utálatosságainak anyja. Most tudniillik a bibliai proféciában és írásmagyarázásban a nő, akkor, amikor nem egy fizikai lényre utal, hanem szimbolikus értelemben értendő, akkor mindig egy házat jelent. A Szentírásban, vagy az Ótestamentumban, mint az Új Testamentumban, Sion leánya és hasonló megkifejezések mindig Isten egyházára utaltak. Jézus azt, bocsánat, Pál apostol mondja az Efézusi levél 5. fejezetében, hogy ti férfiak szeressétek feleségeiteket, mint ahogy Krisztus szerette az ő egyházát. Tehát a szimbólumok azt mondják, hogy a nő a Bibliába az az Isten egyháza. És a Jelenések könyvében két nő van. Az egyik a 12. fejezetben, a tiszta asszony, amik a napba vala öltözve, ugye lábai alatt a hold és a fején 12 csillagbogoló korona, és van egy másik asszony, a 17. fejezetben egy parázna asszony, amely ékszerekkel volt feldíszítve, tehát mesterséges a szépsége, és aki meg volt részegedve a szentek vérétől, ez megint egy egyház. Egy vallás, a bukott vallás, de ez parázna asszony azt jelenti, hogy valamikor volt neki hitvese. És a hitvese nem más, mint Krisztus, akivel szemben hűtlenné vált. És ez nem más, mint a bukott kereszténység. A Biblia leleplezi azt, hogy a bukott kereszténység olyan hatalmi rendszert fog létrehozni az utolsó időben, amely képes lesz maga alá gyűrni a politikai hatalmi rendszereket, azért, hogy Isten népét eltakarítsa, elpusztítsa a föld színéről.
0: Igen, és hogyha ez mondjuk így úgymond technikailag elképzelhetetlennek tűnik, hogy valósulhat meg egy jogállamban ilyesmi, a nagy vallás, szólás és egyéb szabadságok mellett, amire utaltál. Hát fél mondatban csak annyit tegyek hozzá, hogy a Szentírás ír egy olyan világméretű, a társadalom minden dimenzióját átitató válságról, amelyben az emberek nemhogy elfogadják, hanem követelni fogják a határozott fellépést annak érdekében, hogy a biztonságuk és a jólétük megmaradjon.
1: Hasonlóképpen egy Pompei városában is
0: történt. Így van, és hogyha megnézzük, a történelemben sok olyan példa volt, amikor az emberek általában hajlamosak a biztonságot és a jólétet előnyben részesíteni a szabadsággal szemben. Gyakorlatilag ez mit jelent, hogyha valamelyik a kettő vagy három közül, amit említettünk, veszélybe kerül, szívesebben áldozzák fel a szabadságot, hogy biztonságban érezzék magukat, mint fordítva.
1: Igen, és akkor azt is meg kell fogalmazni, hogy mi itten az evangélium. Hát, ez egy leleplezés. Igen. Az evangélium a második angyal üzenetbe, ami majd a Jelenések könyve 18. fejezetében van részletesen feltárva, az isteni hívás, menjetek ki belőle, én népem, Isten kiszabadítja az ő népét, ebből az eszmei, vallásos, bukott keresztény gondolkodásmódból, amely nagyon csalogató és vonzó, de egy hamis Krisztus áll az élén, és nagyon félrevezető, és az evangélium az, hogy Isten megmutatja bármilyen őszinte érdeklődőnek, hogy az a rendszer, amiben ő található, az a vallás, az egyház, az igazából egy félrevezető, ez egy babiloni erkölcsöt, babiloni istent valló, ugye, a bár keresztény lepel alatt történik, és hogy innen azt hagyja el, ez az evangélium benne, hogy szabaduljon meg, hogy ne pusztuljon el, mert Babilon elpusztul. Ne pusztuljunk el a profétikus Babilon pusztulásával együtt, ez az evangélium.
0: Igen, és a harmadik üzenet az pedig ítéletről, a rossznak a végső megsemmisítéséről szól, ugye? Viszont itt most egy pár gyakorlati kérdésre szeretném, ha rátérnénk a következő 5-6 percben, így, hogy visszatekintek az üzenetekre, és főleg az elsőre, három fogalmat említek meg, amit kulcsként megtalálunk, szó szerint talán éppen nem, de a lényeg ott van, hogy mi az, amit kér tőlünk ez az üzenet mai emberektől. Az egyik kulcs szó az engedelmesség, a másik az imádat, és a harmadik pedig az Isten dicsőítés. Mire szólít fel Isten ezzel a három dologgal kapcsolatban most itt a 21. században?
1: Az imádat gondolata az a Bibliának egyik központi témája, habár kikopott a mai kereszténységből. Mert a mai keresztény azt gondolja, hogy minden keresztény, minden olyan ember, aki ezt a nevet hordoz, hogy keresztény, és itt most nem akarok felekezeteket említeni, úgy gondolják, hogy ők az Istent imádják, attól függetlenül, hogy milyen hitvallásuk van. Na most itt a Szentírás ki akarja hangsúlyozni, hogy ez nem így van. Hogy van egy igaz Isten imádat, egy tiszta Isten imádat, egy tiszta Istennek való engedelmesség, egy tiszta Isten mellett való elkötelezettség, és van egy hamis. Na most a hamis nem attól hamis, hogy minden tekintetben ellenszegül annak, ami igaz, hanem csak, hogy néhány részletben nem olyan, mint az igazi. Mert a hamis pénzt is, amikor megcsinálják, nem azt kísérlik megcsinálni, hogy minden
0: teljesen
1: tekintetben...
0: Más pénzt, vagy bankot, teljesen más pénzt, vagy lebuknának vele.
1: Lebuknának vele, nem? Ha meghamisítja valaki mondjuk a 100 euróst, az nem lilát csinál belőle, vagy mit tudom én...
0: Citromsárgát,
1: hanem
0: nem,
1: igyekszik megkísérelni.
0: Az eredeti az minél inkább hasonlító pénzt készíteni.
1: Bankjegyet készíteni. Hát úgy történik a vallásos dolgokban is. És az első angyali üzenet, amikor ezeket a szavakat használjuk, hogy imádat, és hogy Isten iránt való hűség, és ezeket hasonlókat, akkor a teremtő Isten az, ami döntő ebbe a dologba.
0: Hát az imádatunknak a középpontja.
1: Igen, hogyha idehozzuk a harmadik angyal üzenetet is, akkor ott már a teremtő Istennek a jele is ott van. Azt jelenti, hogy az Isten imádatban van valami, ami megkülönböztet.
0: Hát egy látható, felismerhető jel.
1: Igen, és ez a jel nem más, az Isten és a népek közötti való szövetségnek a jele, ahogy olvassuk a Ezékiel proféta könyvének 20. fejezetének 12. versében, hogy a szombat ünneplés a teremtés 7. napjának, szombatjának a jele, amely az Istennek a márkája, a
0: védjegye.
1: Védjegye, amelynek az alapján ugye Isten teremtő védjegyével látja el az ő teremtését és az ő teremtményeit, de nem csak a teremtést illetőleg, hanem a megváltást illetőleg is. Mert Isten nem csak a teremtő munkája után pihent meg 7. napon, hanem megváltó munkája után is megpihent a sírban 7. napon. És ez a védjegye mindannak, amit Isten az ő gyermekei érdekében tesz, teremtés és megváltás. És aki elutasítja ezt a védjegyet, nem most, de amikor ennek a rivalitás, tehát a meghamisított védjegyet, vagyis ahogyan II. János pápa fogalmaz, a keresztény szombatot, ugye erőltetni fogják törvények segítségével, vagyis a vasárnap ünneplést, mert ez a keresztény szombat, ahogyan a pápa fogalmaz, erőltetni fogják, akkor bizonyára a kereszténység két részre szakad. A hamis kereszténység, ugye a keresztény szombattal, és az Isten hűségesei, akiket itt tudunk azonosítani
0: ez ezeknek az alapján. Teremtés szombatjával.
1: Teremtés szombatjával.
0: Hát egy bővebb mondatban összefoglalnék két gondolatot ezzel kapcsolatban még. Az egyik, hogy itt konkrétan erről van szó, mármint ez volna a jel, ezt több érv is alátámasztja. Az egyik, amit megemlítenék, az, hogy az első angyal üzenetében használt nyelvezet, amelyek a teremtőre utal, aki teremtett az eget, a földet, a tengert, vizek forrásait, stb. Ez nagyon nagy arányban a negyedik parancsolatból szinte szóra-szóra idézi azt a passzust, és a másik dolog pedig, ami itten megerősíti, hogy ez a teremtésnek ez az jele, vagy ez a nap, a szombat, a hetedik nap szombatja, az nem csupán a, úgymond, egyesek szerint, ahogy mondják sokan, a zsidóságra vonatkozik csupán. Ezt maga a teremtés ténye világítja meg azzal, hogy a teremtés emlékünnepét minden teremtett lénynek emlékezetébe kell vésni. Nem csupán a teremtett lények egyik nemzedékének, etnikumának, mert ha a Bibliát egy picit jobban ismerjük, elég a teremtőst az első oldalt elolvasni, vagy az első néhány oldalt, abból látszik, hogy az etnikumok, a nemzetiség fogalma és ténye az sokkal később jelent meg a történelemben. Tehát amikor a teremtés történt, nem voltak etnikumok, Isten adott annak az eseménynek egy emlékünnepet, azt átvonatkozik minden teremtett lényre. Beszéljünk egy kicsit az Isten dicsőítésnek, nem csak a liturgikus, hanem a mondjuk így magánéleti dimenziójáról is két szót említsünk meg, hogy nem csak liturgikusan egy ünnepnapon lehet Isten dicsőíteni, hanem hogyan még.
1: Na most az érdekes az, hogy a Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő saját népében dicsőül meg. Igen. Mit jelent ez az Isten dicsőítés, ahogy most az imént kérdezted? Én ide szeretnék hozni két igét. Az egyik ige, amelyik elmondja, hogy hogyan nem dicsőül meg az Isten az ő népében. Máté evangélium a 15. fejezetének 9. verse, ott egy vita alakul ki az Úr Jézus Krisztus és farizeusok között, írástudók között. A vita akörül folyik, hogy kötelezője megtartani az embernek azokat a rendeléseket, hagyományokat, amelyeket ugye zsidó rabbik és zsidó vallásos vezetők rendeltek el az előző évszázadokban. És Jézus erre azt mondja a Máté Evangélium a 15. fejezetének 8-9. versében: ez a néppel szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan adományok, olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát nem tudjuk az Istent megdicsőíteni, hogyha az életünket emberi elgondolásokhoz szabjuk. Lehetnek ezek más emberi elgondolások, amit a pap mond, vagy amit a szent hagyomány rendelt el, vagy a szokásaink, amiket átvettünk a szüleinktől, vagy akár az őseinktől, vagy lehetnek olyan emberi elgondolások, amelyeket mi magunk gondoltunk ki, és mi magunknak szabtunk meg, így nem tudjuk az Istent megdicsőíteni. Nem tudjuk tisztelni az Istent vele. Lehet, hogy mi a szándékunk jó, hogy mi így akarjuk tisztelni az Istent, mert ők is így akarták tisztelni. Jézus nem is mondta, hogy ők nem kísérelték meg az Istent tisztelni. Azt mondja, hogy igen, ők engem tisztelnek, de hiába tisztelnek, hogyha emberek parancsolatait tanítják és tartják. Akkor hogyan tud Isten az ő népében megdicsőülni? Hát ennek a fordítottja, hogyha az Isten parancsolatait megtartja. Hogyha a 10 parancsolathoz ragaszkodunk, hogyha megtanuljuk Krisztustól az ő szeretetét, mert a 10 parancsolat nem más, mint a szeretetnek egy másik megfogalmazása, úgy tud az Isten megdicsőülni az ő gyermekeiben. Jézus Krisztus azért imádkozik, hogy a jó Isten dicsőítse meg önmagát ő benne, a János 17. fejezetében való imájában mondja ezt Jézus, hogy atyám, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is megdicsőítsen téged. Hogyan dicsőítette meg Jézus Krisztus az atyát? Hát úgy, hogy engedelmes volt az atyának. Úgy, hogy az atya jellemét tükrözte. Amikor bántották, nem bántott vissza. Amikor megalázták, ő nem alázott vissza. Hogyha az atya akarata az volt, mi Jézus azt imádkozta, hogy ha lehet, múljék el tőlem a pohár, mégis nem múlt el tőle ez a pohár, alávetette az akaratát az atya akaratának. Mindent, amit a Jóisten a mi javunkra és boldogságunkra rendelt el, az ő 10 parancsolata és egyéb tanításai a Szentírásban, hát úgy tudjuk a Jóistent megdicsőíteni.
0: Igen, és itten most csak éppen rámutatok egy területre, amire még vissza fogunk remélem térni. Korintusi első levél 6. fejezetében azt mondja, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, a 20. versben pedig 1 Korintus 6.19 és 20, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben, hát nem csak liturgikus, hanem életmódbeli Isten dicsőítés is, úgy éljünk, és itt kitér a Biblia az egészséges életmódra, hogy az Istennek dicsőséget szerezzen. Egyetlen egy bővített mondatban kérlek, foglalod össze, hogy visszatérve a bevezető történethez, Pompeihez, mi az ideális válaszunk, magatartásunk ezekre az üzenetekre?
1: Az Úr Jézus ezt tanácsolja azoknak, akik az ő második eljövetele előtti időkben élnek, az, hogy vigyázzanak.
0: Igen.
1: Őrködjenek, vigyázzanak, kutassák, hírasszanak, és legyenek készen az ő eljövetelére. És ezt a profécia tanulmányozása és annak alkalmazása segítségével lehet a legjobban elérni.
0: Igen, és ez konkrétan a mai beszélgetésünkre azt jelenti, a mai beszélgetésünkre nézve, hogy igyekszünk ennek az üzenetnek a jelentését, gyakorlati tanácsait megérteni és elsajátítani. Köszönjük szépen, sok áldást a szolgálatodra, minden területen, ahol tevékenykedsz, a Jóisten segítsen, hogy még sokszor visszatérhess a stúdióba.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Kedves nézőink, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Mark Finley a Végidők titkai című könyvének gondolatsorát fejtegetjük, boncolgatjuk a Szentírásból. Tulajdonképpen a fő tárgyunk a Szentírás és annak mai üzenete. Éppen ezért meghívunk, hogy csatlakozzanak hozzánk mához egy hét múlva, amikor folytatjuk beszélgetés sorozatunkat a Végidők titkairól. Addig is egy pár dolgot még ajánlok figyelmükbe, ne feledjék el, hogy a beszélgetésünk mellékleteként ezt a könyvet elküldjük szívesen azoknak, akik igénylik, nem kevésbé egy Szentírást is, mindkettőt ingyenesen, akár román, akár magyar nyelven írjanak, kérjenek, jelezzenek vissza a kapcsolat@speranzatv.ro e-mail címen. Várjuk tehát Önöket mához egy hét múlva, addig is ne feledjék el, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadássorozatát hallhatják. 12. előadás. A gondoskodó gyülekezet.
1: Babits Mihály verse. Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind te neked. És kinek kevert sorsokat, és örömet, és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egysúlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen, császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fút a te bűnös lelkedért. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert, mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod, és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ráng, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
2: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Eljutottunk Filippi levél utolsó szakaszához. Lényegében egy nagyon egyszerű levélről beszéltünk 12 alkalommal, és első pillanatra bizonyára ti is úgy gondoltátok, hogy erről a rövid levélről csak úgy lehet ennyi mindent elmondani, hogyha valamit belemagyarázunk. De ha megfigyeltétek, én alig-alig említettem más ige helyett, csak a Filippi levelet, és minden nap úgy mentem haza, hogy egy kicsit adós vagyok. Milyennek az adósság érzésnek a titka, ezen gondolkodtam. Valahol a Filippi levélnek az a titka, ami a többi páli levélnek is. Van egy alkalom,

nagyon sokszor történik, jó lehet, nem biztos, hogy fogságban vagyunk, vagy nem biztos, hogy börtönben vagyunk, de fogságban nagyon sokszor. Történik velünk valami nagyon hétköznapi dolog, és erről tudósítást mondunk, vagy írunk valakinek, hogyan lehet ebből evangélium hirdetés. Mert valahol a mai kereszténységnek ott van a baja, hogy mi úgy próbálunk az életről gondolkodni, hogy van ennek egy szent része, és van egy profán része. Van, amikor prédikálni kell, amikor istentiszteletre kell menni, amikor mi lelki életet élünk, és aztán ezek a rövid kis intermezzók elmúlnak, és jön a tényleges élet, a valóságos élet, és ebből a tényleges és valóságos életből meg hiányzik az evangélium. Hogy lehet a mi leghétköznapibb életünk evangélium hirdetés? Ez Pál leveleinek a titka. Pált nagyon sokszor, sokféleképpen, sokféle véleménnyel illették a történelem során. Múltkor gondolkodtam róla, hogy meg lehetne írni a teológia történetét úgy, hogy a Pál kérdés a teológia történetében hogy zajlott. Volt, amikor nagyon fontos fordulatok, teológia történeti fordulatok kötődtek Pál nevéhez, és volt, amikor egy Pállal ellenséges hangulat uralkodott el a teológusok körében is. Gondoljunk, ha elkezdhetjük ezt az ókorba, második század elején Pál teológiája volt az iránymutató, és amikor jöttek azok a hitvédők, az apologéták, akik védeni akarták a keresztény hitet, akkor Pál fokozatosan háttérbe szorult, mert túl konzervatív volt. Az apologéták nagyon simulékony, nagyon nagy áldozatokra is képes, hitéhez képest. Ugyanakkor Szent Ágoston, vagy Augustinus, ugye latinos formában, aki az ókori teológiának a nagyja volt, nagy összefoglalója, a római levelet fedezte fel. Híres megtérési élménye kapcsolódik hozzá, ő ugye nagy rétor volt, városi tisztviselő volt, nagy karriert futott be, de belül érezte, hogy üres, és egyszer csak egy hangot hallott, és azt hallotta a szomszédból valami gyerekjátéknak az aját, hogy tollelege, vedd és olvasd, és felkapta a római levelet, és azon keresztül szólt hozzá az Isten, és Szent Ágoston egész élete a római levélre épül. Ugyanezt el lehet mondani Lutherre is, az ő története ismertebb. Ő is a római levél magyarázata során jutott el a reformátori felismerésekig. Vagy az első világháború vérzivatarában, amiben egy Radke nevezetű nagyon híres teológus szerint a kereszténység vérzett el, volt egy svájci lelkész, Karl Barthnak hívták, ő lett a 20. század leghíresebb teológusa, aki a római levél fölé hajolt, és ebből próbálta megérteni, hogy abból a kátyúból, amiben bejutott az a kereszténység, aki mind a két oldalon megáldotta a fegyvereket. Az a kereszténység, aki korábban, amikor Barth még teológiára járt, azt kezdte hinni, hogy az Isten országát itt etikai eszközökkel fel lehet építeni, csak meg kell téríteni a világot, csak meg kell tanítani a jóra az embereket, és hogyha a jót tudni fogják az emberek, akkor egyszerre a bűn el fog tűnni erről a földről, és majd akkor belenövünk az Isten országába. És erre jön az első világháború, ahol az első számú vesztes a kereszténység. Hitelét vesztett lett. Merre tovább? Barth Pál leveleihez fordul, elsősorban a római levélhez, és ebből indult el valami olyan hatás, amelyik egészen máig ér. Most a századforduló idején megint vannak teológusok, akik azt mondják, a Pál az túlságosan kockásan gondolkodik. Kicsit liberalizálni kellene.
nekem haza

meggyőződésem, hogy nekünk mindig vissza kell térni Pálhoz. Nem csak azért, mert a Szentírásnak egy nagyon fontos pillére a Pál leveleinek a gyűjteménye, hanem Pálnak abban van a titka, hogy Pál tud valamit, amit a kereszténység mindig hajlamos elfelejteni. Hogyan lehet a leghétköznapibb élethelyzetekben megélni az evangéliumot? Hogyan lehet a köznapi kereszténységet élni? Mert mi keresztények mindig ünnepelni szeretnénk, egy kicsit ünnepeltetni magunkat, mi keresztények mindig szeretnénk valami reprezentatívat mutatni, a nagy dolgok igézetében élünk, és azt gondoljuk, hogy akkor van a kereszténységnek ereje, hogyha az emberek azt mondják, ó, csodálatos, ide figyeljetek, ilyenek a keresztények, és elfelejtkezünk arról, hogy az evangéliumnak az igazi titka az a hétköznapokban van. Most szándékosan nagyon kicsi dolgokat fogok mondani, meg kell tanulni többek között megköszönni is keresztény módon. Megkérni is keresztény módon. Vagy ha még jobban profánul mondom, meg kell tanulni a rántást is keresztényül kavarni. Meg kell tanulni keresztény szomszédnak lenni, keresztény munkatársnak lenni. Meg kell tanulni keresztény módon a mindennapokban élni és járni. És ebben Pál egy nagyon fontos példasort hagyott ránk a levelekben. Ezekben a levelekben, ha egy kicsit mélyre ásunk, nem egyszerűen tanítások vannak, hanem minden tanítás mélyén ott vannak azok az élethelyzetek, amelyekhez hasonlók ott vannak a mi életünkben is. Mit jelent ebben az élethelyzetben látni, és ez egy nagyon fontos dolog, és mit lehet ebben az élethelyzetben kereszténynek lenni, megélni a kereszténységet, keresztény módon járni, keresztény módon megélni az élet apró hétköznapi dolgai. Ez Pál levelének a titka. Ebben a szakaszban most Pál visszatér a levél végén arra a gondolatsorra, amiért tulajdonképpen a levelet írta. Adományokat kapott, ezért a börtönben nem éhezett tovább, és ezeket az adományokat most meg kell köszönni. Nagyon profán helyzet, nem? Nagyon könnyen ebből a levélből egy ilyen hálálkodó irat lett volna. Ó, de nagyszerűek vagytok, de szépek, de jók. Ilyeneket szoktunk mondani. Jaj, milyen jó nekem, hogy ti adtatok, olyan rendesek és helyesek vagytok. De semmi ilyen udvariaskodás nincs ebben a levélben. Olvassuk el ezt az utolsó befejező szakaszt, mondom csak a befejezés, áldás, kívánás marad majd. Tizedik verstől a 20. versig a 4. fejezetben. Filippi 4, 10-től így olvasom az igét. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldettek szükségeimre, de nem mintha ajándékot kívántam, hanem azt kívántam, hogy bőségesen kamatozzék az a javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditusztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket,
az ő igazsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Ámen. Lényegében, ha felületesen olvassuk, akkor ez az ige sor egy köszönet. De nagyon furcsa ez a köszönet. Kitől kapott itt ajándékot az apostol? Ha felületesen nézzük, akkor a gyülekezettől. És kinek köszöni meg az apostol ezt az ajándékot? Ha felületesen nézzük, akkor a gyülekezetnek, de hogyha kezdünk elmélyedni a mondatokban, akkor valami másról van itt szó. És ez a valami más az érdekes. Pál túllát a gyülekezeten, ellát Istenit. Lényegében Pál nem a gyülekezetnek köszöni meg, amit kap, hanem a gyülekezetnek elmondja, hogy hálás az Istennek értük. Nagyon érdekes módon nem az adományért hálás, hanem ő, Pál, hálás az Istennek a gyülekezetért, és örül, hogy a gyülekezet neki adhatott. Nem azért, amit kapott a gyülekezettől, hanem azért, ami a gyülekezet lelkébe történt, amikor a gyülekezet adott. Ez egy egészen más szemléleti mód. És ez az egészen más szemléleti mód az, ami a keresztény szemléleti mód. Nagyon sokszor a keresztényeket adakozásra buzdítják. És nagyon sokszor a keresztények úgy gondolják, hogy nekik mélyre kell nyúlni a zsebükbe, és adni kell, mert az Isten rá van utalva, arra, hogy ők ilyen, meg olyan, meg amolyan adományokat adjanak az Istennek. Egyszer olvastam valami angol regénybetán, vagy novellában, nem emlékszem rá, még mikor angolul tanultam, egy nagyon érdekes mondatot. Egy pappal vitatkozott valaki, már nem emlékszem, csak nagyon halványan a történetre, és nem is tudom megmondani, szégyen és gyalázat, hogy tehát Somerset Maugham novella volt talán, de nem emlékszem már, hogy ki írta. Vitatkozott a pappal, és odavágta a papnak, aki kért valamire, valami adományt, hogy hagyjon békét engem, mi tartjuk el az Istent, pedig az Istennek kellene eltartani minket. Sose fogom elfelejteni ezt a mondatot. Mi tartjuk el az Isten? Ugye ez egy nagyon általános valami, hogy mindig csak adni, adni, adni kell. Mindig csak adni, adni, adni kell. És most nézzük meg, hogy itt miről van szó. Gyülekezet küldött, ez a felszíne, és Pál megköszöni. És kiderül, hogy Pál nem ezt az egyszerű utat látja, hanem egy egészen más dolgot lát. Pál azt látja, hogy Isten adott neki, és Pál azt látja, hogy Isten valamit csinált a gyülekezet lelkével, aminek a következtében ő nem a gyülekezettől, hanem Istentől kapott valamit, nem? Vagyis Pál úgy látja az egész életet, benne a maga életét, benne a gyülekezet életét, hogy az életben nem azok történnek, amiket én teszek, vagy a másik. Kereszténység egész történetének, vagy az egész új szövetségnek, vagy az egész Bibliának. Valahol mindig ott van a nagy kulcskérdése, ez az ember egész üdvösségének az Achilles sarka, ahol sebezhetőek vagyunk, hogy mindig az ember cselekvése kerül az Isten cselekvése elé. Mindig azt hisszük, hogy abban van az üdvösség titka, vagy az viszi előre az egyház ügyét, vagy az oldja meg az élet kérdését, ha én valamit teszek az Istenért. Dörgedelmes prédikációkat mondunk, hogy emberek, tegyetek valamit az Istenért. És itt van a nagy baj.
Pálnak a látás módja más. Pálnak az a látás módja, hogy ami velem történik, az nem véletlen. Hogy te velem akár jó, akár rossz az, valamit csináltál, az nem véletlen. Ugye ebben a levélben arról van szó, az első fejezetre visszaemlékezünk, hogy Pál fogságba jut. Életveszedelemben van. Bebörtönözték igazságtalanul az evangélium ügyéért. Én minimum azt mondtam volna, hogy hát ez azért mégiscsak borzalmas, hogy engem bebörtönöznek az evangélium ügyéért. Hát a sátánra kénkővel égő tüzes tóba való szenvedésére gondoltam volna állandóan. Ehelyett Pál azt mondja, hogy ez mindez Isten akaratából volt, és az evangélium javára válik, nem? És örül Pál, hogy a császár házába is eljutott az evangélium, azt mondja, hogy ha engem nem börtönöznek be, akkor a császár házába nem jut el az evangélium, ez Istennek egy csodája volt, hogy engem bebörtönöztek. És csodája az Istennek az, hogy én most megszabadulok, és elmondja azt, hogy szívesen letette volna az életét, mert jobb lett volna abba hagyni a szenvedést, de azt mondja, hogy megértettem, hogy értetek még itt kell maradnom, mert dolgom van köztetek. És így lesz ez a börtönből írott levél az öröm levele, nem? Visszatérő kulcsszava mindig az öröm, az öröm, az öröm, az öröm. Itt is, ha megnézzük, úgy kezdi. Nagy voltam az örömöm az Úrban. Mai ember így kérdezne, mit örömködik ez a Pál? Hát börtönben van. Munkabíró ember, és rá van szorulva a gyülekezet kegyadományára, a tábia tartja el, hogy így mondjam. Mit örül ez a Pál? Mi ennek az örömnek a titka? Pál annak örül, hogy amikor megjön az ajándék, akkor nem azt nézi, hogy jaj, de hasznosat, jót, vagy sokat, vagy keveset, vagy mit küldtek a gyülekezet tagjai, hanem az emberi cselekedeten túllát az Istenig. Mi azért nem látjuk az Isten cselekedetét 21. századi emberek, mert a különböző emberi cselekedetek mögött nem látjuk meg, hogy Isten cselekszik. Ma is a másik szeretetén, ma is a felénk irányú gyűlöleten, sőt talán a közömbösségen keresztül is szól az Isten. És Istennek ezt az üzenetét mi nem tudjuk venni. Mi nagyon sokszor ilyen vészkiárat Istenben hiszünk. Úgy szoktam én ezt mondani, hogy ja Istenem, keresztények vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy Uram, te látod, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, ez meg ezt csinálja, ez meg azt csinálja, ez is a hitemet gyengíti, az is a hitemet gyengíti, ez is tönkre teszi, mert itt nem lehet bízni senkibe, és csupa igazat mondok, nem tévedek. Csak van egy kérdés, amit nem teszek fel. Hol van az Isten? Nincsen az életemben? Ő megígérte, ez volt Jézus utolsó ígérete, a legbiztosabb ígérete. Imént ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, igaz ez? Te életedben igaz ez? Te erre kötöttél szövetséget, nem? És látod az Istent? A rosszba is, meg a jóba is. Miért nincs a 21. századi embernek tapasztalata az Istennel? Mert száműztük az Istent a mindennapokból, nem? Én ezt a levelet úgy írtam volna meg, hogy megköszönöm a gyülekezetnek. Pál meg azt mondja, hogy én azért örülök, mert az Úr titeket felbuzdított arra, hogy nekem adjatok. És itt mond egy nagyon érdekeset, és ebben is nagyon nagy érdekes dolog van, mert gondoskodtatok volna,
Az első az, ami nekem itt rögtön eszembe jut, hogy figyeljük meg, Pál nem kioktat, hanem Pál bízik a gyülekezetbe. Most hagyj álljak meg egy pillanatig. Miért nem tudunk mi többet segíteni a lelki élet fejlődésében egymásnak? Azért, mert nem mondjuk meg keményen, mint a jégverése egymásnak, hogy te ilyen vagy és olyan vagy? Térj meg, mert ha nem térsz meg, akkor a kénkövel égő tüzes, tudjátok. Úgy gondolom, hogy nem itt van a baj. Mi azért nem tudunk egymásnak segíteni, mert két betegségünk van. Az egyik az, hogy a bizalmi válság abban mutatkozik meg, hogy nem tudjuk a jót feltételezni egymásról, nem? Vizsgáld meg magad. Tudod a másikról a jót feltételezni? Gondolkodj. A másik pedig, Isten alkalmakat teremt, és mi elmulasszuk az alkalmakat. Nagyon furcsát fogok mondani. Az egyik legnagyobb bűn, amit az Isten ellen elkövet az ő népe, az az, hogy az Isten által teremtett alkalmakat, amik ott vannak az életünkben. Amik tálcán kínálják a bizonyságtétel lehetőségét. Ezeket elmulasszuk. Itt van a baj. Helyette marad az, hogy feltételezzük a rosszat. Mi így írtuk volna ezt a levelet, hogy hát igen, igen, szép, hogy végre eszembe jutottatok. Pedig én a ti üdvösségetekért mit tettem? Meg hát korábban küldtetek, most teljesen elfelejtettétek? Na végre, végre megmozdult a lelkiismeretetek, és elküldtétek a ti vacak ajándékotokat, ugye? Én ezt írtam volna. Pál meg azt mondja, hogy már régebben tettétek volna, de nem volt alkalmatok. Most felismertétek az alkalmat. Nem tételezi fel a rosszat. Mi mindig úgy akarunk okosak lenni, hogy előre bizalmatlanok vagyunk. Előre feltételezzük a rosszat. Nekem a jó Isten nagyon kemény leckét adott az életembe ezzel kapcsolatban. Ebbe a gyülekezetbe történt, én itt voltam segédlelkész valamikor 1965-ben. Nagyon kevesen vannak, hát persze vannak Feri bácsi, ugye amikor gyerek voltam, már akkor bizottsági tag volt, Galgóczi Feri bácsi, de talán erre nem emlékeznek sokan. Nagyon feszült időszak volt, és egy értesebb prédikátor mellett voltam segédlelkész. És a főnököm, mondjam így, nem akarok neveket mondani, mert azért sokan tudjátok, hogy ez hogy volt, kint volt, mi volt, mi úgyis ki fogjátok találni. Egyszer behívott, és azt mondja, te Jenő, őszinte választ kérek tőled. Mondom, igen, mondjad, hát nagyon szívesen. Te iszol? Mondom, igen, vizet, más nem. Aztán nem úgy kérdezem. Te alkoholt fogyasztol? Mondom, hogy nem. Nem tudom. De azért, mert tele van ezzel a gyülekezet. Mondom, nem tudom, én nem. Nem. Eltelt egy két hét, főnököm azt mondja, hogy hát ezt most ki kell vizsgálni. Hát már most 10. ember, akitől hallom, hogy te kocsmába jársz. Nem tudom, hát vizsgáljuk ki. Leültettek a bizottságba, sívták sorba azokat, akik mondták.
jött az első, és azt mondta, ó, én nagyon szeretem a szigeti testvér, de. Ha tudtam, hogy amit elől mondanak, az a púder, most jön a lényeg, a de. De én ezt nem tudom, csak hallottam X testvértől. Jó, hát akkor hívjuk az X testvért, mondta a főnököm, nagyon határozottan, és nagyon jól. Bár mindig így csinálnak. Szóval nem akarom húzni, talán a Z vagy az Y-odik testvérnél kiderült a következő eset. Ez egy nagyon tanulságos eset. Régiek ismerték még nagyapámat, Tanner nagyapámat, aki akkor már nyugdíjas volt, és a keleti pályaudvarnál a Bethlen Gábor utca sarkán, ahol a McDonald's van most, ott volt egy valami étterem, és mint nyugdíjas, oda járt felteríteni délbe, segített kihordani az ebédet, 11-re ment, és 3-kor már jött haza. Ez egy ilyen 4 órás munka volt, amivel ő a nyugdíját kiegészítette. És egyszer anyám, befőzés idején, ugye Garai téren laktak a nagyszüleim, rám bízott nagyon kemény anyai szigorral 3 karos kosárt, hogy vidd el nagyanyádhoz ezt a 3 karos kosárt, mert nagyanyád paradicsomot fog venni, és akkor hazahozott. Én nagy gyorsan lepasszoltam a hazahozást a Lacinak, mert az a nehezebb munka. Én elvittem a karos kosarat, gondoltam fütyű részre, elviszem. Hát ugye segédlelkész úr voltam már, és hát ugye ez karos kosár azért ciki volt. Megyek, csöngetek Garai téren, ki nincs otthon, mint a nagymama. Hát én ott álltam megfürödve a 3 nagy karos kosárra. Mit csinálok én a 3 karos kosárra? Eszembe villant, hogy nagyon egyszerű, lemegyek a nagyapához, Bethlen Gábor utcába, és hát a restén keresztül be lehet menni az étterembe, a nagyapa éppen a villákat, meg a kanalakat rendezte, meg a tányérokat, elkérem a kulcsot, beteszem a karoskosarat, visszahozom a kulcsot az öregnek. Így is lett. És akkor egy néni, aki úgy szeretett engem, de most nem viccelek, mint a tulajdon édes anyám. Nagyon komoly, buzgó hitű néni volt. Aki minden héten külön egy napot imádkozott érte. És hogy itt vagyok, az az ő imádságának is köszönhető. Látott engem bemenni a kocsmába. Mert csak ott lehetett bemenni, az étterem rész akkor még zárva volt, az 11-kor nyitott, az 11 óra előtt volt pár perccel. Kocsmába be, át a kocsmán, az étterembe. Lehet, hogy visszafele látott, amikor vittem a kulcsot, vagy akkor látott, amikor még egyszer bementem, és visszaadtam a kulcsot, és ő semmi rosszat nem tett, csak 3-4 hétköznap ők összejártak imádkozni. És az ima órán azt imádkozta, hogy Uram, te tudod, hogy az én jenőkémet kikérte a sátán. Mert láttam bemenni a kocsmába, meg kijönni. Igazat mondott? Imádkozott érte. Másik 3 testvér, aki legalább úgy szeretett, mint ő, hallotta ezt. És hát ugye elmondta a gyülekezetbe, hogy testvérek, segítsetek, hogy ez a drága fiatal ember el ne essen. Mert X testvérnő, majdnem kimondtam a nevét, X testvérnő látta őt bemenni a kocsmába. Az 5. szájban már az volt, hogy részeges, ugye, mert miért jár a tisztességes ember a kocsmába, nem? Ez egy óriási lecke volt, persze nem lett belőle semmi, mindenki nevetett, amikor ugye azt mondták, hát nem tudod, hogy a Miska bácsi ott dolgozik a boltban, ezt nem tudod? Jaj, drága Jenőként, bocsáss meg nekem, mi feltétlenül, továbbra is jó barátságban maradtunk, én temettem el a nénit annak idején, meghalt jóval később. De számomra ez egy óriási tanulság volt. Rengeteg ilyen kocsma történetünk van. Valamit látok, és nem tudom feltételezni a jót. Csak a rosszra tudok gondolni, nem? Nem jön az adomány itt,
Hát ez azért van, mert nem szeret a gyülekezet. Mert nem látom mögötte az Istent. Amikor ez a történet történt velem, én akkor tanultam meg ennek a bibliai igének az értelmét. Mert először az embernek az első reakciója az, hogy na ez a vénasszony majdnem tönkretette az életem, nem? Teljesen akaratlanul. Nekem is meg kellett érteni, hogy emögött ott volt az Isten, nem? Én nem maradtam volna itt végig a szolgálatba, ha ez a történet nincs velem az elején. Ezt az Isten valamiért megengedte. Csak hogy ez a kettős látás, hogy az életbe történt reális dolgok mögött ott látni az Istent, ez az, ami nagyon sokszor meggyengül a mi életünkben. Nem attól vagyunk mi kicsinyhitűek, mert alapvető bibliai tanításokat nem fogadunk el, ami a Bibliában van, hanem azért vagyunk kicsinyhitűek, azért tűnik el a mi életünkből nagyon sokszor az Isten, mert a körülmények mögött nem látjuk meg őt. És az apostol, amikor elmondja azt, hogy én tudok bővölködni, és tudok szűkölködni. Ez csak úgy lehet, hogyha ez a látásmód kialakul benne. Ha ezt a látásmódot én magamévá tudom tenni. Mert én nem tudom, szűkölködni még könnyebb, mint bővölködni. Általában a bővölködésben szoktak hasraesni az emberek, nem? Rövid és eseménytelen életemben nagyon sok ilyen példát láttam. Miért tud az apostol bővölködni és szűkölködni egyszerre? Mert rájön arra, hogy a hétköznapok apró kicsi dolgai mögött ott van az Isten. Ez valamiért van, ebben valami tanulság rejlik. Ezt valamiért az Isten megengedte. Ez nem véletlenül van, ez nem lehet az Isten háta mögött elintézni. Nem mondhatom, Uram, most ne figyelj ide, most jön a stikli. És aztán majd, ha amikor megvan ez, akkor megint figyelj rám, és akkor ne segíts, csak csodálkozz. Mert én olyan nagyot fogok tenni. Ez az a szemléleti mód, ami kiűzi a mi életünkből az Istent. És ennek mi a következménye? Egy nagyon érdekes következménye van. Az erőm fogy el. Nem véletlen ám, hogy az apostol itt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mikor? Ha mögötte látom az Istent. Az Isten kezéből fogadom el ezt az egészet. Én nagyon sokat birkózom az idővel. A feleségem mindig szid, igaza van. Sajnos igaza van. Sokkal jobban meg tudnám védeni magam, ha nem lenne igaza. Hogy túlságosan elaprózom magam, túlságosan sokat vállalok, nem tudok nemet mondani, stb. Évek óta küzdöm az idővel, és mindig több munkám lesz. És eszembe jutott ez az ige, nem is a régen, valahogy így, hogy mindenre vad időm a Krisztusban, aki engem megerősít. De hogy lehet időm mindenre a Krisztusban? Mit jelent az, hogy Krisztusban? Mert itt a kulcs. Úgyhogy Krisztus nem odafönt van, mennyei szentek szentjébe írtóra el van foglalva, mert a vizsgálati ítélet most folyik. A vizsgálati ítélet az tényleg folyik. Az én számomra az a lényeg, hogy ő megígérte, hogy velem van minden napon a világ végezetéig. De hol? Hát az élet apró cseprő dolgaiban, nem? Ha én megköszönök valamit, látom mögötte az Istent? Hallok valamit? Teszek valamit? Látom mögötte az Istent? Felülök a vonatra, hiszem, hogy ő is helyjegyet váltott mellém? Szóval, hogy vagyunk Isten jelenlétének a valóságával, mert
Itt van a Filippi gyülekezetnek a titka, és Pál titka. Pál ezt a gyülekezetet látni tanítja. Pál elmagyarázza a gyülekezetnek, hogy ti nem azért adtatok, mert engem nagyon szerettek, hanem ti azért adtok, mert rájöttetek arra, hogy így szeretitek az Istent. Én nem azért bízom a másikba, vagy nem azért teszek valami jót a másiknak, mert szeretem őt, akkor ez egy nagyon nemes emberi tulajdonság. Hanem eljutottam oda, hogy én azért szeretem a másikat, mert szeretem az Istent. Szóval elhiszem azt, amit Jézus mondott, hogy amikor egyel megteszitek a legkisebb atyámfiai közül, velem cselekedtétek meg. Mert itt van a gyakorlati kereszténységnek a titka. És ezért mondja, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Azt mondja, hogy nem azért örülök én, mert kaptam. Én nem az ajándékot kívánom, hanem azért örülök, mert valami megmozdult bennetek. Észrevettétek, hogy ti lehettek Jézus simogató tenyere. Észrevettétek azt, hogy Jézussal gyakorlati kapcsolatba tudtok úgy jutni, hogy valami jót tesztek a másikkal. És ez a fontos. Nem én vagyok a fontos. Hanem az a fontos, hogy megjelent közöttünk Jézus. Holnap a gyülekezet találkozik. Tudjátok, hányszor jelenik meg Jézus? Amennyire észrevesszük, hogy egy kedves szóban, egy mondatban, egy mozdulatban, valami cselekedetben, én valamit kaptam tőle. Mert a szemem meggyógyult. Észrevettem, hogyha talán keményen szóltak valamit rám, az azért volt, mert Jézus üzent. Ha kaptam egy mosolyt és szeretetet, az azért volt, mert Jézus üzent. Szóval, hogy ő itt volt. És ezért fejeződik így ez a levél, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Mert ez a szükséglet nem kenyér, nem pénz, nem ilyen-olyan, amolyan pozíció, rang, ki tudja mi, hanem ez a szükséglet, az, hogy mi látni tanuljunk meg végre. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvének utolsó levele, a 7. levél, a Laodiceai levél, a szemgyógyító írról beszél. Abban a városban írt levél ez, oda írt levél ez, ahol az ókor legnagyszerűbb szemkenőcsét csinálták. Jézustól kell a szemgyógyító ír. Mire? Hogy az én életem jó és rossz, bármilyen, apró és nagy, bármilyen eseményei mögött őt lássam meg. És ha van Pál levelének, a Filippi levélnek titka, akkor ez a látásmód a titka. Csakhogy, és most visszatérek oda, csakhogy. Felfedezem most az alkalmat? Azt mondtam, hogy az alkalom elmulasztása a bűn. Most bekopogtat Isten a szívedet. Felfedezed az alkalmat, hogy most az, ami benned van, jó meg rossz, az azért van, mert Isten most cselekedni akar? Én most nem úgy állok előttetek, mint aki jó tanuló vagyok.
Én is előbb látom meg a rosszat. Sőt, nagyon sokszor szenvedek a rossz miatt. Mérges vagyok, dühös vagyok. Sokszor megmondom, meg nekiugrok. De a megoldás csak ott van. Nem magába kell látni a dolgokat. A jó és a rossz között egyformán ott van Jézus. Ez a szemgyógyító ír. Így kell látni. Adja Jó Isten, hogy ez így legyen az életünkben. Amen.

téged, a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, álloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, Ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...